Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recseg, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Legújabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

lehet, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Újabb csalási módszerre figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a T-Park parkolási rendszer nevében küldenek hamis SMS-eket. Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint az Egyesült Államok visszavezényelte a nagy hatótávolságú bombázóit az amerikai támaszpontjaikra, egy meg nem nevezett új fenyegetés miatt Nagy-Britanniából. Mínuszfokokkal indítottuk a reggelt, a következő órákban sem lesz nagyon meleg. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Még mindig bizonytalan a csíkcsicsói sportcsarnok megépítése, tájékoztat a Székelyhon. A fejlesztési minisztérium 4 évvel ezelőtt döntött arról, hogy az országos beruházási társaságon keresztül finanszírozza a projektet. A folyamatot azonban az egymást követő kormányváltások és a többszörös költségvetési megszorítások is hátráltatták, és bár a kivitelezési szerződést már aláírták, a munkálatok elkezdéséhez szükséges központi források a mai napig nem érkeztek meg. Péter Lukács polgármester tájékoztatása szerint a község egyelőre sem milyen hivatalos tájékoztatást nem kapott a folytatásról. A tervek szerint a létesítmény Csaracsó közelében épülne fel, ez pedig a helyi iskolások mellett a nagy közönséget is kiszolgálná. Ugyanakkor egy 180 férőhelyes lelátóval is rendelkezne. Újabb csalási módszerre figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a T-Park parkolási rendszer nevében küldött hamis SMS-ekkel próbálják átverni a lakosságot. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság tájékoztatása szerint a csalók elmaradt parkolási díjakra hivatkozva küldenek üzeneteket és azonnali fizetést követelnek, büntetéssel fenyegetőzve. Az SMS-ben található link egy hamis weboldalra vezet, amely megtévesztésig hasonlít a hivatalos felületre, célja pedig a bankkártya adatok megszerzése. A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne kattintson az üzenetben kapott hivatkozásokra, aki mégis megadta az adatait, az haladéktalanul tiltsa le a kártyáját a bankjánál, a gyanús üzeneteket pedig a Kiberbiztonsági Igazgatóság felületén lehet jelenteni. Baleset történt a hegyekben, súlyosan megsérült egy férfi a Fogarasi Havasokban, pontosabban az egyik legveszélyesebb 3 lépésre a haláltól elnevezésű szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint a túrázó tegnap délután mintegy 40 métert zuhant, a Szeben megyei hegyi mentők azonnal az áldozat segítségére siettek, a Böljátónál állomásozó csapatot egy Smurt helikopter segítette a mentésben, az eddigi információk szerint a férfi állapota stabil. Egyetlen nap alatt több mint 500 sofőrt tiltottak el a vezetéstől Romániában, derül ki a rendőrség hétvégi beszámolójából. A közlekedés rendészek szombaton összesen 530 járművezető jogosítványát vették el az utakon, a legtöbb szemét a sebességhatár túllépése miatt büntették így, de 68 sofőrt ittas vezetés miatt tartóztattak fel. Ezzel párhuzamosan csaknem 140 közlekedési bűncselekményt regisztráltak, és 433 jármű forgalmi engedélyét vonták be. Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint az Egyesült Államok visszavezényelte a nagy hatótávolságú bombázóit az amerikai támaszpontjaira egy meg nem nevezett új fenyegetés miatt Nagy-Britanniából. Az intézkedése alig néhány nappal azután került sor, hogy a brit kormány több embert is letartóztatott egy feltételezett iráni összeesküvéssel kapcsolatban, amelynek célpontja az a brit légibázis volt, ahol a gépek állomásoztak. A brit védelmi minisztérium egyelőre nem kívánta kommentálni az esetet. A mai napot mínuszfokokkal indítottuk, ugyanakkor a következő órákban is még hűvös időjárásra számíthatunk, csapadék viszont nem várható, és a szél sem fog erősen fújni. Délig nagyjából 14-15 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet, délután ugyanakkor körülbelül 20-21 fokos maximumokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!

0: Hallé, szép jó reggelt mindenkinek. Hétfő van, jelentjük Aláson. Október első teljes hetének szaladunk neki, így hétfő fejében. Indul a hármas szabály. Hú, de hideg van.
1: Megvolt október első teljes hétvégéje, és az első teljes hét is elindul. Máté Kincsőt hallottátok, Berecki Szili itt van, én Nagy Endre. A következő négy órát együtt rádiózzuk el, végig meg.
2: Így azt tetsze, az összes igekötő, ami létezik. Szavaztok, jó reggelt mindenkinek. Hétfőn belendülünk, ne aggódjatok, mégiscsak egy hétfő van, úgyhogy ez belefér. Imagine Dragons és az Enemy, ezzel folytatjuk. Mondtam már egy hétfő?
3: Ez a hármas szabály. A maga nemében.

0: 7 óra 9 perc van, jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, egy enyhén vacogós hétfőnek szaladunk neki, hogyha már így a héttel kapcsolatban minden hetes dolgot letisztáztunk.
1: Végre, zéro.
0: Jaj, nem mondta, hogy nulla fok van.
1: Annyi volt a kocsinál reggel, nullát mutatott.
0: Ajta úristen.
2: Az jó.
0: Igen?
2: Az jó a nulla, mert nem lehet eldönteni, hogy hideg vagy meleg.
0: Hát egyértelműen hideg.
2: Se nem mínusz, se nem plusz. Ott van nulla középen. Szevasztok.
0: Official is megnyitjuk az idei 2026-os vacogós időszakot.
2: Bezártuk ezt valaha?
0: Hát én őszintén ilyen április-május környéken azért, hogy tettem egy pontot a fejezet végére, de lehet, hogy az csak egy ilyen fejezetzáró volt valóban.
1: Nekem van egy ilyen emléke, bocs, hogy Tusnában is vacogtunk egyik reggel.
2: Igen, az volt. Általában szoktunk, de az egy kivétel. Tehát az
0: én az az igazság, hogy ide nem emlékszem vacogós tusnádi reggelre. Esős reggelre, igen. Vacogósra nem annyira. Volt, 2 évvel ezelőtt volt, amikor ilyen tényleg bundamellény, szörmeszösz, minden is előkerült, ami elő kellett kerüljön, és háromszor bántuk meg, hogy nem a téli kabátot vittük magunkkal, de az nagyon fázós volt. Idénről nincsenek ilyen élményeim.
2: Én emlékszem, hogy kicsit fáztunk valamelyik reggel, de nem volt vészes. Szerintem sem volt az idei annyira vészes. Nekem van egy dolog, ami egy picit rosszabbul esett ma reggel. Jó, kezdjük a hétfőt.
0: Panaszkodjunk.
2: Az, hogy átbillentünk, már nem kapom el a napfelkeltét. Volt az az időszak, volt az időszak nyáron, ugye, ami szép, tehát akkor már fenn van a nap, kék az ég, süt a nap, már szépen. Utána jött egy időszak, a szeptember, én nagyon-nagyon szeretem el nálunk, ahol lakunk, gyönyörűen kell felé az erdő mögül a nap. De olyan szépen, olyan gyönyörűen néz ki, csak ez motivált minden reggel, hogy korán szemeszéli, korán kell kelljen, vagy legalább látod a napfelkeltét. Mm-hmm. Na nem, most már nem, most még nincs felkelve. Úgyhogy innen kezdve az is már csak március vagy május. Vagy
0: azon gondolkodom, hogy mekkora lehet a távolságbéli és minden másbéli különbség Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely között, mert már rég nem csípem el a napfelkeltét.
1: És akkor nem egyszerre keltek.
0: Azt tudom, de úgy nagyjából egyszerre jövünk.
1: A jóformán egész évben nem úgy kell fel, hogy akkor kell fel.
0: Jó, de én is elcsíptem, ha más nem tudod, autóban visszapillantó tükörben azt a csodás ragyogást, amit Cili felemleget. Én már jó ideje nem tapasztalom, sőt, már reggel most, amikor kiszálltam az autóból, bandukoltam a stúdió ajtó felé, akkor azon gondolkodtam, hogy hát lényegében már vaksötét is lehetne, mint ahogyan decemberben szokott, mert egy az egybe az a hangulat. Tehát párás lehelet, minden más megvan.
2: Á, valószínű, domborzat, valami mi közre játszik, amiért nem egyszerre kapjuk el a napfelkeltét, de tényleg ilyen gyönyörű volt, úgyhogy ezt most akkor így elengedjük, ezt most egy picit el. Szomorkodjuk, aztán pedig majd áprilisban visszakapjuk valamikor, annyira szép.
1: Olyan. Persze, csak ki kell várni, addig még néhány dolog kell történjen. Ki az, aki annyira nem stréber, mint én, és még mindig nem cserélte le az ablakmosó folyadékát téli ablakmosó
2: folyadékát.
1: Én. Szépen szerettem volna, hogy megnyugtattok, mert hogyha sokan vannak, és egyébként 07 30 54 88 88, hányan vagytok még odakint a nagyvilágban, akik nyári ablakmosóval jártok?
0: Van egy praktikus kérdésem, akkor erre is válaszolhatnak a hallgatók, vagy segíthettek ti nekem. Mi van akkor, hogyha mondjuk sok a folyadék benne, és nem téli, akkor én meg kell álljak, és addig fiszfiszelem, amíg kifogy?
1: Van egy trükköm.
2: Raksz vele.
0: No.
2: Pöci szesz.
1: Nem. Én azt szoktam csinálni, hogy megvárom, míg félig kifogy, feltöltöm télivel, és akkor elvegyül elvileg. Tehát, hogyha a téli az mínusz 20 fokig jó, akkor egy fele-fele, nem kellene megfagyni.
2: Az mínusz 10-ig nem lesz hideg.
1: De ez az én hülye paraszti logikám, az is lehet, hogy belefogyna simán, de segítsetek.
0: Na jó, hát ez még mindig jobb, mint az, hogy én másfél órán keresztül üljek az autóba járó motorral, és nyomogassam az ablakmosó levet.
2: Hát vagy töltesz egy kicsi egészségügyi szesz bele. Szerintem nem sem baj.
1: Rezes pálinkát úgyis van mindig.
0: Na, látod, ez sem
2: tudod. A szefűból
0: megfriszolod az ablakot. A rozsaszín vagy a kék, amelyeket nem szabad meginni.
2: A kéket
0: sem. Ez egy kérdetet. Na jó, további hasznos tanácsokért kövessetek be minket egyrészt, másrészt, ha van ötlet, praktika, írjátok meg. Harmadrészt, na lássuk, hogy indul nálatok a hétfő reggel 07 30 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. 3,

0: diplomás zenészek, magna cum laude végezték el a zeneszakot, holnap reggel ezt hallgattok 7 óra 17, és itt vannak az Ébredők Ludovik, kellemes szép jó reggelt kíván, és P. Isti küld nekünk egy jó kis fotót, itt van műszerfal, van szélvédő, van zuzmara, van fagyás, van páratlanítás, minden van. Szép jó reggelt kívánok nektek, megkezdődtek a fogyás reggelek. Szerintem a fagyosra gondoltál egyébként, de lehet a billentyűzetbe is még kicsit zuzmara keveredett.
1: Hát, igen. Hogy ki tudja, a nyári beach body hangulatot hozzuk az októberi térre hangolással közösen.
0: Most jön a Christmas body. Már erről nem beszélünk.
1: Marika írja ugyanakkor szép jó reggel, csodás 81. hétkezdést kívánok mindenkinek. Szeretettel, köszi szépen, Szili. Tehát 81 nap van karácsonyig? Már csak annyit kell aludni? Jó, jó, sunyiban letisztázzuk ezt is. Illetve köszönöm szépen Attának, aki jó kollégaként újabb remek tippel szolgál nekem annak kapcsán, hogy mit csináljak a nyári bent maradt ablakmosó flöttyel. Azt mondja, kell szívni, mint a bort. Kicsi slagocskával kell menni és szipogtatni. De az a jó, hogy ez megvan. Tehát ez gyerekkoromból, amikor a korsóból húztuk le a bort, akkor ez a folyamat, ez meg lett tanulva, kérem, profi szinten tudok szipogtatni.
2: Na, vigyázz, csak éppen a slukkod, ne szívem, az lehet kellemetlen lesz, de szerintem amúgy ez azért van ez az időszak, mert ilyenkor önuralmat tanulunk. Mindjárt itt van a különböző vásárlási szezon, mindjárt jönnek a Black Friday-ek, most az élet önuralomra tanít minket ezzel, hogy benne van még ez a nyári fisz-fisz a kocsiban, mert úgy ülsz a kocsiba, hogy látod, hogy van egy pici réteg, és bőven le tudod törölni ablaktörlővel, ha nyomsz rá egy kicsi vizet. Uh-huh. És ez még simán, mert nem kell, ez még nem a kaparós reggel. Most legalábbis vásárolni nem az volt. Viszont ott ülsz a kocsiba, és rájössz, hogy kiszálljak a hidegbe, vagy nyomjam meg. De nyomd meg, mert ráfagy. És akkor itt tanulod meg az önuralmat a következő két hónapra.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy a nyári ablakmosóval, ha nem is fagy bele a vezetékbe, vagy abba a porlasztó fejecskébe, vannak olyan luxus kocsik, hogy melegített porlasztója van, tudjátok?
1: Ahol citerugjál meg, kinek van
0: olyan? Már Bézis Marás vegyék neki a bimbocskája. De vissza, szóval az a baj, hogyha nyárival fricsesz, vagy fröccsölsz, akkor az könnyebben ráfagy a hideg szélvédőre, és ráfad, igen, nekem is a nevem megfadott. De hogy az a gond, hogy nem tudsz vele rendesen jégteleníteni.
1: Több a kár, mint a haszon.
0: Akkor mehetsz ki lekaparni azt, amit extrában ráfújtál, hogy ráfagyjon.
1: Ja, igen, és olyan bosszantó. Ez most, ahogy Szili megfogalmazta, olyan szépen komolyan, hogy szószékért kiállt ez a gondolat, de hogy tényleg ezután minden reggel eszembe fog jutni ez az kincs, hogy gyakorolj önuralmat. És akkor, ha nem, akkor itt a következménye, ugye, amit Endre felemlegetsz. Nem kívántam ezeket a reggeleket, de hát boldog zuzmarás hétindítást akkor mindenkinek. Szili, kicsivel korábban ugye hiányoltad a napfelkeltét. Nézd meg, milyen jó fej hallgatóink vannak. Például Erika egy csodás pirkadatos fotót küldött nekünk, azt írja, szép jó reggelt, fiatalok. Szili, küldöm neked a napfelkeltét sok szeretettel. Nagyon jó volt hallgatni tegnap, ölelés nektek. Ó, hát de mert te tegnap szolgálatos voltál, persze. Elfáradtál, szentem.
0: Nézd meg az arcát.
2: Dehogy is.
1: Most, hogy mondod.
2: Az ember azt teszi, amiért elhivatott, akkor abban nem fárad be.
1: De ez látszott egyébként tegnapi nap folyamán, nekem is feldobta a short videót az internetet. Jaj, hogyha ma reggel az zuzmarás vacogásról beszélünk, akkor a Szili állapot és a betáskásodott, alig aludtam 3 órát tekintett Szili módra, ezért nagyon szépen ötvözve volt azért ebben a videóban. Megláttalak, és délután 2 magasságában imádkoztam, hogy remélem most már jobban vagy, mint reggel 8-kor.
0: Persze. Én meg úgy reméltem a drámai fordulatot, hogy mégse indul be az autód.
1: Tényleg, egy valami dramaturgiai csavar oda kellett volna.
0: És akkor elszaladtál volna, vagy jött volna valaki, vagy a 7 mérföldes csizmával beértél volna. Na, majd dolgozunk még rajta.
1: Nem dolgozunk. Illetve tudjátok, minkkel még dolgozunk magunkon, és a fekete-fehér igen nemen. Jutassuk eszébe a hallgatóknak, hogy természetesen ma is lehet játszani, úgyhogy 0730 54 88 88, gyertek, regisztráljatok.
3: Székelyföld velünk éte. 3 szabály, 7-től 11-ig.

kedvesek, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: hát csak jól tud indulni egy hétfő, hogyha ma Taylor Swift benne van. Ő volt az Opalite című dalával. 7:30 jó reggelt mindenkinek, én Névtelen hallgató írja nekünk szép jó reggelt, nekem a reggel nagyon jól indult, és nagyon boldog vagyok, mert egészséges lehetek, és nem vagyok beteg, és jobb lesz a napom, mert ma fogok tudni traktorozni, mert nagyon, de nagyon erősen szeretek traktorozni.
1: Ez igen. Bravo.
0: Azt a de jó.
2: Azt a minden, hát. de honnan tudhatjuk vajon, hogy férfi vagy nő a hallgató? Mert ez legjobb tudomásom szerint ebből az üzenetből nem derül ki, de én valamilyen nagyon feminínre hangoltam az üzenetet.
1: Ja, te úgy érzed, hogy valaki nagyon szeret traktorozni, az nő kell legyen?
2: Aki ekkora rajongással beszél a traktorozásról, meg a jó egészségről. Hogy... Szerintem igen. De lássuk, na hát lehet az is, hogy egy úriember örömködik ennyire a traktoros munkának. Minden esetre én lennék az ő helyében, biztos, hogy ilyen lelkesedésre szaladnék neki a traktor.
1: Azt mondják, hogy imádni kell a munkádat, csak akkor egész életen keresztül nem fogsz egy percet se dolgozni.
2: Na, úgyhogy, látod, melyik okos mondta?
1: Nem tudom, de nem nekem.
2: De elhiszük neki, és egyébként alá is támasztjuk. Kedves írja közben, boldog szép reggelt fiatalok, illetve itt van velünk a Robert is, aki pálinkás, vidám jó reggelt köszön nekünk, illetve hozzáteszi, hogy igenis jelen, azaz megérkezett. Köszönjük szépen a jelenlétet. 07 30 54 88 88, további jelenléteket itt lehet nekünk jelezni. Mindeközben pedig nézzük meg, hogy csodás október első teljes hetén, hétfőn milyen világnapoknak örökkedhetünk.
1: Hát úgy örvendenek a szülők a mai nak, hogy csak nem van az oktatás napja, ugyanis ami azt jelenti, hogy oktatási szünettel ünnepeljük az oktatás napját.
2: Ma szünnap van?
1: Igen.
0: Igen, bizony.
2: Hát akkor igen, ezért volt ilyen pangás az utakon, csak minden, egy totyogót kaptam el a piros lámpánál.
1: Tehát ma van tulajdonképpen a mihez kezdjünk a gyerekkel világnap.
2: Van egy remek ötletem, hozzátok be ide a stúdióba, Endre 14 után daduskodást vállal.
0: Azt a fejez, ha láttad volna.
2: És a Marosvásárhelyieket vihetitek Szilihez. Nekem dolgom van 11 után, bocsánat, szóval.
1: Kicsőnek dolgom van, mert azért, mert itt maradok, ő megy haza hozzánk, a gyerekekkel
2: foglalkozni. Igen, én főzök valamit. Ja, Istenem.
0: Én már meg se szólalok. Ezek után gyertek, ha akartok, hát most mit mondjak. Még lesznek itt kollégák, igen. Hát ma ünnepeljük egy kicsit az oktatást, de ez most mindenféle oktatás? Tehát, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig? Egyetem is például?
1: Mindenki. Oktatás, mint oktatás általában.
2: Ó,
0: de egyetem, tényleg az egyetem is szabad?
2: És akkor felnőtt oktatás.
1: Nem tudom, szabad el, mert ők már azért az életcsúlyát kell érezzük, hogy minden szabadnak nem szabadnak.
2: Én úgy emlékszem, rég voltam egyetemista, de úgy emlékszem, igen, hogy a legfájóbb része az egyetemista létnek az volt, hogy ami középiskolában official ünnepnap volt, szabadnap volt, azt bezeg az egyetemen már nem nagyon lehetett annyira élvezkedni.
0: Hát jó, de egyetemen csináltál egy ilyet, felkeltél. Olyan szabad nap van, nem?
1: Délután 3-tól van egy szeminárium, én mutatok bennem. Tehát akkor még kell ott legyek? Jaj, nem.
2: Majd elkérem a jegyzeteket. Azért néha hiányolom az életemből ezeket a klasszikus egyetemista éveket.
0: Jaj, én is, nagyon. Fú, most bele egy kicsit visszaéltem magam.
1: Voltak már bele is aludtál.
2: Félig bele is szundíztál, tényleg akkor elnyújtózkodtál.
0: Már csukódott a szemem reflexből. Múlt héten volt a Sapiencia napja, és vásárhelyen tartottak egy ilyen vagány kis ünnepséget, és meghívtak, képzeljétek el, ilyen főzőesenyre zsűrizni. Ne kérdezzétek, hogy mindig oda kerültem. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam. Az volt a lényeg a kajánál, hogy bográcsba kellett készüljön.
2: Bármi csak
0: volt,
2: bogrács?
0: Volt egy rakás gulyás, persze természetesen is. Volt pörkölt, meg volt valami, nem tudom, ilyen fehér csilis, valamilyen, nem tudom, japán bab, vagy tudja, a túró mi volt az, de nagyon finom volt, meg volt egy csomó halászlé például. Jó volt. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy visszamentes olyan jó hangulat, találkoztam a régi tanáraimmal, a régi csoportársaim, olyan jó hangulata volt, én oda még egyet akarok menni, egy fél évet legalább, csak esemből a diáknak.
2: Essen bele a diáknak, mert úgy kerek és teljes minden egyetemista létezés. Persze, meg tudjon aludni másnap jó sokáig, mert úgyis csak 12-től vannak programok. Jó. Közben köszönjük szépen, Tomi letisztázta a traktoros lévén, hogy ő igenis férfi, mert hogy Tomi a nevem írja. Isten hozott itt.

0: Tomi, köszi, hogy bennünket hallgatsz. 07 30 54 88 88. Tomi is, de bárki más is bátran regisztráljon, hiszen nem sokára jön a fekete-fehér, igen, nem.
1: Mindenről dumá.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök.
5: Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
6: 0771 689 283.
7: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
9: Szeretnél egy Smart TV-t?
10: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
9: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
10: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágere,

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Újabb hét van, október első teljes hete, és játszunk egy jó kis fekete-fehér igennemet, lássuk, ki lesz az ellenfél.
3: Tibor az ellenfél, lássuk, hogy találjuk őt a hétfő reggelben. Jó reggelt, szia, halljuk egymást?
4: Halljuk.
3: Szuper.
5: Jó reggelt, kedves Tibor, hogy vagy, mi újság, jó, hogy reggel. Indul a heted?
4: Nagyon jó, most keltem fel.
5: Most keltél fel? Mi ébresztettünk fel?
4: Igen.
5: Jaj, akkor yes. Nézd ezt el nekünk. Egyrészt bocsánat, siker. Tehát másrészt juhú, mert ez azt jelenti, hogy némi nemű plusz eséllyel indulok. Ugyanis ma, ha minden igaz, akkor én maradtam játékos partnernek neked. Muszáj lesz velem játszanod. Mit szólsz hozzá?
4: Jó lesz.
5: Jó lesz, meg elég szerrendben van.
4: Meg.
5: Jó. Igyekszem a legrosszabb formámat hozni, jó, hogy mindenki boldog legyen. Te, hogy nyerjél, én meg azért, hogy adjunk neked ajándékot cserébe. Na jó van, kedves Tibor, ha te is készen állsz, szerintem szaladjunk neki akkor a játéknak, jó?
4: Jó.
0: 3, 2, 1, start!
5: Hosszú volt az este, kedves Tibor?
4: Hosszú.
5: Mit csináltál?
4: Pihentem.
5: Csak?
4: Persze.
5: És a pihenés az mit jelent egész pontosan?
4: Alvás.
5: Filmnézés volt?
4: Tévézés volt.
5: Melyik műsort nézted?
4: Kb. Ennyi.
5: Melyik műsort nézted?
4: A Netflixet.
5: A Netflixet? Azaz, és szereted a Netflixen mondjuk a horror filmeket? Azok olyan jó pihentetőek?
4: Azok eléggé rosszak.
5: Eléggé rosszak? Te sem szereted?
2: Hát legalább annyi szuszpanszolt ebben a játékban, de jó óra fél.
3: Tényleg, már azt hittem, hogy mindjárt kicsapódik egy ajtós, belép a sorozatgyilkos, vagy valami.
5: A kislány kimászik a pultból.
2: Csak Tiburi jön.
3: Kellett volna ilyen háttér orgonazene, valami bú, jobban megjegyünk. Tibor, ha fél álomban is vagy félig felébredve is, de ezt azért összehoztak.
5: Sikerült, annak rendje és módja. Szerint érződött egy picit, drága Tibor? Nem vagy, akkor megvan, igen, most már bátran csicsereghetünk. Mindennyien érződött, hogy egy picit meg úgy álmos vagy, lassan forognak a fogaskerekek ilyenkor, de azt hiszem ez érthető. Az első kávé megvolt-e? Vagy meg lesz-e a közeljövőben?
4: Meg lehet mostan.
5: Ilyen ünneplős kávét löttyincs fel, gyere ennek örömére.
3: Erre az ijegységre egy kávé gyorsan. Egyelőre még nem gagás bögréből, de nagyon közel vagy most már hozzá, csak át kell venned, úgyhogy a legközelebbi stúdióba várunk majd, és nyertél ezzel egy vagány gagás bögrét. Gratulálunk, köszi, hogy itt voltál.
2: Honnan hallgatsz minket amúgy? Amúgy honnan hallgatsz?
4: Marosvásárhely.
5: Ó, nagyon
2: akkor
5: jó.
2: Várunk szeretettel. Várunk
5: akkor
2: szeretettel a stúdióba.
5: Akkor Szilihez menjél a stúdióba, így a bögrédért. Hát okay. Kedves Tibor, akkor jó ébredezés neked. Még egyszer köszi szépen, hogy itt voltál, ez egy élmény volt veled. Szia.
3: Köszönöm
4: szépen.
5: Sziasztok.
0: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Nagy gratuláció Tibornak, ügyes volt, álmos volt, egy kicsit még olyan ébredezett, de a lényeg az, hogy az egy percet kihúzta úgy, ahogy, de meg lett a bögréje, úgyhogy reméljük, hogy majd iszik belőle fincsi kávét.
1: Lehet, hogy visszaaludt és felébred majd valamikor 9:30-kor és gondolkozni kezd. Te nyerte magagán, vagy álmodtam ezt a dolgot? Úgyhogy valaki majd szóljon neki, hogy Tibor, igen, ügyes
2: volt. Hát vagy elmondjuk mi minden óra végén, tudod így a híradó vagy a hírek előtt kiköszönés gyanánt, hogy Tibor, gratulálunk, nyertél, ne feledd. Jó reggelt egyébként még egyszer. Simon, ha itt vagy, szóljál, meg kezdtünk hiányolni. Megyünk tovább, és közben meghallgatjuk, igen, a legfrissebb híreket, jövünk azonnal.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, megjelenni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
10: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
11: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárló listát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
14: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
15: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
16: Blautek.
15: Melegre tervezve.
17: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
18: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
17: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
18: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
13: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
16: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
19: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
20: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Büntető eljárást indított a rendőrség a Brassói Tüdőgyógyászati Kórházban keletkezett tűz ügyében. Egyelőre úgy tűnik, hogy magánakciót hajtott végre az a másodpilóta, aki a Fly Dubai Izraelbe tartó járatán rátámadt a kollégájára. A következő órákban nagy részben tiszta lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Két szabályszegő autóst is kivontak a forgalomból a hétvégén a Hargita megyei rendőrök. Kászonnal 10-en szombat reggel állítottak meg egy 42 éves helyi sofőrt, akinél a szonda 0,43 mg per literes légalkohol szintet mutatott ki. A férfit vérvételre kórházba szállították, és ittas vezetés miatt indult ellene eljárás. Nem sokkal később Újszékelyen egy 63 éves Bákó megyei autóst is ellenőriztek. Az igazoltatás során kiderült, hogy a sofőr korábban már elvesztette a jogosítványát így ellene. Engedély nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás. Büntető eljárást indított a rendőrség a Brassói Tüdőgyógyászati Kórházban keletkezett tűz ügyében, miután életét vesztette egy páciens, a lángok az első emelet egyik kórtermében csaptak fel, és csupán egy ágyat érintett az eset. Az oltás után a tűzoltók egy 27 éves női páciens holttestét találták meg, ezután pedig elszállították boncolásra. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a beteg feltehetően szándékosan gyújtotta meg a matracát. Az eset miatt egyébként mintegy 50 embert evakuált az épületből, de a vészhelyzet elhárítása után mindannyian visszatérhettek. A kórházi személyzet két tagja füstmérgezést szenvedett, őket a helyszínen ellátták a mentősök. Egyelőre úgy tűnik, hogy magánakciót hajtott végre az a másodpilóta, aki a Fly Dubai Izraelbe tartó járatán rátámadt a kollégájára és megpróbálta átvenni a gép fölötti uralmat, számoltak be izraeli források a CNN-nek. Noha a nyomozó hatóságok még vizsgálják az indítékot, az eddigi adatok alapján a gyanúsított egyedül cselekedett és jelenleg semmilyen csoporthoz vagy kormányhoz köthető szállat nem találtak. Az eset kapcsán egyébként az Egyesült Arab Emírségek és Izrael mellett Szaúd-Arábia belügyminisztériuma is nyomoz, mivel a járat ott hajtott végre kényszerleszállást.
23: Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője nyerte a Forma 1-es bahreini nagydíjat, amelyet az év elejéről elhalasztva Malajziában rendeztek meg. Verstappen idei első pályafutása 72. futam győzelmét aratta. Másodikként az összetettben illóvás Andrea Kimi Antonelli ért célba, aki 84 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A dobogó harmadik fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elhatott fel. A világbajnokság hétvégén Szingapurban folytatódik. Újabb mérkőzésen van túl a Csíkszeredai Sportklub a romániai jégkorongbajnokságban. A kékfehérek ezúttal szétlövésben győzték le a bukaresti Steauát. A csíkiak hamar két gólos előnyt szereztek Salmon Zoltán és Márton Tamás találataival, a Steaua azonban még az első harmadban szépített. A rendes játékidőben nem született több gól, így hosszabbítás majd szétlövés következett. Ebben a sportklub bizonyult jobbnak, és két ponttal távozott a Bercsenyi arénából. A csíkiak így a péntek gyergyői HK elleni büntető párbajos vereség után ezúttal győztesen jöttek ki a szétlövésből.
22: Csíkszeredában és környékén a következő órákban fagypont és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél sem fog erősen fújni, és nagy részben tiszta lesz az égbolt. Mindemellett délután 19-20 fokos maximumokra számíthatunk, este 8 órakor 13 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet.
21: Most pedig.

0: Hello, jó reggelt mindenkinek! Hétfő van, október csodálatos 5. napja már is, és itt vagyunk veletek, folytatjuk a hármas szabályt a mai napon is, ugyanis jó hangulat az már garantált.
1: Abszolút, többek közt az imént hallott Berecki Szilárdnak köszönhetően, de persze itt van Nagy Endre is. Én Máté Kincső vagyok, jó reggelt mindenkinek, gyertek, írjatok nekünk, csacsogjunk, csicseregjünk közösen.
2: Jó, alig várom, hogy csicseregjek. Közben pedig jó zene mindjárt, óra elején 8 után is Justin Bieber megfogott egy kérgyót, és ebből jött egy jó dal, itt van DJ Snake és a Let Me Love You.
3: Ez a hármas szabály a maga nemében.

0: Jaj, 8 óra 9 perc van, jó reggelt mindenkinek a csodás pirkadatos hétfő reggelben. Jelentjük Aláson, hivatalosan is fel kell a nap, vagy felkelt már a nap. Itt szünetben Endrével mi magunk is láttuk. Szili, nincsen semmi baj. Megvan a nap, a helyén van.
1: Na, itt is látszik.
0: Most már te is látod, szép. Jó, akkor helyén van valóban a világ rendje, illetve hát engedjétek meg, hogy néhány gondolatig azért adjunk teret a felsóhajtásomnak, mert kezdek kétségbe esni, illetve az az igazság, hogy egész pontosan ott a kollégánk jutatta eszünkbe, írja itt nekünk, hogy Simon nem küldte a szokásos kávé kifli kombót, ezért fogunk elaludni, és hogy még mindig nincs. Mi történt ezzel az emberrel?
2: Lehet, hogy úton van, vagy lehet, hogy valami történik. Lehet, szerelmes lett.
0: Na, miért, simán megtörténhet.
2: Miért reméljük mindig, vagy miért nem reméljük soha legjobbat? Reméljük
0: miért
2: a legjobbat.
0: Igazad van? Lehet, hogy Simonnak új barátnője, élettársa, friss, ropogós felesége van, és jobb dolguk is van reggelente, lehet, mint a gagát hallgatni.
2: Valaki a Simon gyűrött ingében most főzi neki a kávét. Mint a hollywoodi
1: film. Hát nem életben nem fogok más rádióknak SMS-t írni ezután. Eddig se írtam mondjuk sűrűn, de ezután biztosra megszokjanak, hogy lenne egy reggel, nem tudok írni ezt. Szili, nem? Új szeretője.
0: De ha már itt tartunk, Dezsőt is hiányolom, csak szólok.
2: De amúgy meg mindenkinek örvendünk, aki itt van. Ezt tegyük gyorsan hozzá, mielőtt még azt hinnétek, hogy nem. Itt van, Zsoltot előre veszem, mert Zsolttal most együtt tudunk érezni. Azt írja, sziasztok, hát én horgászni voltam a hétfánknál, de nem tudom, mit ittak, vagy mit szívtak. Reggel 6 órakor még ordítottak. Én sem töltöm a cipőbe, de meg kellett volna egyengetni egyeseket ott a nagy buliba. Tovább nem írom, mert csak jobban felháborodok. Írja Zsolt, aki elment volna, hogy csendben legyen a halakkal. Erre valakik olyan bulit szerveztek a halastó környékén, hogy még a halak is elhúzódtak az iszabba.
0: Hát meg ki tudja, lehet táncot jártak a halak. Bár gyanúm szerint Zsolt bosszúságának az oka jó részt az, hogy valószínűleg nem volt kapás, ugye ennek oka és következményeképpen. Hát sajnáljuk, kedves Zsolt, ilyenkor azt kell mondani, hogy egy kicsit kell bosszankodni, és amikor az ember rájön, hogy bosszankodik, akkor kell hagyni a francba pecabotot, halat, csalit, mindenfélét, és becsatlakozni a buliba.
2: Gyorsan kis önvizsgálatra készített ez az üzenet engem, mert emlékezzünk vissza, volt egy nyár, amikor egy bizonyos rádió munkatársa egy halastó mellett szálltak meg egy bizonyos fesztivál környékén, és hát
1: ez az,
2: azért
1: ez
2: még...
1: az én sezével csendben.
0: Tényleg.
2: Igen, szegény halak.
0: Hát mentségemre legyen szólva, én nem zenéltem.
2: Nem, te csak kérted a következőt.
1: Együtt sírunk, együtt nevetünk, igen. Nézd meg azt az art még, hogy... Én csak teljesítettem.
2: Az a kedvencem, mikor...
1: Hogy csillagos fecske.
2: Hogy kell ebbe a dalszövegbe belenagyítani?
0: Volt ilyen? Endre, volt ilyen?
2: Nem részemről.
1: Részemről kezdtem.
0: Igen, de tényleg
1: nem részemről.
2: Mikor került elő, hogy el kéne most már énekelni a Csipkés kombinét? Azt hiszem, ott voltam.
0: Ott én már nem voltam. Én szeretném jelezni, hogy én ott már nem voltam.
2: Elő került a kombiné, felvettük és tefekült.
0: Nekem semmi kombiné nem rémlik, úgyhogy valószínűleg ekkor tájt már aludtam. Igen, akkor utólag is elnézést kérünk a 2 évvel ezelőtti nyáron a Vixádi halastónál Pecázuktól. Közben olyan vagány videót kaptunk, hogy csak csorgatom a nyálamat. Levi küldött nekünk egy kis videót, egyrészt írja, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek, másrészt a videó tartalma a sikataka bum bum bumos. Hát úgy imádom, hallok meg, teljes hangerőn Maxon tolja a rádiógagát, közben a konkrétan a mozdony vezetői pozícióból filmezi a mozdony szélvédőjén keresztül a napelkeltét, megvan.
2: Az a vagány a vonatozásban, hogy nem kell megelőzni senkit.
0: Na
2: én
0: igen,
2: ezt megtanultam ebből a videóból.
0: Jó. Hát ez nem
1: ezt akartam kérdezni, hogy ez az egyik, sem a másik, az, hogy vonatkozás, mindig vakon mész. Tudod, hogy most meg kell bízni, mert valahol téged úgy irányítottak, hogy itt rendben lesz? Ezek jó kérdések, mert izgalmas lehet, hogy jönnek kanyarul, úristen, mi van szembe velünk?
0: Igen, nem? Igen. 0730, de 0730 54 88 88. Szerintetek igen-e vagy nem-e? Írjátok meg.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földbolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Itt is vagyunk veletek 20 perccel 8 óra után, és közben kaptunk Tomitól egy üzenetet, hogy kell regisztrálni, kérjetek egy kicsi segítséget a regisztrációval kapcsolatosan, ez a játékunk lenne, és azért is tartottuk fontosnak, hogy ezt elmondjuk, hogy mindenki, aki szeretne regisztrálni, ő tudjon regisztrálni, úgyhogy is holnap, október 6-án kezdődik a nagy születésnapi játékunk, hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, és annyira egyszerű regisztrálni, hogy na csak név, telefonszám, és egy megye, ahonnan hallgatsz minket. Ennyi. Ha ezt SMS-ben vagy WhatsApp-on elküldöd, akkor kész vagy. Az applikációban még egyszerűbb, mert ha be vagy regisztrálva, akkor csak annyit kell nyomjál, hogy jelentkezek, pak, azt hiszem ez a szöveg.
1: Így van, így van. Facebookon pedig nagyon bonyolult, mert nem lehet.
2: Igen, ezt gyorsan tisztázzuk le, hogy nem, Facebookon nem lehet. És egyébként 07 30 54 88 88, hogyha már itt tartunk, akkor ékes telefonszámunk, amin keresztül ugye elérhetek bennünket, ahol tudtok regisztrálni. És egyébként köszönjük szépen, hogyha részt veszek a játékban, holnap startolunk, ugye?
1: Igen, és nagyon sok vagány nyeremény van, és annyi lesz csupán a feladat, akit felhívunk, hogy valami vagány dolgot kell nekünk elképzelni ajándékként. De lehet ez ugye a rádiónak közösen, lehet valamelyik műsorvezetőnek, akármit, hát végre megkapom a piros Ferrarimat.
2: Légy optimista, Endre, tehát hogy komolyan mondom, az életed hátra lévő részében ez a gyönyörű optimizmus aranyozza be az életedet, és adja az Isten, hogy valaha egyszer teljesüljön, vagy célt érjen.
0: De van egy rossz hírem, és van egy jó hírem.
2: No.
0: A rossz hírem például az, hogy Endre, szóban lehet, megkapod a piros Ferrari-dat, fizikálisan nem. Viszont a jó hírem az, hogy nagy eséllyel, aki neked a piros Ferrari-t odajándékoz a szóban, ő viszont megkaphatja a fődíjunkat, ami nem más, mint egy vagány kis törökországi isztambuli kirándulás, képzeljétek el, november 10 és 15-e között két személyre, úgyhogy oda el lehet ügyesen menni másodmagával valaki, aki neked Ferrarit ad szóban.
2: Én imádom a játékainkat, tehát még akkor is, amikor úgymond nekünk van szülinapunk, a hallgatóink járnak a legjobban. Ez a legzseniálisabb az egészben. Olyan jó egyébként, hogy vagytok nekünk, na szóval gyertek, aztán regisztráljátok, aztán meg tényleg holnap belecsapunk majd a lecsóba, és szépen ügyesen játszunk. Addig is gyűjtsétek meg ott a dolgát, ugye így szoktuk ezt kérni és fogalmazni. Nézzük, hogy kik köszöntek még be hozzánk. Itt van Jocó, sziasztok, szerelmetes, jó reggelt és kellemes hetet mindenkinek. Ó, hát ez így nagyon jó lesz, drága Jocó, köszönet, hogy írtál, illetve itt van velünk Margit, jó reggelt, illetve Laci is jó reggeltet kíván nekünk.
1: Még Mihály egy kicsit panaszkodik, azt írja, sziasztok, kérlek szóljatok azon sofőröknek, akik csak egy lőrést vakarnak a szélvédőre, hogy a teljes szélvédő takarítás biztonságosabb, írja Mihály.
2: Ezzel maximálisan egyet értek, és annál, tudok is azonosulni.
1: Aki csak egy ilyen, mintha egy tankból nézne ki, egy páncértankból nézne ki, egy ilyen csíkot vakar, annál az volna a következő fokozat, ha valaki két lyukat csinál. És akkor ott néz ki a két szemével. Egy ilyen jó kis farsangi maszkot a félidőre.
2: Én sose értettem egyébként, értem a cinizmust, meg a szarkazmust, ott van a hangodban, Endre, de tényleg nem értettem azokat, akik csak egy kicsi lyukat vakarnak ott elől. Oké, ha valaki, akkor én reggelente sietek. Tehát tudom, hogy mennyi idős porlás lenne ez, de hogy tényleg egy kanyart se tudsz rendesen bevenni, hogyha az anyós ülés felül nem látsz ki a szélvédőt. Hát akkor miért indulsz el egyáltalán?
0: Nem tudom, szeretnek veszélyesen ülni az emberek. Hát nem, az ilyenek az általában azt hiszik, hogy csak egyedül vannak az úton, úgyhogy vakarjátok le az egészet, jó? Vagy takarjátok le, jön a takarós időszak. Ennél egyszerű megoldás most már nem lehet kitalálni. Jóval olcsóbb, mint egy garázs, higgyétek el. Béluci írja nekünk, jó reggel, sziasztok, ideg a reggel, alig egy Celsius fok, szép napot, jó műsorvezetést, üdv Béluci, köszönjük drága, és Viharnak is köszönjük, aki az Egyesült Királyságból jelentkezik be hozzánk.
2: Na, ma van egyrészt az oktatás világnapja, ezt már letisztáztuk előző órában. Van-e valamilyen fontos világnap, ha nem hozok színes írt?
1: Van, nagyon röviden még akkor. Ma van az építészet világnapja, ha ma szép épületet láttok, ami még nem dőlt össze, azt jól megcsinálták. Aztán főleg, hogyha szép is, és még lábon is marad, akkor aztán tökéletes építészetről beszélünk. Ezen kívül ma van a lufbalonok. A lufiknak a napja, úgyhogy fújjatok lufit.
2: Na jól van, akkor erről is még kicsit később, addig is 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas!

0: húsfogyasztást vesz banán ízű a gyógyszertárban, nem a másik. A szülinapra.
1: Köszönöm a bókot.
2: De honnan tudod te a méretet?
0: Minden férfi azt vesz.
2: Igen?
0: Persze.
1: De van, aki egy glötyök.
0: A lufi.
1: A lufi, persze. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye Luffyra visszatérve, a Luffynak ugye hát van amit felfújnak ugye gázzal, héliummal, mm-hmm. és az aztán nagyon jó hangot tud csinálni, meg szépen fellebeg, meg van, amit szája kell ugye felfújni levegővel, mert mikor van egy rendezvény, és azt mondják, hogy te kéne fújjunk 30 Luffy gyorsan, akkor ilyenkor megvan az, hogy ne kell legyen egy taktikája, hogy fújod fel a Luffyt. Tehát nem tudsz egy ilyen folyamatos préssel, levegő préssel felfújni Luffyt. Ennek van egy trükkje, mert másképp, amíg nem tágul egy picit ki, addig nem fogod tudni fújni a Luffyt. Csak ezért van, hogy kínlódnak emberek ilyen érrel a homlokukon,
2: hát és nem tudják felfújni. Mert tüdőlevenből akarják csak megoldani. Holott a nagyon ügyes kis Luffy fújás története az ott kezdődik, hogy megtanulod a három lépcsős légzést, ugye, mint a színészek, meg a rádiós igen. műsorvezetők, rekeszizomból zársz, és nyomrodat is megtöltöd levegővel, és akkor ezért vagyunk milyen nagyon hasznosak Luffy fújáskor, meg úszógumi felfújáskor, meg matrac, meg ilyen karúszók felfújásakor, vagy nálatok ez nincs meg, hogy mindenki a nyakatokba sózza a feladatot?
0: Mindig azt gondolják, hogy a férfi kell felfújja a Luffy-k a szülinapi bugyira.
2: Nem.
0: Ez valamiért ilyen, és szeretném ezt lebontani, ezt a struktúrát, ezt a társadalmi.
2: Én akkor ezt a sztereotípiát megdöntöm itt rögtön. Köszönöm szépen. Tehát nálunk például családi körben, hát láttam férfi embert már Luffyt fújni, nem azt mondom, de például ha a szülinapi dekorálásról van szó a gyerkőcöknek, gyanúm szerint ott azért sokkal több női száj dolgozik.
0: Ti láttatok már? Igen, persze, minden itt így van, csak nem mindig látszik. Láttatok ti már amúgy, mielőtt mindenkinek lila lenne a fejes, mindenkinek az erek kidagadnának a halántékán, meg a homlokán, meg mindenhol már. Máshol is. Látottok már Luffy fújó pompácskát?
2: Jó, igen, de vannak
1: igen,
2: ennek
1: persze. Az uncsi.
2: Igen, szerintem is egyébként, de a bohócoknak jól áll. Tehát ők például, amikor csinálják az ilyen kigyó, nem uborkát, mi ez Luffyt, amiből aztán hajtogatják
1: én
2: a csivavat.
1: Én csak uborkát tudok. Én uborkát meg banán tudok csinálni.
2: Ők olyan kis ízével dolgoznak, ilyen kis pumpával. Viszont de van a sűrített
1: elektromos
2: levegős.
1: Is van.
0: És kígyót nem tudsz?
2: Az nincs olyan, mint a...
1: Kígyót is tudok, te tényleg, kígyó, bakker, azt el is felejtettem.
2: Nagyon igen. ügyes vagy, tehát megy a kígyó, uborka, igen? Giliszta, és mi volt még?
1: Melyiket mondom? A banánt.
2: Banánt. Hát az már nehéz, annak már csicskösödik a vége.
0: Én amilyen seprűnyeret hajtogatok Luffyból, senki nem csinálja utána.
1: Seprűnyél, lehet, az ment valamikor az is.
2: Jó, de seprűvel sepergetik.
0: Kinek amilyet adott a fennben, azzal sepregetem.
1: Na de mi ez a sűrített levegős
2: tudsz? Nem
1: ez
2: tudom, hogy csak beképzelem magamnak, igen, vagy tényleg láttam ilyet, hogy mit tudjátok, ez ilyen dezodorszerű cucc, csak hogy ugye tetére ráhúzod a de lehet elektromos volt, csak félre néztem.
1: Vannak azok az elektromosak, ami ugye egy ilyen kicsi szerkezet, és aztán amikor ráhúzod a magát a Luffyt, egy picit lenyomod, akkor így felfújja, és akkor utána, de ez van egy csomó ilyen elektromos, de ez kuncsik. A lényeg az, hogy aki szájjal ügyesen felfúj Luffyt, az már elért valamit az életben. 0-30-54-88-88, nem mondom, hogy utassátok meg videóba, de hajrá!
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
6: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
8: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Mitől bömbi a bömbi?
12: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét

0: A Lufik világnapján vagyunk, október csodálatos 5-én jött egy nagyon-nagyon sokat mondó német nyelvű üzenet Roberttől, 99 Luftballon.
1: Köszönjük Angári szépen.
0: Jó, neked az a verzió van meg. És még van az angol, a 99 Red Luftballons valami.
1: Mhm, ezt megdalolták.
2: Red Ballons, te. Nem, Luftballons az németű, ha? De van a magyar verzió, az a 99 Luffy.
1: Nincs, de megcsinálod, igen, rajtad múlik. Igen, itt a Lufik világnapján azért érkeznek a fontos jelzések és kérdések is. József például, nagyon jó kis üzenetet küldött nekünk. Azt mondja, hogy láttál a gyógyszertári Lufin gyártási számot? Nem. Aha, akkor te sem görgetted végig. Igen, ennyi kész.
0: Amúgy a csomagolásán is
2: csendben
0: így jöttek, szóltam.
2: Ezre mi maradtál ilyen csendben?
1: Cili, nem akartok nézni kommentálni? Nem, figyel az ember ilyesmire akkor, mikor helyzetem. De közben azért Atának a zavarba ejtő kérdése megér egy fámát, egy kört segítsetek, ki kell tágítani, csak kérdem. Mire gondol a költő?
2: Igen, a Lufit. Igen, el kell egyszer fújni, egyszer ilyen rekeszizomó, így ezt fújsz bele, és akkor kitágítod, és akkor utána már könnyebb fújni.
1: Uh-huh. Az jó.
2: Hát a terem így van? Hát így van.
1: Nem tudom, mert én mindig folyamatot, nem egy nagy puff, és akkor utána puff, puff, puff, hanem egy ilyen nagy puff.
2: Mi is több kérdésem?
0: Jaj, folyamatos.
1: Igen, értem. Én olyan vagyok, mint az elektromos.
0: Úgy dolgozol a levegőből, mint egy jazz trombitás. Tehát a levegő az egyformán jön, és a crescendo végére is még marad belőle. Egyébként valahányszor látok egy ilyen nagyon vagány jó kis jazz trombita szólót, mindig azon gondolkozom, mennyi sok jó vagány itt fel lehetett volna fújni ennyire.
1: Ugye?
2: Ez biztos, igen. Jó, közben Gréti is itt van velünk, Svájcból is jelen, jó reggelt, bár sajnos itt még 7.30 van és hétfő is írja nekünk, hát nálunk most már 8.30 is elmúlt, és még mindig hétfő, csak szólok. Ugye egy óra múlva is hétfő lesz.
1: Igen, és túléljük mindannyian, Gréti, ne idegeskedj, azért vagyunk itt veled, hogy könnyebb legyen ez a hétindítás, és a kora reggel se fájjon annyira. Közben gyertek, hadd mondjam el nektek, mert tényleg napok óta tolom magam előtt, van egy nagyon jó kis hír, nem tudom, tudjátok-e, valószínűleg nem beszéltünk róla, de egyszer készíthetnénk egyébként műsort a sakkozásról. Nagyon-nagyon szeretek sakkozni, úgyhogy engem az ilyen hírek mindig lázba hoznak. Így a közelmúlt eseménye, hogy egy 11 éves csoda kislány Kenterbe verte Polgár Juditot, de nem úgy a szószoros legértelmében, hanem hogy tulajdonképpen effektíve azt a rekordot, amit ő már nagyon régóta tartogat. Ő lett
2: a miniszterelnök, vagy mi lett?
1: Sok játék.
0: Sőt, államelnök
1: se. Lóugrás, államelnök, meg futó, igazod, meg minden más. Igaz. Szóval, igen, van egy új ügyes kislányunk, aki ilyen fiatalon annyira nagyon ügyesen tudja és tolja ezt a sok témát, hogy le az összes kalapokkal.
2: Van egy csomó, szoktam nézni ilyen videókat, ahol ilyen nagyon zseni kis gyerekek vannak, de mindenfélében és többek közt a sakkban is, hogy egészen elképesztő, hogy milyen gondolkodás, meg rálátásuk van. Na, mindjárt beszélgetünk egy picit erről a lányról, és hogy mit tud és ki ő, és egyáltalán milyen eredményei vannak. 0-30-54-88-88, pedig ide írhattok ti is.
3: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Mondom most, hogy nekem, hogy még egyszer Bodhana Sivanandan. Ez a neve az indiai csoda kislánynak, aki 11 évesen ilyen óriási nagy rekordokat döntöget meg, és hát ha egy ilyen fiatal tehetséges lánytól már most rettegnek a férfiak, akkor szerintem jó irányba megy a világ.
1: Igen, mert hogy egyébként ő lett minden idők legfiatalabb sakkozója, aki megszerezte a női nemzetközi nagymesteri címet, ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, na erről fogunk beszélgetni majd a legfrissebb hírek után.
2: Így van, mert most azt következik, képzeljétek el, úgyhogy a hírszerkesztőink már készen állnak, itt állnak az ajtóban, mindjárt, várj, csak mondja be, jönnek, sietnek, úgyhogy megyünk mi is.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Én meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
10: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
11: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
10: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Greenpro.ro.
1: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Újabb csalási módszerre figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a T-Park parkolási rendszer nevében küldenek hamis SMS-eket. Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint az Egyesült Államok visszavezényelte a nagy hatótávolságú bombázóit az amerikai támaszpontjaikra. Egy meg nem nevezett új fenyegetés miatt Nagy-Britanniából. Mínuszfokokkal indítottuk a reggelt, a következő órákban sem lesz nagyon meleg. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Még mindig bizonytalan a csíkcsicsói sportcsarnok megépítése, tájékoztat a Székelyhon. A Fejlesztési Minisztérium 4 évvel ezelőtt döntött arról, hogy az Országos Beruházási Társaságon keresztül finanszírozza a projektet. A folyamatot azonban az egymást követő kormányváltások és a többszörös költségvetési megszorítások is hátráltatták, és bár a kivitelezési szerződést már aláírták, a munkálatok elkezdéséhez szükséges központi források a mai napig nem érkeztek meg. Péter Lukács polgármester tájékoztatása szerint a község egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott a folytatásról. A tervek szerint a létesítmény Csaracsó közelében épülne fel, ez pedig a helyi iskolások mellett a nagy közönséget is kiszolgálná. Ugyanakkor egy 180 férőhelyes lelátóval is rendelkezne. Újabb csalási módszerre figyelmeztetnek a hatóságok, ezúttal a T-Park parkolási rendszer nevében küldött hamis SMS-ekkel próbálják átverni a lakosságot. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság tájékoztatása szerint a csalók elmaradt parkolási díjakra hivatkozva küldenek üzeneteket és azonnali fizetést követelnek, büntetéssel fenyegetőzve. Az SMS-ben található link egy hamis weboldalra vezet, amely megtévesztésig hasonlít a hivatalos felületre, célja pedig a bankkártya adatok megszerzése. A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne kattintson az üzenetben kapott hivatkozásokra, aki mégis megadta az adatait, az haladéktalanul tiltsa le a kártyáját a bankjánál. A gyanús üzeneteket pedig a Kiberbiztonsági Igazgatóság felületén lehet jelenteni. Baleset történt a hegyekben, súlyosan megsérült egy férfi a Fogarasi Havasokban, pontosabban az egyik legveszélyesebb 3 lépésre a haláltól elnevezésű szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint a túrázó tegnap délután mintegy 40 métert zuhant, a Szeben megyei hegyi mentők azonnal az áldozat segítségére siettek, a Böljátónál állomásozó csapatot egy Smurt helikopter segítette a mentésben. Az eddig információk szerint a férfi állapota stabil. Egyetlen nap alatt több mint 500 sofőrt tiltottak el a vezetéstől Romániában, derül ki a rendőrség hétvégi beszámolójából. A közlekedésrendészek szombaton összesen 530 járművezető jogosítványát vették el az utakon, a legtöbb szemét a sebességhatár túllépése miatt büntették így, de 68 sofőrt ittas vezetés miatt tartóztattak fel. Ezzel párhuzamosan csaknem 140 közlekedési bűncselekményt regisztráltak, és 433 jármű forgalmi engedélyét vonták be. Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint az Egyesült Államok visszavezényelte a nagy hatótávolságú bombázóit az amerikai támaszpontjaira egy meg nem nevezett új fenyegetés miatt Nagy-Britanniából. Az intézkedésre alig néhány nappal azután került sor, hogy a brit kormány több embert is letartóztatott egy feltételezett iráni összeesküvéssel kapcsolatban, amelynek célpontja az a brit légibázis volt, ahol a gépek állomásoztak. A brit védelmi minisztérium egyelőre nem kívánta kommentálni az esetet. A mai napot mínusz fokokkal indítottuk, ugyanakkor a következő órákban is még hűvös időjárásra számíthatunk, csapadék viszont nem várható, és a szél sem fog erősen fújni. Délig nagyjából 14-15 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet, délután ugyanakkor körülbelül 20-21 fokos maximumokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
8: Most pedig.

0: Kiskacsókat csókoltatjuk, 9 óra múlt néhány perccel, ezek voltak a legfrissebb hírek a Rádió Gagán. Hétfő van, gyerekek, ébresztő, ki az ágyból, neki szaladtunk ennek a munkahétnek, ráadásul remek a hangulat.
1: Így van, sakmat mindenkinek, aki nem figyel, mert mindjárt jön aztán a jó kis fejcserés támadás. Itt vagyunk hárman, mindenki feje a saját helyén, saját nyakán. Máté Kincső, Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk. Folytatjuk még 2 órányi hármas szabállyal.
2: Próbálok viselkedni, mert Endre úgy belőtt ebbe a sakkos dologba, hogy félek ne, hogy kiüsse a parasztot. Hogyha nézzük, hogy mi van itt a lejátszási listánkon, Tom Grennan és a How Does It Feel, ezzel a dallal indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály
4: a maga nemében.

0: 9 óra 9 perc. Ez gyorsan még, amíg lehet. Mert hogy a 10-10-et nem biztos, hogy elcsípjük, de ezt most sikerült néhány másodperc erejéig elcsípni. Jó reggelt mindenkinek, szerusztok, szerusztok. Robert írja nekünk, sziasztok, jó reggelt. Ma lufit kell vennem a dupla jó ébredés örömére. Numero uno, a gagára ébredtem. Numero kettő, ma fizu nap van, legyen szép napotok. Hányadika van ma? Ötödike.
1: Egyeseknek ez fontos nap, és a numero három azért van a napod, mert így reggel korán már két numerán túl vagy.
0: Annak rendje is módja szerint.
2: De Robert, remélem nem nézted el a dátumot, nem május 10-e van, hanem október 5-e.
1: Ja, nem 10-5, hanem
2: 5-10, hanem 10-5.
1: Igen.
0: Nagyon jó fejség. Közben nézem még, milyen üzenetek érkeztek, valamilyen videót is kaptunk, ha minden igaz, de le fogjuk csekkolni. Azt írja nekünk a hallgató, hogy ezzel a videóval kívánunk a Gagának egy nagyon boldog születésnapot, erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben, békességben, szerencsében, a jó Isten éltesse sokáig a Rádió Gagát.
1: Köszönjük szépen.
0: Á, hát ezt köszönjük nagyon szépen. Neki szaladtunk a köszöntős üzeneteknek. Nagyon jó fejek vagytok, nagyon aranyos, hogy írtok ilyen tekintetben is nekünk, de hát nem feltétlen csak ilyen formában lehet ugye kifejezni a boldog szülinaposkodást. Regisztráljátok például a szülinapi játékunkra, ami holnap kezdődik.
2: De amúgy nagyon jó fej vagy, Tomi küldte nekünk, csak már nem ott tudom odaírni, mert ugye most határ lelépett. Ugye nem ott tudom odaírni, Tomi írta, és küldött egy nagyon vagány videót, összeállította egy csomó képet, összevágott, ami ilyen dubadubás, meg rádiós, meg mindenféle
0: milyen
2: kép, úgyhogy
0: jó fej
2: vagy, Tomika. Köszönjük szépen neked ezt is, de még messze van a szülinapos, ne kezdjetek el ilyen szülinapízéket írni, mert 15-5-e, tehát hogy még addig bőven van 10 nap, és a játékunk el sem kezdődött, úgyhogy még ne írjatok ilyeneket. De köszi, jó fej vagy.
0: Tényleg jó fejség.
1: Valaki fogta magát és munkát fektetett bele, most már tényleg az kell, hogy a Tomi regisztrálja a nyereményjátékra, hát ha a szerencse majd visszaköszönt téged egy jó kis nyereménnyel a következő napokban, mert holnaptól indul.
0: Holnaptól így indul, van. Így van. Na de gyertek, kanyarodjunk vissza egy kicsit Polgár Judithoz, és ami még fontosabb, egész pontosan, Endre szeretné elmondani ugye az ifjú 11 éves sakk tehetség nevét.
1: A Bodana Sivanandan, ezt úgy mondtam, hogy közben néztem a szemedbe, hogy...
0: Sivanandan, jól mondod, igen. Azt a mindenit, hát igen, maradjunk annyiban, hogy nem magyar nemzetiségű hölgyről van, szóval ez azt hiszem, hogy kiderül.
1: Bodanko.
2: Ilyen, nem, ne
0: képzeld el, bár a Bodana, uh-huh. Nem is tudom, hogy hogy kell ejteni, akár egy szép magyar név is lehetne. Na jó, az a lényeg,
1: Bodanka,
0: hogy
1: gyarabita.
0: Női nagymester lett a sakkban, és úgy egyáltalán nagymester lett, hát az hatalmas megtisztelés, és tekintettel azzal, hogy egy 11 éves pici leányzóról beszélünk, eszem áll meg, hogy mekkora géniusz, vagy mekkora tehetség lehet, és egyébként ő volt az, aki kicsivel korábban, még azt hiszem idei történet ez is, megdöntötte Polgár Judit 38 éves világrekordját, szintén a sakk területén értelemszerűen. Hogy születnek az ilyen csoda gyerekek? Engem az érdekel.
1: Az még izgalmas, hogy veszik ezt észre.
2: Technikailag kérdett.
0: Jaj, a gólya!
1: Egyszer a méhecske.
0: Jaj, bocsáss, a biber.
1: Persze. Virág.
2: De... Megkérdem a szüleimet.
0: Holnap elmeséled nekem?
1: Hogy születnek a csoda gyerekek?
2: Hogy születnek a csoda gyerekek? Igen, bocsánat, visszajön a gólya. Igen, elnézést.
0: Igen, de izgalmasabb az, amit Endre bedobott a közösbe, hogy veszik észre tényleg, hogy csoda gyerek a csoda gyerek. Uh-huh. Gondolj bele, ha hány éves lehetett ez a 11 esztendős nagyleány, amikor úgy először, nem tudom, a lóval lépett egy löbetűt, tudod, uh-huh. Hogy kiderüljön, hogy bum!
1: Igen, és látták, hogy a futóval nem fűbetűt lép. Hát tényleg jól csinálja.
2: Igen, szerintem mondaljon az első ötlet, mikor meglátod, hogy kimegy a pajta elé, és akkor épít legóból egy ilyen bástyát a ló mellé. Tudod, csak valami... Nem visszat félretével, tényleg megbeszéljük, hogy milyen eredményei vannak, egészen elképesztő a lány. Úgyhogy 0735548888, ha tudjátok, hogy születnek ezek a csoda gyerekek, írjátok le.
3: Székelyföld velünk ébredt. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: eljárt az edzés időszaka, a Training Season Dua Lipát hallgattuk, és valóban most már nem edzésről élesben megy a történet. Pontosabban élesben megy a játszma, ugyanis a fiatal indiai, most hogy indiai vagy brit, vagy hogy van ez, hogy akkor...
1: Indiai származású, igen, gyökerekkel bíró, nagy-britanniai, 11 esztendős kislány.
0: Igen, mert az az izgalmas, hogy ő lett ugye Nagy-Britannia legfiatalabb női sakkbajnoka korábban. Igen. Tehát egyértelmű, hogy most jó kérdés, ha például ugyanez az indiai származású gyerek egy indiai nagyváros, mondjuk egy Bombay nyomornegyedében születik meg, akkor esélye volna-e a világnak, hogy tudjon róla, vagy neki esélye lett volna-e, hogy idáig eljusson. Úgy ráadásul, hogy azért a sakk azért egy nagyon vagány sportág, mert a nagy mesterek körében ugye van külön női bajnokság, meg minden, meg női nagymesteri cím, de hogy férfiak ellen is játszanak, és vannak olyan tornák, ahol nincs külön női férfi torna, hanem tényleg mindenki mindenkivel szembe ül a táblával szembe, és aki ügyesebb, az nyer. Ilyen szempontból tényleg le a kalappal.
1: Nagyon zseni a kicsi lány, és komolyan mondom, én mindig csak ámulok és bámulok minden ilyen alkalommal, amikor szembe szaladok egy ilyen történettel, főleg úgy, hogy mondom, szeretem nagyon a sakkot, és arról is beszéltünk talán néhány dallal korábban, hogy egyrészt megdöntötte Polgár Judit 38 éve fennálló rekordját, másrészt maga Polgár Judit is felfigyelt azért rá, hogy ő mennyire tehetséges. Hogyan neveljünk zseni gyereket sakkban? Ehhez születni kell? Kérdezed, de komolyan, tehát, hogy ebben valahol ott vannak a gének is, vagy ez egy abszolút de tanulható dolog, mert hogy a sakk az a logika játéka, az egy
2: biztos
1: tanulható dolog, hogy ne legyen. Csak ennyi.
2: Igen, de 11 évesen még biztos, hogy nem a tanulástól, hogy fú, de ügyes, és rászánta a délután, mit tudom én, miután hazament, és a házi olvasmány, a házi feladat helyett negyedik osztályban rászánta az időt, és megtanult csakkozni, biztos itt nem erről van szó. Szerintem vannak ezek a tipikus zseni gyerekek, akik ugye legyen ez Rubik kocka kirakás, legyen ez sakk, legyen ez versenyautózás, hát vannak, akik 6-7 évesen olyan szinten versenygókártoznak már, hogy nézed, hogy ember, tehát hogy járni nem tudtam normálisan 6 évesen, nem, hogy gókártozzak, és vannak ilyenek, akik egyszerűen ráérzésből, egyszerűen valahol van egy picit zsigeri érzékük az ilyesmi. 11 évesen világbajnok lenni, meg a világ legjobb lenni, hát nincs edződ már. Igen, 11 évesen, nagyon durva.
0: Örök kérdés, hogy akkor mennyi a genetika és mennyi a tanulás lehetőség ebben a dologban. Ez a nagy dilemma, ugye az angolok a nature versus nurture, hogy aha, akkor a igen, természetből adódik, vagy pedig a nevelés, vagy a hozzáadott táplálás, ha úgy tetszik, a tehetség táplálása. Szerintem a kettőnek a kombinációja. Az a szép a sztoriban, hogy a kis csaj, már bocsánat, a nagymesterasszony, kis tiszteletet azért, igen, gyorsan magamból kicsikartam, és nem is volt nehéz. Annak idején, a lezárások idején, a koronavírus idején kezdett el autodidakta módon, önoktató módon megtanulni sakkozni. Még egyesek azt nézték a TikTokon, hogy kell jól lefagyasztani a petrezselyemzöldet, addig valakiből világbajnok lett. Tehát, hogy itt is azért van egyfajta különbség.
1: Ne kellettünk kenyeret sütni, maszkot varni, vagy éppen sakkozhatunk annyit, hogy na, segítsetek a matekozásban, ez a koronavírus ideje, ez mi volt? 20-21?
2: 20.
1: Akkor 6 évvel ezelőtt, tehát 5 éves korában fogott neki a pici lány effektív, akkor autodidakta módon sakkot tanulni. Ez valami zseniális, főleg akkor, hogy tényleg nem tudom, a családban ki tudja, volt-e valaki, aki méltó partnere tudott lenni egy ilyen pici lánynak.
2: Azért gondolom, főleg, hogy a sakkot nem lehet annyira jól megtanulni profi szinten. Meg lehet tanulni, úgyhogy tudjunk, mi leülünk és ketten sakkozunk, az oké. De hogy a sakkonnak van egy ilyen, szerintem egy ilyen személyiség típus kell, aki előre lát 4-5 lépést, aki tudja, hogy a másik hogyan fog lépni, és arra hogyan fog tudni reagálni. Ezek általában az ilyenekből lesznek vagy a logisztikai szakemberek, vagy a légiforgalmi irányítók, vagy valami ilyes, aki tudja előre 20 percre, hogy biztos vagyok benne, hogy milliméterre pontosan így fog alakulni. És szerintem ez nem elég csak megtanulni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg gyakorlás kellettől függetlenül. 0735488888, írjátok le véleményeiteket az ilyen kis zsenikről.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: van, ha netán elalszol sakkozás közben, a királynő könnyen kiszúrhatja a szemet.
1: Igen, ezért kell a bására ráaludni. Szólok a profik.
0: Jaj, mert hogyha így lehagyja a fejét, arra gondol.
1: De még másféleképpen is veszélyes tud lenni a sakk egyébként. Olyan már volt, hogy valaki beleszólt egy lépésbe is a harmadik félként, és tetlegesség lett a vége. Van, amikor nagyon komolyan veszik, úgyhogy óvatosan.
0: Te mit tudsz? Milyen pletykákat ismersz?
1: Ne próbáljátok meg, hogy vannak ezek a nagyon nyugis ember, akik a sétatéren a sakkasztalokon sakkoznak.
0: Imádom.
1: Kell teszte, oda kell menni, bele kell szólni, aki veszélyesen szeret élni. Lássuk, mi lesz a vége. Mert?
2: Mit, hogy szerintem, hogy én a lóval léptem volna, igen, vagy néha a futárt igen. kihozod a C4-es futárt, mezőre. Futár, milyen futó?
1: Ez nem a fánkúrjel, se nem a kárgúz ember. De egyébként igen, mert a futár hozza a mattot.
2: Szóval, hogyha a futót kihozod a C4-esre, akkor meg nyakor.
1: Gondolj bele, a másik egy nagyon előkészített titkos taktikai támadás, ezt akartam, hogy megnehezítsem a munkámat.
0: Kihozzátok magatokat.
1: Nem tudom, kell ilyen nehezen fogalmazni. Agyon gondolta a dolgos, hogy összes puff beleszólsz, és az egész taktika megy a francba.
2: Paralelopipedon formában. Ez a legjobb.
0: Nagyon jó. Ja, nekem egy nagyon ügyes kis bogarat ültettetek most akaratlan is a fülembe. Képzeljétek el azt a futárszolgálatot, vagy ilyen csomagküldő szolgálatot, ahol vannak ilyen pepitás minden arculatilag, és akkor vannak a futárok, akik vagy fehérben, aki... vagy feketében, ilyen kis lósisakkal, meg bástyakalappal, és így szállítanának ki. Szerintem ez nagyon hiánypotló lenne. Mm-hmm.
2: Ez lesz a matkurier.
0: Matkurier!
2: Ez lesz a neve.
0: Igen, de TH-val, és akkor még passzol a nevemhez is.
2: Igen, és akkor kiszállítják a csomagodat, akkor kapsz egy értesítésű sakmat.
0: Jaj, nagyon jó. Esküszöm már, ez egy zseni ötlet, ezt meg kellene csináljuk.
2: És akkor ők nem futárok lesznek, hanem futók, ugye, faj, amit megtanultuk.
1: Lehetne az, hogy ezeknél a mindenféle szekrényeknél, ahol ki kell venni az ilyen mindenféle boxokból az ajándékot, ne azt mondják, hogy olvasod a kártyát, vagy a QR kódot, hanem azt mondják, hogy a C8-asban van a te csomagod.
0: Nagyon jó. Vagy igen, úgy tudod kinyitni, hogy nem leküldik a kódot neked e-mailben, SMS-ben, stb., hanem egy ilyen nagyon egyszerű, sok lépéssel kell reagálni a meglévő játszmára, és az egész napi játszma ott lenne, és tulajdonképpen mindannyian játék részesei lehetnénk.
2: Jó, én szívesen vállalok futói munkát, csak egy kérdésem van, hogyha a parasztokat ki lehet ütni?
0: Ki?
2: Akkor jó, köszönöm, ötleten, én szerettem volna, hogyha valaki parasztokat tudjuk ki.
1: De a lovakhoz értesz?
2: Hát nem, de én futó vagyok, minek ért csak a lovakhoz, nem
0: viszont...
2: ugyanaz a lépésünk.
0: Ez egy jó kérdés, hogy ki mi lenne. Andrewből szerintem nagyon sziklaszilárd bástya tudna lenni.
1: Egyértelmű.
0: Nagyon.
1: Ott áll a sarokban, nem bántják, ha nem jön ki onnan. Tökéletes. Nagyon.
0: Igen, tehát néha játszmák zajlódnak le.
1: Egyikünk se vállalja a parasztot.
0: Én leszek paraszt, hát én olyan messze tudok köpni, én leszek paraszt. Komolyan mondom,
2: ez lesz a mondom,
0: 2,5 méter.
1: A királyt berakják a sarokba, elsáncolják, ne, azon által köpünk, ne, megoldjuk
0: ki
1: a támadást.
0: Ki akar itt királynő lenni egyébként is? 07-30-54-88-88. Na mit szólnátok egy ilyen, hogy is mondta Cili, matkurier nevű
2: matkurier.
0: Jó kis futárszolgálathoz, írjátok meg.
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Építs karriert a borbély szakmában. A Bormanek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
3: Stressz?
4: Megvan.
3: Fáradtság?
4: Az is.
3: Akkor mi hiányzik?
4: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
3: Pattanj autóba és irány tusnál fürdő.
4: Termál Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
3: Mert néha nem szabadság kell.
4: Csak egy jó kis wellness.
3: Termál Wellness tusnád.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
9: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
10: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum, Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágere.

0: kitaláltam egy jobb nevet, ez nem a Mad Courier lesz, hanem a Sakkomi.
1: Sakkomi. Nem, az a szlogen kellene legyen, te Szilvi.
0: Ja, jó, jó, igazadon.
1: Mad Courier, Sakkomi. Kész vagyunk.
0: Nagyon jó.
1: Jegyeztessük be a cégbíróságon, na komolyan jó. Csináljuk ezt meg. Ez egy jól működő dolog tudna
0: Endre,
1: lenni.
0: Endre, intézed a papírunkat?
2: Hogy persze, miért
1: én. Te Szilárd Bástyánként, igen.
2: Érdekes.
1: Igen?
2: Bocs. Csak gondolkozni kezdtem, hogy felvettük a szerepeket a sakktábláról, hogy valahogy át kellene a sakkot is most már egy kicsit modernizálni, mert én azért hiányolom, hogy a sakkban a tisztségleosztás, akkor sehogy nem szerepel a bürokrácia.
1: Na ez
2: mert
1: igaz.
2: Mi lenne, hogy átkeresztelnénk, hogy nem bástya volna egy írnok, egy jegyző, vagy közjegyző, volna egy alpolgármester, és akkor ugye egészen más indulattal ütnéd le a tábláról egyiket, vagy másikat, mert az összes felgyűlt frusztráció, hol van, melyik sarokba bújt el az alpolgármester, jövök én a parasztal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Csak akkor a lovat mire cseréled le? Mert az a baj, hogy számomra a sakktábla...
2: Villanyautóra.
1: Golfkocsira. Vagy ilyen önkormányzati szolgálati Verdára. Dacia-ra, táti. Na, de tényleg, na, sak nincsen ló nélkül. Azt úgy nem
0: nincs,
1: lehet.
0: Nincs, az az ikonikus.
2: Sak persze, nincs, ott van.
1: Az van.
0: Az lehet ló nélkül, de nagyban hozzájárul, hogyha ló is ott van. A kérdésem az, hogy el lehet a parasztokat, valami belevők akad a parasztokba. El lehet nevezni mondjuk azokról az emberekről, akiket nem bírsz annyira. És akkor van, kaptál, tessék, mennyi, hány van? 10, 8? 80 sorba? Hány? 80, ugye a saktáblán?
2: Igen, 8.
0: Jó, 80, köszönöm. Tehát, hogy van 8 paraszt, az 8 ismerősöd, akit nem szeretsz.
1: Igen, ez simán lehetne.
2: Egy kis fotókat felragasztanál szépen a fejükre, és akkor jönnek a haverek szülinapi buliba, léveszed a sakpartit, csak akkor néznek, hogy...
1: Sőt, ilyen vudubabákat kellene oda tenni a parasztok helyett. Ilyen mini vudubabát, gombostyűvet. De az jut eszembe, mert nekem nagyon tetszik ez, amit szóba hozott Endre, hogy tényleg na, reformálni kellene egy kicsit ezt az egész történetet. Mi lenne, hogyha az első sornyi parasztból a két szélsőt beáldoznánk? De telefonozol közben, Berecki?
0: Nem, bocsánat, meg akarom keresni, hogy mindegy, majd elmondom ide.
1: Na, de hogyha a két szélső parasztot ott közvetlenül a bástya előtt beáldoznánk, ő lenne mondjuk, vagy ők lennének a jegyzők. És akkor ki kellene találjuk, hogy ők viszont hogy lépnek. Mert szerintem tekintettel arra, hogy milyen bürokráciában szocializálódtunk itt Romániában, visszafele, ugye?
2: Igen, hátrafele kellene lépjenek, így van. Tehát mindjárt nem. Az első lépésnél lelépnek a pályáról.
1: Tehát csak, nem, csak akkor tudnak lépni, amikor már a bástya eltűnt a hátuk mögül. Uh-huh. És akkor egyet lépnek hátra, megengedjük, hogy oldalra is lépjenek.
0: Jó.
1: Mert félreállni is nagyon
0: tudom. Ez rendben van. Én ennyire nem értek a sakhoz, mint amennyire ti most belemásztatok, de nekem nagyon tetszik az ötlet. Mindenféle sakbábúnak adjatok szerepet. 07-30-54-88-88, ide pedig el is küldhetitek bátran, úgyhogy még foglalkozunk ezzel, megnézzünk mindent, ami ezzel kapcsolatos.
3: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Neki fogtunk megreformálni a sakktáblát és a sakkfigurákat. Gyertek, csatlakozzatok, legyetek partnerek. Közben Sanya jelzi, hogy ő 7,5 méterre tud parasztkodni. Szerusz, Sanya itt a körben, a csoportban. Üdv!
1: Mégis van 8 egkiadó, úgyhogy ebből már 2 akkor ezek szerint foglalt. 0735488888 a maradék 6 helyre lehet itt jelentkezni.
2: Lehet, és különböző játékpozíciókat is el lehet foglalni. Közben gondolkozom, hogy mégiscsak csoda, hogy a sakk még divat, mert nagyon bináris, csak 2 szín van benne, szóval nem tudom, hogy van ez.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót?
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautech kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautech. Blautech. Melegre tervezve.
7: Jaj, csak már leoszt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
10: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
11: Építs karriert a borbély szakmában. A Bourbonek Egyetem gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a bourbon.ron.
12: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A HOME-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. HOME. Biztos partner az építkezésben.
14: Haladás utca 18.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Büntető eljárást indított a rendőrség a brassói tüdőgyógyászati kórházban keletkezett tűz ügyében. Egyelőre úgy tűnik, hogy magánakciót hajtott végre az a másodpilóta, aki a Fly Dubai Izraelbe tartó járatán rátámadt a kollégájára. A következő órákban nagy részben tiszta lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Két szabályszegő autóst is kivontak a forgalomból a hétvégén a Hargita megyei rendőrök. Kászonnal 10-en szombat reggel állítottak meg egy 42 éves helyi sofőrt, akinél a szonda 0,43 mg per literes légalkohol szintet mutatott ki. A férfit vérvételre kórházba szállították, és ittas vezetés miatt indult ellene eljárás. Nem sokkal később Újszékelyen egy 63 éves Bákó megyei autóst is ellenőriztek. Az igazoltatás során kiderült, hogy a sofőr korábban már elvesztette a jogosítványát így ellene. Engedély nélküli járművezetés miatt indult büntetőeljárás. Büntető eljárást indított a rendőrség a brassói tüdőgyógyászati kórházban keletkezett tűz ügyében, miután életét vesztette egy páciens, a lángok az első emelet egyik kórtermében csaptak fel, és csupán egy ágyat érintett az eset. Az oltás után a tűzoltók egy 27 éves női páciens holttestét találták meg, ezután pedig elszállították boncolásra. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a beteg feltehetően szándékosan gyújtotta meg a matracát. Az eset miatt egyébként mintegy 50 embert evakuált az épületből, de a vészhelyzet elhárítása után mindannyian visszatérhettek. A kórházi személyzet két tagja füstmérgezést szenvedett, őket a helyszínen ellátták a mentősök. Egyelőre úgy tűnik, hogy magánakciót hajtott végre az a másodpilóta, aki a Fly Dubai Izraelbe tartó járatán rátámadt a kollégájára és megpróbálta átvenni a gép fölötti uralmat, számoltak be izraeli források a CNN-nek. Noha a nyomozó hatóságok még vizsgálják az indítékot, az eddigi adatok alapján a gyanúsított egyedül cselekedett és jelenleg semmilyen csoporthoz vagy kormányhoz köthető szállat nem találtak. Az eset kapcsán egyébként az Egyesült Arab Emírségek és Izrael mellett Szaúd-Arábia belügyminisztériuma is nyomoz, mivel a járat ott hajtott végre kényszerleszállást.
14: Magabiztos győzelemmel kezdte a női román jégkorongbajnokság alapszakaszát a Csíkszeredai Sportklub. A kék-fehérek a bukaresti Sportul Studențesc ellen két mérkőzést játszottak, és mindkettőt megnyerték. Az első találkozón 4-1-re, a második napon pedig 4-0-ra győztek. A visszavágón Ravasz Márta már a hatodik percben megszerezte a vezetést, majd a második harmadban újabb 3 góllal döntötte el a mérkőzést a sportklub. A csíkiak összesen 8-1-es gólkülönbséggel zárták a két mérkőzést. Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője nyerte a Forma 1-es Bahreini nagydíjat, amelyet az év elejéről elhalasztva Malajziában rendeztek meg. Verstappen idei első pályafutása 72. futam győzelmét aratta. Másodikként az összetettben illóvas Andrea Kimi Antonelli ért célba, aki 84 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A dobogó harmadik fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elhatott fel. A világbajnokság hétvégén Szingapúrban folytatódik.
5: Csíkszeredában és környékén a következő órákban fagypont és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél sem fog erősen fújni, és nagy részben tiszta lesz az égbolt. Mindemellett délután 19-20 fokos maximumokra számíthatunk, este 8 órakor 13 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet.
3: Most pedig.

0: Na meg ilyen sakkot se játszottak, hogy három játékos egyszerre, de remélhetőleg sokkal többen vagyunk, mint három. Így főleg, hogyha velünk tartotok még egy órát, folytatjuk a mai hármas szabály hétfői kiadását, még egy órát együtt töltünk.
1: Így van, a sakk egyik oldalán Nagy Endrét hallottátok, a másik oldalán Máté Kincső zenét keres, én pedig leszek középen a bíró, vagy nem tudom, ez még mi lehet, én Berecki Szilvi vagyok, hello.
2: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, reméljük már jól elindult a hétfőtök, és úgy egyáltalán a munkahétben is nyakig benne vagytok. Gyertek, hallgassuk meg a mai óranyitó dalunkat, az utolsót a mai műsorból. Jön a New Level Empire és a megtörténtünk.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: Cak. 10 óra 11 perc van. Kérem szépen, mondtam én egy órával ezelőtt, hogy jobb, ha a 9-9-nek örülünk, mert a 10-10-et nem biztos, hogy elcsípjük. Vidám hétfő délelőttöt még egyszer mindenkinek. Neki fogtunk a sakról beszélgetni, annak apropóján, hogy egy nagyon vagány kis brit állampolgár, indiai származású ifjú hölgy, 11 esztendős Bothana, tulajdonképpen hatalmas eredményeket ér el már ilyen fiatalon ugye a sak világában, és ennek kapcsán már mindent is megcsináltunk mi szemszájnak ingere. Többek közt a MAT nevű, mi ez? Futárküldő szolgálatot is kiötleteltük előző órában.
1: Csak futárszolgálat, mert nem küldünk futárt, de nem futárküldő.
0: Hát de ki kell
1: küldni a futárt? Futárt, tessék?
0: Én kérek.
2: Tényleg, ha egy futárt rendelek, egy futár hozza ki a futárt. Nagyon jó kérdések.
0: De, nagyon jó.
2: Mély filozófiai kérdések kerülnek elő ebben a hétfőn délelőttben. Közben pedig átpróbáltok a sakkot egy kicsit formálni, vagy reformálni. Igen, szeretném valamit mondani?
1: Nem, igen.
2: És itt jönnek már is az ötletek. Robert azt írja, hogy a cégre kicsit lefordítva, hogy a cég vezetője volna a király, a titkárnő, a királynő, a bástya, a munkafel, főfelügyelő, a ló a targoncás, ez nagyon jó. A futó persze a futár, és maradt a paraszt, az a csomagszelektáló. Írja itt még Robert.
0: Na, egész szépen le tudta osztani Robert a feladatokat. Ugye ez is volt a kérés, vagy kérdésünk tulajdonképpen előző órában, hogy ki milyen szerepkör tudna társítani. Közben azt nézem, hogy egy nagyon jó kis jelmagyarázattal érkezett egy üzenet hozzánk, nem tudom, hogy kiküldte, de mindjárt segít nekünk ebben. Siri azt mondja, hogy például a király lenne ugye a séfú, vagy a boss, a királynő lenne a materialista, a futó lenne az R1-es munkatárs, R1 ide, R1 oda. Nagyon jó. A ló lenne a nyihaha, a bástya lenne aranyhaj hajléka, illetve a paraszt lenne az ágyuhusi. Ja, Istenem.
2: Ki van ezt találva?
1: Rokmalac küldte.
0: Köszönjük szépen. Igen. Nagyon szépen passzántos. És hogyha Rokmalac, akkor esetleg olvassuk el igen a korábbi üzenetét is. Azt írta nekünk jó reggelt. Ugyanúgy, mert ugye feltettük volt a kérdés, hogy hogyan születnek az ilyen zseni gyerekek, mint ez a sakkozó lány. Azt mondja, ugyanúgy születnek, és úgy veszik észre őket, hogy egyévesen szobatiszták, már lefutották az 5 km félmaratont, 56 oldalas eszét írtak az élet értelméről, és megfejtették, hogy mit jelentenek a fekete-fehér négyzetek a sakktáblán, illetve miért ilyen csóró a király, hogy egy tisztre csak egy paraszt jut, vagy hogy miért kompenzálja a mozgáskorlátozását egy lóval, miközben a királynő oda megy, és azt csinál, amit akar. Mm-hmm. Nagyon jó.
2: Nincs igazság a sakkpályán se, úgy néz ki. Szépen párhuzamosan lerajzolja az életet.
1: Tényleg, mi ez a... Ez egy ilyen feminista játék, nekem most esett ki le. Hát nem vicceljetek.
0: Hát ez az élet maga.
1: Hát a király nem léphet csak egyet bármerre, a királynő pedig bármilyen irányba bármennyit léphet. Hát ez is milyen dolog? Mi ez a szabad kezűség?
2: De nézzük meg bármelyik királyi család történetét a történelemből.
0: Egyébként nem, hát de.
1: Na, tényleg.
0: Annak rendje is mondja szerint. Na.
1: Képzeljétek el, utána okay. Néztem, hogy melyik a világ legdrágább sakktáblája. Ha már itt vagyunk. Egy picit, tudjátok, mindig szeretjük az ilyen legeket. Mit tippeltek, mennyi lehet a világ legdrágább sakktáblája?
0: Szerintem 9382 euró.
2: $2.5 millió.
0: Na, te dollár, én
1: szeretnék
0: euró.
1: Szólni, hogy a világ legdrágább sakktáblája 9,8 millió dollár. Amúgy egy olyan saktábla, ami képzeljétek el, amúgy csak egy ilyen becsült értéken ez a saktáblának, mert hogy még tehát olyan rég csinálják és készítik, és mindenféle olyan extra, persze minőségű anyagokból, stb. Hogy még nincs teljesen kész, csak ennyi a felbecsült értéke.
0: Hát de mióta, hogy készítik, és mekkora ez a saktábla, hogy még mindig nem készült-e?
1: Hát van egy csomó vagány. Arany, platina, gyémánt, rubin, zafír, smaragd, gyöngy, minden van benne, képzeljétek el.
0: Na,
1: egészen extrém.
0: Legdrágább, de izgi vagány, jó, hogy szóba hoztad, még mindig nem tudja überelni a Harry Potteres első részes élősak figurás sakbábus saktáblát, ugye? Na, beszélgessünk erről is zene után.
3: Székelyföld velünk épet.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: szórakozunk és mosolygunk, és persze minden érdekességet megtalálunk a sakk világával kapcsolatban, de itt az első kérdés még mindig bizgeti a fantáziámat egy picit, hogy hogyan veszik észre, hogy valaki ennyire ügyes. Azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon például nálunk fele egyáltalán mikor néz rá valaki arra, hogy egy gyerek például ilyen szempontból milyen képességekkel rendelkezik. Mi például annak idején, mikor télen nagy hideg volt, és nem volt tornaterem, akkor tornaórán sakkoztunk. Nem tudom, hogy ma még előfordul-e ilyesmi bármelyik iskolába. Szépen hozta a tornatanár bácsi a sakktáblákat, felrakta az összeset, és akkor elmagyarázta, hogy mit hogyan kell, és akkor segített és figyelte, és stb. Tehát valahol az általános, ingyenes, szép, gyönyörű szép ma az oktatás napján, ugye, vagy a tanügye nagy megfontolandó kérdéseinek a napján, vajon ilyesmi még előfordul-e, hogy valamilyen módon egy icipici tehetségkutatás beleférjen a nagyon-nagyon rögzített és leszögezett tantervbe?
1: Hát jó kérdés, igen. Úgy az alaptanterben, mert úgy vannak a délutáni magánórák, meg hogy úgy elviszik, nem tudom, a gyereket sakkörre, automatice, az még úgy belefér, de hogy a tornaóráknak például része ez, azt nem tudom. Vagy van egyáltalán az osztályfőnöki óra, látjátok, ahol például rászánja magát akár a tanci, akár az osztályfőnök, hogy ilyen és ehhez hasonló játékok alatt akár, de hogy észrevegye, hogyha tényleg a gyereknek valamihez úgy tényleg van tehetsége.
2: Biztos, hogy nincs. Ma is én nem tudom, nagyon ritka, ha van is, akkor nagyon ritka. Én ezeket már egyiket sem kaptam el, én nem sakkoztam tornaórán, nem volt tehetségkutató, nem volt elmész szavaló versenyre, azért, hogy meglegyen a tízeset magyarból, stb. De hogy erre szerintem nem ad az iskola lehetőséget. Én most tudom, hogy az iskolának talán lehetne feladata, de nem feltétlenül gondolom az elsődleges feladatai közé ezt, viszont az, hogy lehetőséget adjon, hogy ez tényleg normális körülmények között legyen, és ne arról szóljon, hogy hát én nem merem az osztály előtt megmutatni, mert úgyis kiröhögnek, meg nem tudom, tehát az lehet, hogy egy kicsit gáz.
1: Én egyébként ezzel nem értek egyet, szerintem kifejezetten, hát mi más is lehetne a dolga az iskolának túl az alapokon, ugye, mint sem ez, hogy felfedezze, hát no, vagy észrevegye az, hogy kinek mihez van tehetsége. Most itt nem
2: iskola feladata?
1: Nem feltétlenül az intézményre gondolok, tudod, hanem az olyan teljes értékű vagány pedagógusokra. Hány olyan sikertörténetet láttunk a legnagyobbaktól kezdve, tényleg nemzetközi palettáról, de akár ékes magyar anyanyelvű honfi és nem csak honfi társaink kapcsán, hogy mai napig felemlegetik 30-40-60 pluszos feje, hogy ejha az a tanárnéni nem lett volna, vagy az a tanárbácsi olyan jó lehetőségeket mutatott. Szerintem ez valahol úgy tényleg a jó tanár.
0: Az emberi oldalról történik.
1: Igen,
2: de akkor is legalábbis én úgy gondolom, hogy szerintem is kellenek az ilyen pedagógusok, mert ők ismerik meg a legjobban a gyereküket, meg neki van ehhez érzékük, aki azt mondja a szülőnek, hogy né, drága szülő, figyeljön oda a gyerekre, ilyen szempontból, mert hogy nagyon jó a logikai rálátása, hosszú távon nagyon gondolkodik, hogy nem érdekli mondjuk valami olyasmi hobbi, olyan vagányság, ami miatt ezt ki tudja fejleszteni, de nem mondom, hogy az iskola kellene őt világbajnokát tegye.
0: Ja, hát nem tudom, valaki egyszer azt kell mondja, hogy...
1: Igen, de hogyha közben megkapja azt a szintű támogatást az iskolától is, tudod, hogy versenyekre viszik el, mert gondolj arra, hogy oké, tehát ez a kislány, akiről most beszélünk, ugye ő mondhatni valószínű egy viszonylag jómódú brit családba beleszületett, kezét csókolom, lehet megvan az anyagi fedezet, de hány olyan félzseni gyerekről tudunk, hogy a tehetség, az adottság megvan hozzá, csak mondjuk nem fér bele édesanyáiknak, hogy nem tudom milyen szintű akár országos versenyekre el tudják küldeni a gyereket, mert csak az utaztatás kérdéses ott, ahol 10 leír, ha tudnak kenyeret venni, már örülnek.
2: Igen, most ez jutott eszembe, hogy én még nem értem azt az időszakot, de hogy vásárhelyen volt például egy pionérház, ahova úgy tudtál elmenni délutánonként, hogy mindenféle fajta szabad foglalkozás volt, ahol tehetségnevel, de ment idézőjelbe.
1: Mindenhol volt, igen. Igen, na, hogyha valami kikopott és sajnálatra méltó, ilyen szempontból aztán nem pont az.
0: Igen, és milyen kár, hogy nagyon ritkán vannak csak erre mondjuk kivételek, vagy látunk ilyet. Egyébként itt már különbség van a tehetség felfedezése között, a tehetség gondozás között, ami egy huzamosabb program. Kellene, hogy legyen, maradjunk ennyiben.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumál.

0: Ez bizony a történet. Például az a jó kis történet, amit a Mat Kurier cég köré szerveztünk, és kitaláltunk, és kiokoskodtunk ugye kicsivel korábban. Jó kis csomagküldő szolgálat, hogy ne futárokat küldözgessünk jobbra-balra ölve, és nem tudom mi a 6. emeletre. Na, miért csatolok ide vissza? Azért, mert András ennek kapcsán írja nekünk, hogy a Mat Kurier cégnél az a helyzet, hogy az összes paraszt át kell érjen a túloldalra, hogy futó legyen belőlük.
1: Ja, ez a teszt. Ez és a akinek teszt. Sikerül, de már a sakban úgy van, hogyha végig megy, akkor bizony, királynőre, vagy igazából bizony, bármilyen tisztre cserélheted.
0: Csak hülye vagy, ha nem királynőre cseréled.
1: Igen, főleg, hogyha igen.
2: Ha aki van ütve a királynőt?
0: De hát két királynő is lehet.
1: Ha minden tisztelt

0: Matkurér, vagy mi a neve. Mi nem tudom, de mind a háromszor a király és a királynő jöttem be. Jó, ezek honnan érnek van? Mit csinál? Örökültek-e valamit? Mit csinálhatok ezeket? Hát igen. Milyen jó lenne pletykálni. Szerettem, nagyon jó.
1: Igen. Mondom, hogy van, komolyan van potenciál ebben a matkurierben. Hogy volt a szlogen, mert arra már
2: Sakkómi.
1: Sakkómiva. Jaj, de nem kell a van a végére? Sakkómiva.
0: Nem kell, csak Sakkómi.
1: Csak Sakkómi. Jó, tehát matkurier, Sakkómi. Ezt itt tegyük el farzsebe, és körülbelül 5-10 év múlva, amikor már dúsgazdagok leszünk belőle mind a hárman, és már a negyedik jachtot vásároljuk, mert megoldtuk az otthoni medencét, akkor nosztalgiázunk.
2: Hogy a matkurier Sakkómi szlogent hogyan fogjuk a román nyelv környezetben átültetni, hogy másoknak is ekkora élmény legyen?
1: Mi csak külföldre szállítunk.
2: Az is csak egy irányba.
0: Csak magyaroknak külföldre. Igen, az Sakkómi. Is csak egy irányba.
1: Küldjük a friss levegőt, a medve kakit csókolom. Az annyi, hogy szerintük már megcsináltak, igen?
0: Aki futárt felveszünk, és mondjuk Magyarországra szállít, az úgy jöjjön és úgy jelentkezzen, hogy meg kell várja, amíg onnan is vissza kell hozni valamit, mert nem éri meg nekünk azt, hogy oda-vissza járkálnak.
1: Mert én már azt is kitaláltam, annyi vagány kamionos hallgatónk van, és itt akkor kis kacsintás, kikacsintás mindannyiuknak, ha szeretnének esetleg kicsi plusz pénzt még ugye az amúgy is meglévő kursz mellé.
0: Annyi, hogy a matkurier egyelő a fekete táblákon játszunk, csak nagyon úgy néz ki, de lassacskán áttérünk, majd ígérünk.
1: Egy adott ponton fehér galléros bűnözők is lehetnek ilyen alapon.
2: Nagyon ki van ezt találva. Én azért még egyelőre nem várom.
1: Medencét
2: nagyon,
1: akartok-e? Jaktot akartok-e? Na, akkor ezt máshogy nem lehet, csak szólok.
2: Medence is lesz?
1: Igen,
2: akkor
1: igen.
2: Én is beszállok.
1: Akkor megyünk jachtozni, amikor már meguntuk a medencét odahaza. Nem tetszik?
2: Nagyon jó. Attól félek, hogy valakit meg fognak itt kötni.
1: Hát nem engem.
2: És nem a lovat.
0: Lehet felváltva megkötődni, hogy akkor legalább használjuk ki a medencén. Ilyen nem lehet csinálni, hogy hárman akkor vállaljuk a megkötődni.
2: Azért nem lesz gyúródás a céges jacuzziban, mert mindig, mikor egy valaki fűdik, a másik kettő a letöltendő tűnékkel.
1: Csapatépítő tréningek ott lesznek az őrsön. Hogy
2: lesz időkérni nekünk, ilyen sok kézikönyvet írunk majd, mert akkor elfogy a letöltendőből.
1: Á, igen. Na de közben gyertek itt a mókán és kacagáson túl, nézzétek meg, milyen szép dicséretet kaptunk. Tereljük vissza magunkat komolyabb vizekre. Márta azt írja, hogy nagyon jó ez a mai téma, a tehetségfelismerés. Edit. Időközben azért áthajóztunk a fehér galléros bűnözésig, de valóban na, ez egy fontos kérdés, és örülök én is, hogy szóba kerül. És mondom, még egyszer aláhúzom két vonallal, amit korábban már hangsúlyoztuk, és aztán mondjátok el ti is a véleményeteket, hogy valószínűleg az iskola, a pedagógus és természetesen a szülő dolga is, hogy észrevegye ezeket a kis tehetséges fiatalokat, aztán hogy mit kezdünk vele, akár székelyföldi, erdélyi vagy romániai mérce szerint, na, az egy másik tártészta.
3: Mindenről dumálunk.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keres minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
6: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
8: Futószögállítás, gumicsere, részecske

0: az autód.
1: Szeretnél egy Smart TV-t?
2: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
1: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
2: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
5: ismét slágerek és új zenék.
3: Rádió.

0: Na tessék, feladtuk a leckét, hogy fel kell fedezni a fiatalokat, és tehetség gondozásba kell adni őket, de hát hogyan? Hogy vesszük észre, hogy tehetséges a gyermek? Találtam egy cikket, hogy 7 jel, hogy zseni a gyerek. Gyorsan felolvasom, aztán megbeszéljük. Figyelj! 1. Korán kezd olvasni. 2. Természetes zenei tehetség. 3. Meglepően jó memória. 4. Állandó kíváncsiság. 5. Humorérzék és játékosság. 6. Szívesebben beszélget felnőttekkel. 7. Tehetség nem mindig nyilvánvaló.
1: Én a 7.
2: Én ott
3: vállalom a hetest.
2: Én a legelsőnél magamra ismertem, aztán széles vigyor rögtön a második után leolvadt az arcomról. Tehát, hogy korán is szeretek olvasni, ez megvan, de...
1: De nem kell mind a 7 egyszerre párban, vagy páratlanban, meg a hírosztályon. Szóval nem kell mind a 7 meglegyen egyszerre szimultán, hanem ha ebből egy vagy néhány, de nagyon, akkor már talán...
0: Igen, tehát ezek jelek, és ebből ki lehet indulni. Most nem kell, tehát figyelj, ha valaki nagyon jól sakkozik, nem biztos, hogy jó zenében. Tehát, hogy vannak akkor olyan zenei analfabéták, akik másban zsenik.
2: Mármint, hogy nem tudom, hogy én zseni vagyok-e bármiben, de a zenei analfabétánál úgy magamra ismerek, igen. Nem tudom, én az a baj, hogy ezt így, ha végigolvasom, az eminens tanulót látom a, nem tudom, negyedik osztály első padjában, tudjátok, nem feltétlen a potenciális zseni jelöltet. Már csak azért is, mert hogy korán olvasni kezd. Mit jelent a korán? Tehát voltak olyan interjú vendégeim, akik 3-4 évesen, hogy Endre, 3-4 évesen mondjuk már tényleg könyveket lapoztak, és nem tudjuk bármennyire szeretem őket, nem tudjuk feltétlenül azt mondani, hogy a zseni kategória az, ami szerint mondjuk globálisan zseni a zseni.
1: Tudja. Igen, de ez, amit te mondasz az éltanulóval, az lehet, hogy egy kicsit azért biceghet, mert hogy mi van akkor, hogyha tényleg zseniális a gyerek, de pont emiatt egy kicsit szétszórt, nem elég fegyelmezett a tantervben, az elvárásoknak. Ja. Van ez az általános felfogás, hogy aki nagyon zseniális, az aztán olyan zseni, hogy azt se tudja, hogy kell bekösse a jobb cipőjén a bal fűzőt. Mert egy kicsit ilyen, tudjátok?
0: Nagyon nehezen tudtam így megcsinálni a licit, hogy ilyen szétszórt. De például rám találta azt, hogy nagyon szívesen beszélgettem felnőttekkel, mindig mondták, én megmondtam Szilás, hogy maga viseleted le lesz húzva, így is elkezdtem. Mondtam, hogy de hol az igazgató úr, ez nem úgy volt, én szerettem felnőttekkel beszélgetni.
1: Az irodában, Perzsem.
0: Úgyhogy nehéz éveim voltak ezek.
2: Á, nem tudom, nem. Nekem egy kicsit ezt így nehéz lenyelnem, mint gombóc, hogyha valaki, nem tudom, jó humorérzékkel és megfelelő mennyiségű köpt játékossággal.
0: És azt hiszem, nagyot köpt.
1: Nem tudom, lenyelni, ki kell köpni.
2: Ez csak 50 centis volt. Na, szóval, hogy na, én ezzel nem értek egyet, csak ennyit akarok mondani. Szerintem az igazi zsenik azok úgy kibújnak a szög a zsákból 3-4 éves korúban. Tehát Mozart és az 5 év. Én valahogy így vagyok.
1: Ja, hát akkor ezt lekéstük mindannyian,
2: azt hiszem. Na, belőlünk se lesz zseni. Lássuk belőletek, lesz.
1: Maximum Petrozsen.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: nagyon úgy néz ki, hogy addig tettük-vettük itt a bábukat a saktáblán, hogy végül ilyen őstehetség meg gyerekzseni szempontból mindannyian matot kaptunk az élettől, de hát ebből is lehet tanulni.
1: Persze, hogy lehet tanulni. Köszönjük szépen, hogy részesei voltatok ennek a mai témának, és írtatok nagyon vagány SMS-eket. Tartsa meg a jó Isten a szokásotokat holnapra is.
2: Holnapra is, mert hogy legközelebb holnap reggel kereke 7 órakor újra itt leszünk, hogy együtt közösen ébredjünk veletek, addig legyen tűrhető a hétfőtök, innentől már csak rosszabb lehet. Szóval bírjátok ki, mert holnap reggel 7-kor újra jövünk és találkozunk. Szevasztok!
0: Szevasztok!
1: Sziasztok!
3: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
9: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
12: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
14: Stressz?
15: Megvan.
14: Fáradtság?
15: Az is.
14: Akkor mi hiányzik?
15: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
14: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
15: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
14: Mert néha nem szabadság kell.
15: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
16: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazac és tonhal pástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
17: Mitől bömbi a bömbi?
18: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami mind minden falatba belekerül. Új tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új tusnádról, a közös falatok öröméért.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Nikus Ordán államfő ismét konzultációra hívta a politikai pártokat a miniszterelnök jelölt személyének kijelölése érdekében. Közel 70 darab fel nem robbant háborús lőszert találtak és szállítottak el a tűzoltók egy Jász megyei erdőből. Ma délután legtöbb 20-21 fok lesz, köszöntöm Önöket. A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 6-án az aradi vértanúk előtt tisztelegnek Csíkszeredában is a vártéren, felállított arcképcsarnoknál a városlakók a holnapi nap folyamán bármikor elhelyezhetnek virágot vagy meggyűjthetnek mécsest. A közös városi megemlékezést ugyanakkor este 7 órakor tartják szintén a vártéren, a megemlékezés kiemelkedő mozzanataként a Csíki Játékszín színművészei bemutatják az Aradi 13 című előadást. Nikus Ordán államfő ismét konzultációra hívta a politikai pártokat a miniszterelnök jelölt személyének kijelölése érdekében. Az elnöki hivatal által közzétett program szerint az államfő ma a Szociáldemokrata párttal indít 14 órakor, ezt követi az AUR és a PNL, az USZ-ré 15 óra 30 perckor kerül sorra, majd pedig az RMDS-szel, a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportjával, a kisebb pártokkal és a függetlenekkel is megvitatja a kérdést. Az újabb egyeztetésekre azt követ kerül sor, hogy a múlt héten Siegfried Murasán nem kapta meg a parlament bizalmát a kormányalakításhoz. Habár Romániában nőtt a pedagógusok fizetése, ennek ellenére az állam továbbra is rendkívül keveset költ az oktatásra, az egy diákra jutó támogatás pedig szinte csak a fele a nemzetközi átlagnak. A Krónika tájékoztatása szerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentése szerint komoly gondot jelent az is, hogy a fiatal felnőttek negyedének még középiskolai végzettsége sincs, és ugyanennyien vannak azok is, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak. Ez egyébként főként a fiatal nők esetében feltűnően magas. A rendszer egyetlen igazi kitörési pontja, hogy az egyetemet végzettek közül kiemelkedően sokan szereznek diplomát a keresett műszaki, informatikai és természettudományos szakokon. Szintén negatív, ugyanakkor, hogy a teljes állami költségvetésnek alig több mint 6%-át fordítjuk oktatásra, ami messze elmarad a fejlett országok közel 10%-os átlagától. Ha az ország teljes gazdasági teljesítményéhez viszonyítjuk a ráfordításokat, ott is mindössze 2,6%-ot költünk a tanulókra, miközben a nemzetközi átlag meghaladja 4%-ot. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a fejlett államokban évente átlagosan több mint 13.500 dollárt költ az állam egyetlen diákra az óvodától az egyetemig, addig ez az összeg a Romániában ennek csak alig több mint a fele, mindössze 7.300 dollár körül mozog. Közel 70 darab fel nem robbant háborús lőszert találtak és szállítottak el a tűzoltók egy Jász megyei erdőből. Az Ager Press tájékoztatása szerint ezek között páncéltörő és robbanó lövedékek, de aknavető gránátok is voltak. A jási tűzoltóság tűzszerészei a lakossági bejelentést követően mintegy 1000 négyzetméteres területet vizsgáltak át és tisztítottak meg. A sztrojesti erdőben majd a veszélyes szerkezeteket biztonságos raktárba szállították megsemmisítésre. A szakhatóság kiemelte, hogy idén eddig már több mint 180 hasonló akciót hajtottak végre a megyében, és közel 3,500 veszélyes katonai eszközt gyűjtöttek be. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy ha gyanús lőszernek tűnő tárgyat találnak, semmiképp ne nyúljanak hozzá, ne mozgassák, és azonnal hívják az 112-es segélyhívó számot. A mai napon legtöbb 20-21 fokot mérhetünk a délutáni órákban, ugyanakkor este 8 órakor nagyjából 14-15 fokig csökken majd le a hőmérséklet értéke. Éjszaka szintén fagypont közeli értékekre számíthatunk, de talán nem lesz annyira hideg, mint az éjszaka volt. Csapadék továbbra sem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
10: És most...
17: Hello mindenkinek, sziasztok! Az elmúlt hónapokban kaptunk szép nyári napokat, most pedig kaptunk egy szép őszi napot. Október 5-én egy újabb hétfő, a diákoknak most nagyon jó, mi pedig belevágunk a munkába.
19: Szerintem a szülőknek sem annyira rossz. István Szidónia, Győr Dávid Csaba, a mikrofonnál már is kezdünk Beberexa és a Faithless feldolgozásával, ez a New Religion.
20: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
20: helyi aktualitások,
21: interjúk,
20: játékok
21: és sok-sok nyeremény.
20: Ez a Színes Órák.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Marshmallow és Farukon Zesta Vidám, hát ez az élet, belecsöppentünk egy újabb zúzós, húzós hétfőben. Mi van a to-do listán? Például bevásárlás. Gondolom ez sokatoknál esedékes. Na képzeljétek el, hogy elmentek a boltba, fizettek, a kasszás pedig néhány gomnyomással ezután eltünteti a vásárlásotokat. Állítólag pontosan ez történhetett egy svájci szupermarketben, ahol egy 30 éves pénztáros több mint 40 ezer eurót szedett ki így ezzel a módszerrel a kasszából. A módszerem meglepően egyszerű volt, Csaba azt mondta, hogy hát azért ez sántít, de egy-egy nagyobb bevásárlást törölt. Volt neki biztos egy ilyen kártyája, azt odaérintette a képernyőhöz. A nyugtát pedig végül csak... A nyugtán pedig végül csak néhány centes szatyor maradt rajta, úgyhogy megvolt a vásárlás, csak nem a teljes összege, és így kapta ez az ügy a szatyros trükk nevet.
1: Próbálom megérteni, elmegyek vásárolni, kifizetem, eljövök, okay. És utána ő kitörli a vásárlásom értékét.
0: Így van.
1: És az általam befizetett pénzt kiveszi a kasszagépből, és a kártyával fizettem, akkor mi a szitu?
0: Hát gondolom a kártyás fizetésnél már nem játszik ez a módszer, de még biztos, hogy Svájcban is működik a készpénzes fizetés, úgy tudott ennyi pénzre szert tenni,
1: de
0: csak
1: hogy
0: az
1: lehet,
0: a probléma,
1: hogy
0: a kasszarendszer lebuktatta.
1: Hogy lehet utólag kitörölni őt?
0: Veled már nem fordult elő olyan, hogy elmentél, valamit véletlenül rosszul csippantottál be, vagy két-három termékkel többet tettél be, és akkor hívtad a kasszás nénit, vagy a segítő bácsit, hogy kérem szépen ezt most törölje nekem a rendszerből, mert hogy valójában erre nekem már nincs szükségem.
1: Az önkiszolgáló kasszáknál igen, viszont ha szalagra teszed, akkor ott ők megoldják a törléseket.
0: Így van, és ez a kasszás néni megoldotta a törléseket.
1: Na, aztán lebukott, de hogy végül mi történt, még erről is beszélünk, illetve arról, hogy ez hogy tud megvalósulni. Nekem olyan furcsa, én azt gondolnám, hogy van egy olyan fajta rendszer, egy védelem pont az ilyen csalások miatt, hogyha már valamit kifizettél, utólag ne lehessen kitörölni. Hát... most nem akarunk tippeket adni a kereskedelmi dolgozóknak, nem tudom nálunk, hogy működik, írjátok meg, ha valaki dolgozik ilyen helyen, ezt meg lehet oldani, vagy nem lehet megoldani. 0730 54 88 88, ide küldjétek az álláspontotokat, mi folytatjuk Esztel és Kanye West dalával, ez az American Boy.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Az Offenbach és a Wasted Love itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk, hogy Svájcban egy kasszás, az egyik bolt alkalmazottja, hogyan nyúlt le jelentős összeget, és hogyan lett gazdag egy darabig. A jelentős összeg 40 ezer eurót jelentett. A módszere az volt, hogy miután kifizette az ember a termékeit, és elment, ő visszatörölte, és a pénzt kivette a kasszából, hagyott valami kis, talán egy szatyor árát a rendszerben, nem is tudom, hogy azt is miért. De mindegy, az a lényeg, hogy aztán lebukott, mert a bolt kamerái ezt észlelték. Ma már elég nehéz lopni, csalni, mindenhol föntről is be vannak kamerázva ezek a pénztárgépek, itt nálunk is szerintem máshol is így van. Aztán most már nem lesz annyira gazdag, mert a 40 ezer eurónak felét vissza kell fizesse, jó frankban beszélünk, de mindegy, és kapott több mint egy év felfüggesztett börtönbüntetést.
1: És 5 évre el kell hagynia az országot is. Azért Svájc szerintem az az ország itt a környékünkön, ahova az emberek kívánkoznak, mert azt mondják, nem tapasztaltuk, de hogy ott jó az élet. Igen, egy picit drágább indít mifelénk, viszont azért ott jól meg lehet élni. Ez tipikus példa arra, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg nyaka szakad. Ugye mindenfele vannak ezek az idézőjelben mondott deszkorkaréc emberek, szerintem ez a nőszemély is ebbe a kategóriába tartozik, csak az a probléma, hogy túl gyakran, túl sokszor követte el ezt a bakit, vagy szerinte ő úgy tekintett erre az egészre, jaj, te jó, most ebből fogok én több pénzre szert tenni, csak az a probléma, hogy annyi vásárlást törölt, hogy ez szemet szúrt a vezetőségnek, hogy hát azért a kollégáinál nem fordult elő ilyesmi olyan gyakorisággal, mint nála. Összesen több mint 30 ezer gyanús tranzakciót találtak az ő nevével, és a biztonsági kamerák ott vannak, és bizonyítékos szolgáltak, hogy hát ez a nőszemély valamit sumákol.
0: Így van, lehet, hogy kelet-európai felmenőkkel rendelkezett, úgy kicsit benne volt, tudod, amit otthon látott. Na, nem tudom, hogy erről nem szól a fám, hogy hová való volt úgy eredetileg a történetünk főhősnője, de azért az milyen durva, a büntetés legnagyobb, legnehezebb része szerintem, hogy el kell hajt 5 évre az országban, és hová mész, érted? Pénzed nem nagyon van, jó, ott kicsi maradt neki, de hogy elmész egy szomszédos országba, mondjuk a határ mellé bérelsz egy házat 5 évre, aztán visszamész, hogy van ez? Nem is tudom, nem tudom.
1: Ezt most már nem fogjuk megtudni. A lényeg az, hogy ez egy elrettentő példa, hogy vigyázzatok a csalásra, vigyázzatok arra, hogy hogyan próbáltok sumákolni, mert előbb vagy utóbb így is úgy is lebukik az ember, rossz vége lesz. Úgyhogy én még mindig az amondója vagyok, hogy inkább kicsit és jól éljen meg belőle az ember, mint hogy egyből akarjon egy nagyobb összegre szert tenni.
0: Aztán ő nem egyből akart.
1: Marad a semmivel.
0: Apró kicsi lépésekbe gyűjtötte össze. Pedig az is Svájcban szerintem jól élnek, vagy hogy is mondjam, így kasszásként is biztos vagyok benne, hogy nem panaszkodnak az emberek, de hát tudod, a kis húja nem akadt meg a zsebénél.
1: Elmondom mindjárt azt, hogy néhány ízben hogy jártam én már bevásárlóközpontokban. Szerintem érdemes odafigyelni arra is, hogy mi van a blokkon, vagy mi van a számlán, amit a kezedbe adnak. Nem sokára innen folytatjuk, addig is a boldogság himnusza, mi most Pharrell Williams, jön a Happy.

0: svájci eset kapcsán néhányan írjátok, sziasztok és Sántit, mert a kasszások nem tudnak törölni a kasszából, mindig hívják a teremvezetőt, az is elképzelhető, hogy ő volt a teremvezető, és közben ott ült a kasszában. Szerintem fizetés után nem lehet törölni, csak előtte, itt valami Sántikán írt egy másik hallgatónk
1: pont
0: is.
1: Én is erre gondoltam, hogy ez így kicsit ilyen nehéz a sztori, ezért kértünk titeket arra, hogy ha ilyen helyen dolgoztok, akkor a rendszert jobban átlátjátok, mint mi. Írjátok meg most is érvényes 0730 54 88 88 ide.
0: Közben jött még egy üzenet. Nálunk is létezik ez az idézőjeles trükk készpénzes fizetésnél. A kasszánál a vásárlás értékénél nagyobb összeget ütnek be, a visszajárót pedig helyesen adják vissza, a különbözetet pedig zsebre teszik.
1: Uha, ezt próbálom érteni, ha itt lesz időnk egy kicsit ezen még rágódni.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, hízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon. Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
4: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
5: Ez most komoly. Ez már nem kaja, ez támadás.
4: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
5: Én kettőt kérek.
6: Nekem is jöhet.
5: Ez brutál.
4: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
2: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk! Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazacis tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
9: ismét lágere.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Bakosi Badesz Company és a lámpás. Szokták mondani, hogy a hazug csaló embert hamarabb utolérik, mint a sántakutyát. Gyakorlatilag pont ez történt egy svájci kasszásnénivel. Képzeljétek el, hogy elmentek egy boltban, vásároltuk 1000 leértékben. A kasszás szépen beüti a termékeket, te kifizeted az 1000 lejt, megkapod a nyugtát és hazamész, megtörtént a bevásárlás, jaj de jó. Na de ezután a kasszás utólag törli a vásárlást, vagyis sztornozza, és a rendszerben így már nem az látszik, hogy történt egy 1000 leértékű vásárlás, hanem például egy 5 lejes bevásárló szatyor jelenik meg a tranzakcióban.
1: Azt írja nekünk valaki üzenetben, hogy nem kell Svájcig menni, Csíkban is történt ilyen. Na, nem tudom, itt volt egy személyes sztorid, Szidi, amit ígértél, még korábban elmesélsz. Igaz, hogy az lehet, hogy nem ilyen fajta átverés, lehet hiba, meg szándékosság, nem tudom. Na, hogy volt az a történet?
0: Az a helyzet, hogy én azon személyek közé tartozom, aki miután megtörténik a bevásárlás, nem szoktam ott ecsetelni és tüzetesen átnézni a számlákat, a kasszabonokat. Nem nagyon sokszor beteszem a táskába, aztán pedig utólag eldobom. Na de volt rá néhány alkalom, hogy úgy mégis csak megnéztem, hogy mi mennyibe kerül. Legutóbb néhány héttel ezelőtt történt meg, hogy vettem több box vizet, illetve 3 nagy-nagy-nagy kiszerelésű szemetes zsákot. És akkor, amikor utólag nézem a számlát, akkor látom, hogy hú, hát itt túl sok értékben van ez a szemetes zsák, túl sokat fizettem értük, aztán látom, hogy hoppácska, 60 a 3 darab helyet. És akkor utólag jeleztem, hogy gyerekek, itt valami nem stimmel, hát ugye nem 2-3 lejről van szó, hanem nagyobb értékről, és akkor ebben az esetben mit lehet tenni? Mondták, hogy hát akkor menjünk vissza, és ugyanígy sztornozzák, és ugyanígy törlik a rendszerből, és akkor csak 3-at tesznek be, és mondtam, hogy ne, köszönöm szépen, én nem kérek ebből a macerából. Lehetne az, hogy inkább elmegyek és elveszem a 3 kifizetett, de meg nem kapott terméket?
1: És ez lett, ugye?
0: Ez lett a vége.
1: Jó, mondjuk tudod, ez úgy van, hogy húzzák, beütik, szorozzák, ott a 3-as mellett van a 6-os valahol. Ebben nem biztos, hogy szándékosság van, egyszerű emberi hiba, de ha nem nézed meg, akkor nyilván többet fizetsz, és ez a történet erről szól. Én ezért az a fajta vagyok, aki úgy a kasszabont nagy részben, ha most digitális kártyáról van szó, és utólag így meg szoktam pillantani, hogy az van-e rajta, amit vásároltam, annyi volt-e az ára, amennyi a polcon szerepelt. Igen, volt, hogy az ember, én legalábbis visszamentem és szóltam, hogy bocsi, ez nem pont jó, de sokan tényleg nem nézik meg.
0: És velem nem ez az első eset, ami megesett, hogy több termék került fel a számlára, mint amennyit kifizettem, vagy mint amennyit megvettem, bocsánat, mert hogy már jártam így néhányszor, úgyhogy ebből mi a tanulság? Le kell ellenőrizni, mert tudom, csak azt tévedhet, aki dolgozik.

0: Ketszáj és az Animal itt a Rádió Gagán. Vannak-e, léteznek-e ilyen csalások, mint amiről beszéltünk ebben az órában? Azt írja valaki, hogy én is szeretnék valahol ilyen kártyát kapni, érdekel engem. Nem tudom pontosan, hogy milyen kártyára gondolsz, Levente, de ez, ha az a kártya, ami volt a svájci hölgy zsebében, akkor ez nem jó kártya, mert az olyan 19-re húzol még egyet, tudod?
1: Ez az a kártya, amivel sztornozni tudod a bevásárlást, vagy törölni néhány tételt a listáról. Nem, nincs szüksége a nagy tömegnek, az egyszerű elárusítónak az ilyen kártyákra, legalábbis így gondolom én, de persze ti lehettek más véleményen, és akár még írhattuk is nekünk. 0730 54 88 és 88, azonnal folytatjuk, de most érkeznek a friss hírek.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Én meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Életét vesztette tegnap egy 68 éves bolgár állampolgár egy közúti balesetben, Szlatina Timis település közelében. Több mint 3000 migránst költöztet el a spanyol rendőrség egy ceutai tengerparti táborból. A következő órákban sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Közel 10 millió lejes Európai Uniós támogatásból újul meg a Tusnádfürdői Jókai Moráltalános Iskola. A beruházás során kicserélik a tetőt és az ablakokat, szigetelik a falakat, valamint felújítják a teljes hálózatot és az osztálytermeket is. A diákok emellett modern digitális oktatási eszközöket kapnak, a munkálatok a tervezés és a közbeszerzés után várhatóan jövőre indulnak el. Az építkezés ideje alatt a tanórákat majd más helyszíneken tartják meg. Életét vesztette tegnap egy 68 éves bolgár állampolgár egy közúti balesetben, Szlatina Temes település közelében, közölte a Krasnószörény megyei rendőrfőkapitányság. Az elsődleges vizsgálatok alapján megállapították, hogy miközben az áldozat Orosva felől Karánsebes irányába tartott, szabálytalan előzésbe kezdett. Ennek során frontálisan ütközött egy 38 éves Mehedinc megyei férfi által vezetett teherautóval, amely ezután egy másik nyerges vontatós kocsinak csapódott. A két teherautó vezetőt szondáztatták, az eredmények szerint egyikük sem fogyasztott alkoholt. A rendőrség büntető eljárás keretében folytatja a vizsgálatot a baleset pontos okainak tisztázására. Egyre többen tüntetnek Bukarestben a csalás gyanújával letartóztatott volt elnök jelölt Călin Georgescu szabadon bocsátásáért. A Krónika tájékoztatása szerint a román fővárosban tegnap este mintegy 2000 ember vonult utcára, hogy kiálljon az államellenes bűncselekményekkel is vádolt Călin Georgescu mellett. Az illegális megmozdulások miatt a csendőrség már több tüntetőre is bírságot szabott ki, egyébként a szélsőséges politikust 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték nemrég, mert a gyanú szerint több mint 1 millió eurót csalt ki egy üzletembertől. Több mint 3000 migránst költöztet el a spanyol rendőrség egy ceutai tengerparti táborból, a hatóságok tegnap kezdték meg a trampolin strandon rögtönzött sátortábor felszámolását. Az ott élők hetek óta embertelen körülmények között sátrakban és kartondobozokon aludva tartózkodtak a tengerparton. A nagyszabású akcióban a rendőrség, a csendőrség és a helyi erők is részt vesznek. Ezután a bevándorlókat egy befogadó központba viszik, ahol megtörténik majd az első rendőrségi adminisztráció, számol be az Euronews.
13: Gólgazdag mérkőzésen győzte le a brassói Korona a Sapientia U23 csapatát a romániai jégkorongbajnokságban. Az ágyúsok hazai pályán 7-4-re nyertek, pedig a találkozó sokáig szoros volt. A brassóiak az első harmadban megszerezték a vezetést, a Sapientia azonban többször is felzárkózott. A végjátékban aztán a Korona 3 gólt is szerzett, ezzel eldöntötte a mérkőzést. A brassóiak így újabb győzelmet könyvelhettek el, még a Sapientia U23 ezúttal pont nélkül maradt. A magyar csapatok nyerték a román együttesek elleni bajnokok ligája mérkőzéseket, a nőknél a Ferencváros hazai pályán győzte le a Csiszimé Bukarestet, míg a győri Audi Eto KC a Besztercei Glória ellen diadalmaskodott. A férfiaknál a Veszprém is sikerrel járt, a magyar bajnok a román bukaresti Dinamo otthonában nyert. A három mérkőzésen így egyetlen romániai csapatnak sem sikerült győzelmet aratnia magyar ellenfele ellen.
4: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban sem várható csapadék, ugyanakkor a szél sem fog erősen fújni. A hőmérsékleti értékek 18 és 20 fok között mozognak, majd éjszaka, bár fagypont közeli értékekre számíthatunk, nem lesz olyan hideg, mint tegnap. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
0: És most... Sziasztok, hello mindenkinek, a hírek után már is folytatjuk a fókuszban a Sepsi OSK hétvégi eseménye.
1: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Bizonyám, ugyanis hétvégén zajlik az OSK Weekend Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Duna Arena futballstadion mögötti parkolóban. A klub elnökét, Diószegi Lászlót, Nagy Endre kollégán kérdezi a csapat teljesítményéről, illetve a hétvégi rendezvény program kínálatáról. Színes úrek mikrofonjánál közben György Dávid Csaba és István Szidónia.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
9: interjúk,
2: játékok
9: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: sokszor elhangzott már, hogy egy klub nem attól klub csak, ami a pályán történik, hanem az, ami mögötte is van, és a közösség, ami mögötte van. Ilyen értelemben köszöntöm ismét vendégünként a Sepsi OSK labdarúgó klub elnökét, Diószegi Lászlót. Isten hoztam mi hozzánk ismét a Rádió Gagához.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Legutóbb, mikor beszélgettünk ebben a stúdióban, még a szezon előtt voltunk jóformán. A feljutásról, szezon első feléről beszéltünk. Hogy alakult azóta az élet az OSK házatáján? Maradjunk a pályán és az eredményeknél egyelőre. Valamennyire helyreálltak-e a dolgok? Látszik-e stabil irányvonal?
1: Szerintem a pályán látszik. Az utolsó két meccset kivéve, amikor nem úgy játszottunk, ahogy én elvártam volna, az előtti hét mérkőzés, vagy nyolc mérkőzés, az teljesen már azt az OSK oldalát mutatta, amit mi szeretnénk látni. És reméljük, hogy ez a két mérkőzés, ez csak két kisiklás volt. És a hétvégén, pénteken, este 9 órakor a Dinamo ellen már is lehetőségünk lesz bizonyítani azt, hogy azok a meccseken mutatott játék az igazi OSK játék.
0: Igen, és hát ráadásul úgy, hogy azért most már érkeznek olyan nevek, jönnek olyan mérkőzések, amik azt is mondhatnánk, hogy akár 6 pontos mérkőzések, hogy nagyon úgy számolunk. Ilyen értelemben fejben készen áll a csapat arra, hogy most már ezeket a mérkőzéseket is, főleg ugye a hazai környezetben úgy vegye, hogy ezek kötelező pontok akár.
1: Hát szerintem a Fecsőszebben mérkőzésen és az Zúkolozsvár mérkőzésen is látszott, hogy a jobb csapatok ellen a csapat teljesen másképp készül, és általában jó meccseket szoktunk csinálni a jobb csapatok ellen. Hát nagyon reméljük, hogy most a Dinamo jó van az első helyen, tehát most ő és a Craiova a két legjobb csapat jelen pillanatban Romániában, úgyhogy most ideje lenne végre a Dinamónak azt az oldalunkat mutatjuk, amit már az utóbbi 9 évben nagyon sokszor, hiszen hál' Istennek, ha az örök ranglistát nézzük, akkor lehet, hogy többször vártuk meg mi a Dinamót, mint ő minket, hát itt az ideje, hogy egy kicsit még javítsunk.
0: Igen, a morálnak jó, ez azt mondják, hogy nem a statisztika lép pályára, de azért jó tudni ezeket a számokat, vagy ezekből egy kicsit gondolkodni. Még egy picit maradva a csapatnál, mielőtt ránézünk a hétvégi nagy eseményekre, mert sok minden zajlik a klubházatáján. A keretet illetően, mikor előzetesen beszéltünk, akkor még alakul volt a dolog, ez most már mennyire mondható véglegesnek? Megtalálták-e az emberek a helyüket? Megvannak a kulcspozícióban a kulcsemberek? Ez is helyre rázódott?
1: Szerintem teljesen végleges a keret. Ugye nem is lehet most már igazolni, csak szabadon igazolható játékost, azzal pedig erősíteni biztos nem fogunk, csak még gyöngítsük a pénzügyi keretünket, úgyhogy ez a keret, még sokan is vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha én kéne most válaszoljak, vagy én kellene most valamit tegyek, akkor még egy jó csatára szükség lenne, vagy egy jó tízes játékosra, de azon kívül azt gondolom, hogy megvan a csapat. Ne legyünk elégedetlenek, hát abból fő szegény ember, ami van. Nekünk most ez van, nagyon sok minden függ a hozzáállástól, a játékosok hozzáállásától, a szurkolók hozzáállásától, a mi hozzáállásunktól, és én azt gondolom, hogy ez, hogyha minden rendben lesz, akkor el tudjuk kerülni a kiesést, ami most az első évben a cél.
0: Akartam is ezt kérdezni, onnan kezdtem a beszélgetést, vagy azzal indítottam, hogy egy klub nem csak annyi, amennyi a pályánban, vagy amennyi az eredményekben látszik, hanem ami mögötte van, és ez pedig a közönség és a közösség. Hogy érződik ezzel a visszajutással a közönség teljes mellszélességgel, a klub, a játékosok, a teljesítmény háta mögött van? Van egy fellángolás így ezzel az új élvonalbeli szezonnal?
1: Szerintem egy picit van fellángolás, de nekem ez nem elég. Én mindig a maximumot akarom kihozni, tehát én minden meccsen azt szeretném, hogy teltház legyen ebbe a gyönyörű stadionba. Becsüljük meg, amíg van stadion, amíg van csapat, mindig azt szoktam mondani, hogy éljünk a mának, és minden meccsen töltsük meg azt a stadiont, hiszen az utókor majd úgy fog visszagondolni, hogy ezek az évek, ez az aranyéve volt a Sepsiszentgyörgyi labdarúgásnak. Hát legyünk részese benne. Mi, mint szurkolók is, én most úgy beszélek, hogy én is a szurkolói énemmel beszélek, hogy töltsük meg azt a stadiont. Ne azt nézzük, hogy otthon a tévé mellől egy sör mellett. Most már lehet sört a stadionba is inni. Nézzük a meccset, hanem jöjjünk ki. Az az érzés, az az összetartozás, az ott helyben lehet érezni. Mert a tévében csak azt hallott, hogy énekelünk, szurkolunk, a szurkolótábor, de azt átélni, átérezni, azt igazán ott kit lett.
0: És most már nem csak mérkőzésre hívják a közönséget és a közösséget, fogalmazzak így, hiszen hétvégén óriási buli az OSK Weekend, az OSK házatáján. Mindjárt erről is beszélünk, Diószegi László klubelnök marad a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban, és megyünk bulizni rögtön, méghozzá a klub környékére.

0: Ott maradtunk el a beszélgetésben, vendégem továbbra is Diószegi László Sepsi OSK labdarúgó klub elnöke, lelke, szervezője és szurkolója is, ahogy mondta az előző beszélgetés részben, hogy buli lesz a hétvégén a Sepsi OSK házatáján. Sepsi OSK Weekend. Honnan jött az ötlet az a klubvezetés részéről, hogy egy ilyen ünnepére, egy ilyen ünnepségre szükség van, amikor a város aprója nagyja örvendeni tud a klubnak?
1: A legelső ötlet az onnan jött, hogy tényleg már régóta szeretnénk, hogy még közelebb hozzuk a szurkolókat, a nézőket a Sepsi OSK családhoz. Mindig azt mondtuk, hogy a Sepsi OSK az egy család. Na most, ha egy család, akkor a családi ebéden 12-kor általában a család összeszokott ülni, együtt örül, együtt beszélje az elmúlt hetek történését. Na, azt szeretnénk mi most. Azért szerveztünk egy kétnapos bulit. Ez tulajdonképpen egy háromnapos buli. Én ezt még nem reklámoztuk, de nagyon sokat közbejártunk, hogy a Dinamo elleni meccs pénteken legyen, azért, hogy szombat-vasárnap tudjunk felhőtlenül bulizni. Na most meglássuk, hogy mit fog tudni engedni az idő. Lehet, hogy már pénteken is egy ingyenes bulit a meccs előtt beteszünk, hogy már akkor a Laci konyhák is, akik ott vannak, tudjanak árulni, bejöjjenek, gyerekeknek van egy csomó program, meg minden. Most akarok szólni a szurkolóknak, nézőknek. Nagyon szépen megkérem, mindenkinek tudatosítsák, mindenkibe tudatosodjon az a dolog, hogy ez az egész buli, ez a hátsó parkírozóban lesz. Sajnos már csütörtökön fel lesz építve, nem sajnos, mert fel kell építeni már a színpadot, meg minden, úgyhogy nem lesz vagy 400 parkolóhely. A Dinamo ellen remélem, hogy telt ház lesz, 8000 emberre számolok. Nagyon nehéz lesz az autósoknak kijönni. Mindenkit megkérek, hogy próbáljanak négyen jönni egy autóba, próbáljanak busszal jönni, próbáljanak biciklivel jönni, és hamar jöjjenek, mert a beléptetés is nagyon nehezen fog menni a Dinamo meccs ellen. Hát mindenkit megkérek, péntek este 9-kor van a meccs, 7:30-ig, legkésőbb 8-ig mindenki jöjjön el, mert egyszer az, hogy gőzünk sincs, hogy hova fogjuk tudni ezt a sok autót eltenni, vagy hova fogják ők megállítani az autót, biztos, hogy az úton Gidófalváig fog érni a sor, vagy Szentgyörgyön bár egészen a hídig fog érni az út a parkolóautókkal. Sajnos nem tehettünk egyebet, nem volt más helyen, ahol rendezzük ezt a hétvéget, a weekendet, ez csak a parkírozó volt a legjobb helyszín, úgyhogy még egyszer mondom mindenkinek, hogy megkérjük, hogy nézzék el ezt a kellemetlenséget, hogy nem lesz hova megálljanak a meccsen.
0: Igen, ugyanakkor pedig szerintem bárki becserélne egy parkolóhelyet egy ilyen hétvégére. Mert hogyha így nézzük meg, hogy mi van a mérleg két oldalán, akkor ez teljesen rendben van. Szervezés és megértés kérdése, biztos vagyok benne, hogy mind a kettőből lesz. Egyébként az már elhangzott, hogy a hátsó parkoló lesz megtöltve, ott lesz felépítve a teljes buli helyszín, akkor színpadostól ellátással minden.
1: Igen, 15-20 ezer ember is elfér hátul. Én nagyon remélem, hogy mindenki érzi a fontosságát ennek, hogy itt legyen ezen a weekenden. Ezzel nem titkoljuk, hogy az OSK klubot, az OSK csapatot segíti a bevétellel. Nekünk is nagyon sok pénzbe kerültek. 8 együttes lesz, ami nagyon ritka, hogy egy nap 4 együttes lesz. Hogyha megnézzük például most a vasárnapi programot, hogy Székely Góbi, ismerős arcok, Trey Sudest és a 4-es Street, ami ugye most már lassan a Bagosiék szintjére kezd felnőni. Hát azt gondolom, hogy ez egy 4 színvonalas együttes. A szombati programot is, hogyha megnézzük, akkor ott is lássuk, hogy van egy gyerekkoncert, a Tekergők együttes, egy Day by Day Szentgyörgyi fiatalok koncert, Pittyes és Gyufa koncert, Demjén Ferenc koncert, ugye Demjén Ferenc tudjuk 80 éves, lehet, hogy ez az utolsó erdélyi koncertje, amit bevállal. Így is már 2 hete, hogy ő szabadságon van, és csak azért, mert felkértük, hogy az OSK és foci csak azért vállalta, hogy eljön Székelyföldre, sőt, az a kérése, hogy a meccsre is stábostól együtt vigyük be, természetesen örömmel teszünk ennek eleget. Utána meg OSK Digi Party, oda még azért nem írtunk még, hogy ki lesz a Digi, mert nagyon nehéz olyan digit kapni, aki szabad is szombat este. Ha más nem lesz, akkor én is fogom a keverőpultot keverni, de megígérem, hogy buli lesz. Tehát ez a szombat, ez a buliról szól. A vasárnap is, de vasárnap ugye 11 órakor be kell fejezzük, mert hétfőn iskola a gyerekeknek, meg munka mindenkinek. Én azt gondolom, hogy 2 felhőtlen nap pont tudnak részt venni az emberek. Délben 3-ig ingyenes mindenkinek, tehát jöhetnek Laci konyhán, ehetnek. Gyerekeknek van vidámpar, körhinta, ugráló, rengeteg minden van, fel sem tudom sorolni, boppája, hullámvasút, malacsütés, retroautó kiállítás, akkor van egy olyan, hogy a Demofly, egy helikopteres cég jön, aki 300 lejét személyenként, 3 ember tud felülni a helikopterre, megnézi Sepsiszentgyörgyöt a magasból, én ezt kipróbáltam, szenzációs érzés, tehát azt gondolom, hogy ez megint egy olyan program, amire majd fel kell iratkozni. Lesz tombola, egy autót lehet nyerni egy 20-es tombolával, arról még idáig nem is beszéltünk, de most már nyugodtan beszélhetünk róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk, nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt fektettünk ebbe a buliba. Én nagyon remélem, hogy mindenki mosolyjal az arcán fog távozni vasárnap este a programról.
0: Visszatérünk még egy picikét, és megnézzük, hogy mennyi minden zajlik még igazából. Diószegi László marad a vendégem még egy körre, még egy, ez most már ilyen három félidős mérkőzés lesz, szóval rögtön folytatjuk a beszélgetést, ránézünk még az OSK Weekendre.

0: Hétvégén tehát OSK Weekend Sepsiszentgyörgyön a stadion hátsó parkolójában, és hát a buli az igazából jóformán az egész várost bepesgi és belengi, szerintem egyértelmű. Itt az előbb vendégem Diószegi László klubelnök elmondta, hogy mennyi mindennel készülnek, és én azt látom a programból, hogy itt tényleg ez a családias hangulat az, ami el van képzelve, hogy a család apraja nagyja egy teljes napot el tud szórakozni, ez volt a szervezés mögött, gondolom.
1: Ez, és megmondom őszintén, hogy ma kaptam egy e-mailt, hogy így mondjam, vagy kaptam egy üzenetet, hogy még mit lehetne javítani, és tényleg örömmel nyugtázom azt, hogy valamit mi kihagytunk, amit most megpróbálunk gyors talpalóval elintézni, hogy tényleg meghívjuk a többi sportegyesületeket Szentgyörről, egy kézilabda, kosárlabda, mindenkit, hogy ez legyen egy közös ünnep. Most ők nem OSK, de én szerintem az OSK, ez most már nem csak OSK, ez most már egy egész régió, egy egész, nem csak, hogy még régió, hanem beszélhetünk, hogy egy ország, vagy egy, már nem csak egy ország, hanem a több országban is van most már OSK szurkoló, tehát ez legyen egy közös ünnep, ahol a kosarasok is tudjanak ugyanúgy felhőtlenül ünnepelni, vagy akár a birkozók, vagy amilyen sport van Szentgyörgyön, tehát legyen ez mind egy sportnap. Most volt a sportnap nemrég, nagyon szép volt, sportválasztó is volt minden, de most ez legyen egy kicsit más, ez legyen olyan, ami még nem volt soha.
0: Igen, hogyha az OSK egy szűkebb család ilyen értelem, akkor a tágabb rokonságot is meghívták erre az ünnepségre ezúttal, és ez így is van.
1: Még nem hívtuk meg, de hétfő kedden azzal fogunk foglalkozni, ez ma jött az ötlet, ma pattant ki az ötlet, azt is, hogy akkor a pénteki napot is lássuk, hogy tudjuk szervezni. Hát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy mindenki tudjon eljönni, tehát aki nem tud belépőt vásárolni, akkor annak is legyen adva egy pár óra, hogy tudja átérezni ezt a közösségi érzést. És persze a pénteki meccs az lesz a nyitó ennek az egész bulinak. Én remélem, hogy nem keserű szájízzel fogunk szombat-vasárnap ünnepelni, hanem egy jó eredmény után felszabadultan együtt ünnepelünk egy csodálatos győzelmet.
0: Így van, így legyen, ahogy mondja a klubelnök. Közben pedig az jut eszembe, hogy ha már itt szó esett arról, hogy ugye a délutáni és az esti programok azok belépősök, hol lehet egyáltalán érdeklődni, hol lehet utána nézni, hol lehet jegyet vásárolni, ha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor már most elkezdhet.
1: Hát az Eventim oldalán lehet online lehet jegyet vásárolni, bérletet is. Van napi jegy, és van a két napra bérlet, de az OSK fanshopba, amelyik nyitva van minden nap kint a stadionnál, ott meg lehet helyszínen vásárolni a jegyet mindig, szombaton is, vasárnap is, és most már különböző városokban különböző üzletek álltak mellénk, akik árulják a jegyet, mondjuk Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Brassóban, így tovább, és azt próbáljuk, hogy minél komfortabilisan tudják megvásárolni a jegyet azok, akik el akarnak jönni erre a bulira. OSK Weekend, azért neveztük OSK Weekendnek, hogy mindenki értse. Nem vagyunk mi olyan nagy angolosok, de ahhoz, hogy mindenki magainak érezze ezt a hétvégét, hát azt gondoltuk, hogy ez a weekend szó, ez minden nyelvben benne van, mindenki tudja, miről szól, és a legfontosabb az, hogy ezt a klubot, ezt a csapatot segítsük, de úgy segítsük, hogy közben az összetartozás érzését még szorosabbra fűzzük.
0: Igen, itt elhangzott már sokszor, és tényleg most vissza a legelejére a beszélgetésnek azt mondtam, hogy nem csak a pálya és nem csak az eredmény egy klub, hanem a közösség, ami mögötte van. Ez egy ilyen közép-hosszú távú cél is a klubnál, hogy egyfajta család hangulat, egyfajta közösségi jelenlét alakuljon ki a klub mögött.
1: Természetesen. Én mindig, mikor a klubot megalapítottam, mindig mondtam, hogy ezt nem magamnak alapítottam. Az egy dolog, hogy én nagyon tudok örülni mindennek. Én mindegy nagy gyerek olyan vagyok, mikor nyer a csapat, akkor madarat lehet velem fogadni, mikor kikap a csapat, akkor olyankor jobban nem szól senki hozzám, mert úgyse tudok koncentrálni arra, amit ő mond. De ez azért volt alapítva, hogy egy kicsi fényt hozzunk ebbe a nehéz, szürke világba az emberek életébe. És én azt gondolom, hogy ezzel, aki akar azonosulni, A-tól Z-ig, annak mindenkinek nyitva áll a kapu.
0: Így van, és nyitva áll a kapu egy egész hétvégére most hétvégén. Én vendégemnek, Diószegi Lászlónak, Sepsi OSK klubelnöknek köszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, és persze első körben sok sikert és sok gólt a Dinamo ellen péntekre, és persze jó hétvégét minden OSK szurkolónak.
1: Köszönöm szépen a meghívást, reméljük jó idő lesz, mindenkit várunk szeretettel, gyertek, nem fogjátok megbánni.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Ők volt a Kováik és a Kimondja meg. Csaba, szerinted kimondja meg, vagy kinek áll hatalmában megállítani az üzemanyagárakat? Kimondja azt, hogy kész, ennyi elég volt, ennél tovább már a társadalom nem képes kifizetni a literenkénti üzemanyagárat.
1: Hogy kimondja meg, nem tudom. Uh-huh. Ha tudnám erre a választ, akkor azt mondanám, hogy valahol ott kell keresni a megoldást, aki eljuttatta oda ezt a világot, hogy ilyen drága legyen az üzemanyag. Vagy akik, lehet több számban is fogalmazni. De nem sokára, egy kicsit bővebben elmeséljük nektek azt, amit tudunk. Ed Sheeran vele folytatjuk.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
6: Blautek.
5: Melegre tervezve.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
10: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök.
11: Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szűcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
14: A reklám után.
15: Ismét sláger.

0: Csabam, hogyha rozog autókat akarsz látni, akkor azt mondom, hogy irány Egyiptom, és hogyha olcsón akarsz tankolni, akkor ugyanúgy irány Egyiptom. Szerinted mennyi lehet ott az üzemanyag?
1: Nem tudom, 1,50 €.
0: 50 cent egy liter üzemanyag.
1: Az amúgy számolok, az mennyi?
0: 2,50 €, Bani.
1: Hú, de olcsó. De ez csak...
0: De azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az ottani fizetésekhez képest ez drágának számít. Hát szerintem, hogyha meglátnák és megtudnák az ottani emberek, hogy nálunk most már 10 lej alatt nem lehet tankolni, akkor tuti, hogy itt hüledeznének és ki lennének akadva. Én is pont így jártam, a múlt héten pénteken tankoltam, és úgy őszintén rá sem néztem a kijelző táblára, csak amikor látom, hogy ott pörögnek a számok, mi van? Épp pont így szavak nélkül maradtam, 10 lej 5 barit fizettem, aztán szombaton, mikor újra tankoltam, már 10 lej 11 barit fizettem.
1: Aha, de csak 1 liter üzemanyagot tankoltál?
0: Nem, egy liter üzemanyagot tankoltam.
1: Ja, több liter.
0: Habár lehet, hogy hamarosan eljutunk oda, hogyha ilyen ütemben emelkednek az árak.
1: Ha ilyen ütemben emelkednek az árak, fognak emelkedni, csak az a kérdés, hogy mikor. Nyugat-Európában egyébként sokkal drágább az üzemanyag, jó, tudom, ők többet keresnek. De most nemrég láttam egy videót, ahogy egy román kamionos Németországban tankolt, 2,80 € valahány cent volt, az 13-14 lej a dízel literenkénti ára. Tehát azért az drágább, mint itt nálunk.
0: Drágább, de azért nem lehet azt mondani, hogy hú, milyen sokkal. De képzeljétek csak el, még egy évvel ezelőtt tankoltunk 100 lejért, akkor körülbelül olyan 13 liter üzemanyagot kaptunk érte. Ma pedig ugyanazért a 100 lejért körülbelül 10 lej üzemanyagot
1: 10 kapunk. Liter üzemanyag,
0: 10 liter üzemanyagot kapunk, tudsz, igen. Aha. És nem egyszerűen ez egy újabb szám a hírekben, amiről lehet csacsogni a rádióban, hanem az azt jelenti, hogy minden egyes tankolásnál ugyanazért a pénzért sokkal kevesebb üzemanyagot kapunk.
1: Jó, mi a megoldás?
0: És mi nem mondják azt, nem nyugtatnak meg minket azzal, hogy jó, ezzel itt most plafonizálódott a helyzet, hanem nem lehet tudni, hogy meddig szágultoznak még az árak.
1: Mi a megoldás?
0: Hát van itt egy sofőr, aki azt mondja, hogy 2 hónapja nem használ autót, letette az autóját, de kibontjuk ezt a témát is a következőkben.
1: Taylor Swift, vele folytatjuk.

0: Damiano David, the first time itt a Rádió Gagán. Arról beszélünk egy picit, hogy meddig jut el drágulás szempontjából az üzemanyagok ára. Október 1-ig volt egy ilyen állami kedvezmény, október 1 után pedig ez az állami kedvezmény újra rákerült az árakra, és ez ismét hozott néhányban is, néhány 15-20-ban is emelkedés. Nem tudom, hogy ezt valaki figyelte meg, vagy nem, de 2 hétig volt egy picit olcsóbb, mert az állam azt mondta, jó, na, most nem kérek a pénzetekből, de lejárt a 2 hét.
1: Aztán pedig most jönnek a fekete napok. A lényeg az, hogy itt Romániában a benzinára már átlépte a 10 lejes határt, és az elmúlt 30 napban körülbelül olyan 5%-kal emelkedett. Egy átlagos 50 literes tankolásnál azért azt lehet mondani, hogy ez már egy érezhető plusz kiadás. Tapasztaltátok, érzitek a pénztárcátokon, írjatok 0730 54 88 és 88, folytatjuk a hírekkel.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, megjelni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
7: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás!
6: És figyelj, 2 főn 2 saorma, 30 lej.
7: Én 2-t kérek.
8: Nekem is jöhet.
7: Ez brutál.
6: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
9: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből 2-t is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Szeretnél egy Smart TV-t?
12: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
11: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
12: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
13: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Nikus Ordán államfő ismét konzultációra hívta a politikai pártokat a miniszterelnök jelölt személyének kijelölése érdekében. Közel 70 darab fel nem robbant háborús lőszert találtak és szállítottak el a tűzoltók egy Jász megyei erdőből. Ma délután legtöbb 20-21 fok lesz, köszöntöm Önöket. A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 6-án az aradi vértanúk előtt tisztelegnek Csíkszeredában és a vártéren felállított arcképcsarnoknál a városlakók a holnapi nap folyamán bármikor elhelyezhetnek virágot vagy meggyújthatnak mécsest. A közös városi megemlékezést ugyanakkor este 7 órakor tartják szintén a vártéren. A megemlékezés kiemelkedő mozzanataként a Csíki Játékszín színművészei bemutatják az aradi 13 című előadást. Nikusordán államfő ismét konzultációra hívta a politikai pártokat a miniszterelnök jelölt személyének kijelölése érdekében. Az elnöki hivatal által közzétett program szerint az államfő ma a Szociáldemokrata párttal indít 14 órakor, ezt követi az AUR és a PNL, az USZ-ré 15 óra 30 perckor kerül sorra, majd pedig az RMDS-szel, a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Csoportjával, a kisebb pártokkal és a függetlenekkel is megvitatja a kérdést. Az újabb egyeztetésekre azt követ kerül sor, hogy a múlt héten Siegfried Muresan nem kapta meg a parlament bizalmát a kormányalakításhoz. Habár Romániában nőtt a pedagógusok fizetése, ennek ellenére az állam továbbra is rendkívül keveset költ az oktatásra, az egy diákra jutó támogatás pedig szinte csak a fele a nemzetközi átlagnak. A Krónika tájékoztatása szerint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentése szerint komoly gondot jelent az is, hogy a fiatal felnőttek negyedének még középiskolai végzettsége sincs, és ugyanennyien vannak azok is, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak. Ez egyébként főként a fiatal nők esetében feltűnően magas. A rendszer egyetlen igazi kitörési pontja, hogy az egyetemet végzettek közül kiemelkedően sokan szereznek diplomát a keresett műszaki, informatikai és természettudományos szakokon. Szintén negatív, ugyanakkor, hogy a teljes állami költségvetésnek alig több mint 6%-át fordítjuk oktatásra, ami messze elmarad a fejlett országok közel 10%-os átlagától. Ha az ország teljes gazdasági teljesítményéhez viszonyítjuk a ráfordításokat, ott is mindössze 2,6%-ot költünk a tanulókra, miközben a nemzetközi átlag meghaladja 4%-ot. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a fejlett államokban évente átlagosan több mint 13.500 dollárt költ az állam egyetlen diákra az óvodától az egyetemig, addig ez az összeg a Romániában ennek csak alig több mint a fele, mindössze 7.300 dollár körül mozog. Közel 70 darab fel nem robbant háborús lőszert találtak és szállítottak el a tűzoltók egy Jász megyei erdőből. Az Ager Press tájékoztatása szerint ezek között páncéltörő és robbanó lövedékek, de aknavető gránátok is voltak. A jászi tűzoltóság tűzszerészei a lakossági bejelentést követően mintegy 1000 négyzetméteres területet vizsgáltak át és tisztítottak meg. A sztrojesti erdőben majd a veszélyes szerkezeteket biztonságos raktárba szállították megsemmisítésre. A szakhatóság kiemelte, hogy idén eddig már több mint 180 hasonló akciót hajtottak végre a megyében, és közel 3,500 veszélyes katonai eszközt gyűjtöttek be. Ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogyha a gyanús lőszernek tűnő tárgyat találnak, semmiképp ne nyúljanak hozzá, ne mozgassák, és azonnal hívják az 112-es segélyhívó számot. A mai napon legtöbb 20-21 fokot mérhetünk a délutáni órákban, ugyanakkor este 8 órakor nagyjából 14-15 fokig csökken majd le a hőmérséklet értéke. Éjszaka szintén fagypont közeli értékekre számíthatunk, de talán nem lesz annyira hideg, mint az éjszaka volt. Csapadék továbbra sem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
2: És most...
1: Szép napot és jó napot, sziasztok! Az elmúlt két napban a hétvége során teletankoltuk magunkat energiával, jókedvel, pihenéssel. Most pedig zúzunk a hétfőben. Színes órák mikrofonjánál György Dávid Csaba és István Szidónia.
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Azt hittem, hogy teletankoltuk a járműveket. Azért az most eléggé sokba tud kerülni. Na megnézzük ezt a témát egy kicsit közelebbről, és arra biztatunk titeket is, írjatok, hogy ti hogy látjátok az üzemanyagár emelkedés. 0730548888 ez a számunk.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
9: interjúk,
2: játékok
9: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy rádiogaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van. Rádió Gaga.
1: Better days are coming,

0: Dermot Kennedy-n is a Better Days jönnek. Ugye jönnek a szebb napok és a jobb napok.
1: Há, hogy ne jönnének, csak nem a gazdaságra. Nem a gazdaságra. Egyelőre nem látom, hogy a gazdaságra hogyan
0: most
1: tudna.
0: Nagyon benne vagyunk ebben a mély zuhanásban, mély repülésben, de előbb vagy utóbb csak ki kell evickéljünk ebből a gödörből, ha bár, ami az üzemanyag árát illeti, hát ez ilyen nagyon-nagyon magas repülésben van, nem tudom, hogy melyik az a pont, amikor azt mondja majd valaki, hogy kész, ennyi volt, ennél többet az átlagember már nem tud megfizetni. Itt van egy úriember, aki nyilatkozott egy hírportálnak, és azt mondja, hogy ő körülbelül 2 hónapja egyáltalán nem közlekedik autóval, nem használja a személygépkocsiját, nem azért, mert nincs neki, hanem mert egyszerűen túl drága az üzemanyag, és nem tudja megengedni magának azt, hogy tankoljon.
1: Rendben, és aki minden nap mondjuk vidéken lakik, és be kell utazon a városba, és mondjuk nincs tömegközlekedés, vagy pont nem találja őt a buszjárat időpontja, muszáj tankoljon. Itt nyilván megtehetik egyesek, hogy leteszik az autót, de ez a réteg ez kicsi. Tudod, hát most mindenkinek autója van, 1-2, néhol még akár 3 is, és hát ott van a szállító vállalkozások sora, ott vannak a különböző cégek, akik azért a munkásaikat vinni kell ide-oda, amoda, ott vannak a munkagépek, tehát ezt nem tudod megtenni. Vannak ilyen kezdeményezések, amúgy látom a közösségi oldalakon, hogy ma, vagy holnap, vagy x napon ne tankoljon senki, de hát ezt nem tudod megcsinálni.
0: De hogy hol van az a pont, Csaba, amikor az ember már nem azt mondja, hogy drága a benzin, mert azért egyezünk meg abban, hogy mi itt a rádióban még mindig erről beszélünk, hanem egyszerűen van az a kategória, aki azt fogja mondani előbb vagy utóbb, hogy nem engedhetem meg magamnak az autózást. Még hogyha gyerekeket is kell szállítanom, még hogyha vidékről is kell beutaznom, most már nem tudom, hogy melyik lesz az a pont, 12, 13, 14, 15 lej?
1: Nem tudom, fogalmam
0: meddig emelkedhet az üzemanyag ára?
1: Ja, hogy meddig emelkedhet? Határa csillagoség, amíg nem rendeződik a helyzet közel-keleten, addig minden nap egy picit lépeget fölfele. Sokan úgy vannak már, hogy annyira belekeseredtek ebbe a témába, hogy nem is akarnak erről beszélni, hallani se, most mondjuk mi pont ezt osztogatjuk itt a rádióban, de hát igen, rég volt olcsó üzemanyag, és nem látom azt, még akkor sem, hogyha rendeződik a közel-keleti helyzet, hogy újra visszajön 8 lej környékére.
0: Bízunk a szebb jövőben. Hát valami pozitivitást, valami kapaszkodott mankót adjunk már az embereknek. A remény hal meg utoljára. Ezt szokták mondani.
1: Reménykedjünk abban, hogy jó lesz. De egyelőre a geopolitikai helyzet alakulása nem ezt mutatja. A világunk valahogy most teljesen más irányba megy, ami nem jó. Én legalábbis így látom.
0: Megyünk mi is, például egy újabb sláger irányába. Itt van Adam Lambert, ez az If.

0: Pink és a Trust Fall. Ugye az előzőekben azt mondtuk, hogy reménykedni kell a szebb és jobb jövőben. Nagy Tatán mind a mai napig olyan büszkén meséli azt, hogy a 70-es, 80-as években 6 órára jár dolgozni, fél 5-kor indult otthonról, körülbelül egy fél órát gyalogolt, aztán pedig felült a hidegbuszra, és itt van, és kibírta, és akkor a telek csattogóak voltak. De akkor azt mondom, hogy mi is túl fogjuk élni ezt az énséges időket, és majd jönnek a szebb és a jobb napok.
1: Ja, ez volt a pozitív gondolat az üzemanyag árával kapcsolatban, amit az emberek felé közvetítünk, ugye? Ez volt az? Jó, nekem nem jött át annyira a pozitivitás ebben, de igen, a lényeg, hogy...
0: Azt akartam mondani, igen. Hogy voltak ennél rosszabb idők is.
1: Ja, ezt akartam
0: azokat
1: mondani.
0: Is túlélték az emberek.
1: Jó, csak kicsit hosszabban mondtad, és kicsit más szavakkal, szóval voltak rossz idők, és azt is túlélték az emberek. Ez az üzenetünk,
0: így
1: ugye, hallgatóink
0: van,
1: fele.
0: És az üzemanyag árak, azok nem csak felfelé tudnak menni. Ugye a benzin ára elsősorban a kőolaj világpiaci árától, a dollár árfolyamától, az adóktól függ, és reménykedjünk benne, hogy a következő időszakban ezek a dolgok mérséklődni fognak.
1: Jó, reméljük, hogy lesz egy kormány, egy legitim kormány, és akkor hoz legitim döntéseket, erre vonatkozóan is például, mert most itthon nálunk egyáltalán nem ez a prioritás, hanem az, hogy nem sokára hogyan kezdenek el egyezkedni a pártok, illetve az elnök, erről is beszélünk majd nektek. Szia, folytatjuk most ez a Greatest.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ez volt a Save Me Tonight itt a Gagán, és próbáljuk valahogy megfogni a történetet pozitív irányból. Egyelőre úgy nekem még annyira nem sikerült, én realista ember vagyok, úgyhogy ezek a globális történések nem adnak okot nekem, személyemnek pozitivitásra.
1: Persze, jogos a kérdés, hogy mikor érezzük meg a pénztárcánkon a változást, az enyhülést. Hát egyelőre erre a kérdésre még válaszunk nekünk személy szerint nincs, de hogyha tudtok valami biztatót, akkor osszátok meg velünk. 0730 54 88 és 88. Nem sokára itt az Airi Mafia és a Kell egy ház.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám.
5: Mitől bömbi a bömbi?
6: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
7: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
9: Blautek.
8: Melegre tervezve.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk.

0: Középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
2: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
1: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
2: Én kettőt kérek.
3: Nekem is jöhet.
2: Ez brutál.
1: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek.

0: Ári Mafia is kell egy ház, nekünk pedig kellene egy kormány. Nem sokára kezdődik az az egyeztetés sorozat, amit összehívott Nikos Ordán államfő, és újra leülni próbál a pártokkal az esetleges új miniszterelnök jelölt személyéről beszélnek. Amúgy már minden megtörtént ahhoz, hogy előrehozott választást lehessen kiírni, de ezt az elnök egyelőre még nem szorgalmazza valamiért.
1: Úgy néz ki jelen helyzetben a sztori, hogy a negyedik miniszterelnök jelölt jöhet Romániában. Most sokunk fejében szerintem ennek a hírnek hallatán felmerülhet a kérdés, hogy de vajon ennek következtében közelebb kerültünk az előrehozott választásokhoz, mert hogy a helyzet most valósan komoly. Három miniszterelnök jelölt próbálkozott már, és hát sajnos, vagy nem sajnos, egyikőjük sem tudta megszerezni a parlamenti többséget, az alkotmányos feltételek pedig már adottak ahhoz, hogy az államfő feloszlassa a parlamentet, és előrehozott választást írjon ki. De nagyon fontos, ettől még nem biztos, hogy választás lesz.
0: Nem biztos, hogy választás lesz, de lehetne. Nem tudom, hogy ha negyedik nekifutása sem jön össze a történet, akkor én úgy érzem, hogy nem akarja az államfő, de muszáj lesz megtegye. Vannak problémák, amit rendezni kellene, költségvetés kiigazítás. Ezt az illegitim kormány nem teheti meg. Elő kéne készíteni a jövő évi költségvetés is lassan-lassan, hát itt vagyunk ősszel, és emlékeztek, hogy az ideit áprilisban fogadták el talán? Tehát jó későn, ez nehezíti az önkormányzatok dolgait, a tervezési fázisokra gondolok. Úgyhogy volna munka bőven Bukarestben, egyelőre keresgélik a potenciális miniszterelnök jelölt személyét.
1: Hát most nem is az a kérdés, hogy ki lesz a jelölt, hanem talán az lenne a nagyobb kérdés, és az az, ami többünket érdekel, hogy ki fog mögé állni. Folytatjuk majd innen nem sokára addig, és ez a Talk to You a folytatásban.

0: Curtis és Charlie, ez a maradunk végig. Maradunk mi is még egy 60 percet, közben izgatottak vagyunk, mert hogy most kerül sor egy újabb nagy találkozóra, egy újabb nagy beszélgetésre, és akár a hogyan tovább, a jövőnk hogyan továbbja is múlhat ezen.
1: Most viszont érkeznek a friss infók, majd jövünk vissza, és témázunk még egy picit erről is.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Megtem a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
10: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan.
11: Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro.
12: Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
13: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
14: Mikrokreditlám.ro.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztet tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Életét vesztette tegnap egy 68 éves bolgár állampolgár egy közúti balesetben, Szlatina Timis település közelében. Több mint 3000 migránst költöztet el a spanyol rendőrség egy ceutai tengerparti táborból. A következő órákban sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Közel 10 millió lejes Európai Uniós támogatásból újul meg a Tusnádfürdői Jókai Moráltalános Iskola. A beruházás során kicserélik a tetőt és az ablakokat, szigetelik a falakat, valamint felújítják a teljes hálózatot és az osztálytermeket is. A diákok emellett modern digitális oktatási eszközöket kapnak, a munkálatok a tervezés és a közbeszerzés után várhatóan jövőre indulnak el. Az építkezés ideje alatt a tanórákat majd más helyszíneken tartják meg. Életét vesztette tegnap egy 68 éves bolgár állampolgár egy közúti balesetben Szlatina Temes település közelében, közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrfőkapitányság. Az elsődleges vizsgálatok alapján megállapították, hogy miközben az áldozat Orosva felől Karánsebes irányába tartott, szabálytalan előzésbe kezdett. Ennek során frontálisan ütközött egy 38 éves Mehedinc megyei férfi által vezetett teherautóval, amely ezután egy másik nyerges vontatós kocsinak csapódott. A két teherautó vezetőt szondáztatták, az eredmények szerint egyikük sem fogyasztott alkoholt. A rendőrség büntető eljárás keretében folytatja a vizsgálatot a baleset pontos okainak tisztázására. Egyre többen tüntetnek Bukarestben a csalás gyanújával letartóztatott volt elnökjelölt Karin Georgescu szabadon bocsátásáért. A Krónika tájékoztatása szerint a román fővárosban tegnap este mintegy 2000 ember vonult utcára, hogy kiálljon az államellenes bűncselekményekkel is vádolt Karin Georgescu mellett. Az illegális megmozdulások miatt a csendőrség már több tüntetőre is bírságot szabott ki. Egyébként a szélsőséges politikust 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték nemrég, mert a gyanú szerint több mint 1 millió eurót csalt ki egy üzletembertől. Több mint 3000 migránst költöztet el a spanyol rendőrség egy ceutai tengerparti táborból. A hatóságok tegnap kezdték meg a trampolin strandon rögtönzött sátortábor felszámolását. Az ott élők hetek óta embertelen körülmények között sátrakban és kartondobozokon aludva tartózkodtak a tengerparton. A nagyszabású akcióban a rendőrség, a csendőrség és a helyi erők is részt vesznek. Ezután a bevándorlókat egy befogadó központba viszik, ahol megtörténik majd az első rendőrségi adminisztráció, számol be az Euronews.
4: A súlyos 6-0-es lengyelországi vereség után ma este ismét pályára lép a román labdarúgó válogatott. Györgyi Hadzsi együttese a bukaresti nemzeti arénában Svédországot fogadja a Nemzetek Ligájában. A románok három forduló után továbbra is pont nélkül állnak. A lengyelek elleni mérkőzésen Radu Dragusin már a 22. percben piros lapot kapott, Robert Lewandowski pedig 3 gólt szerzett. Románia számára a mai mérkőzésen nem csak a pontszerzés, hanem a megtépázott önbizalom helyreállítása is fontos feladat. Ma este ismét pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese a B-liga negyedik fordulójában Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. A mérkőzés 21 óra 45 perckor kezdődik. A magyarok az első fordulóban 1-0-ra kikaptak az ukránoktól, majd Észak-Írországgal gól nélküli döntetlent játszottak, pénteken pedig 1-0-ra legyőzték Grúziát. Magyarország és Ukrajna egyaránt 4 ponttal áll a csoportban, így fontos mérkőzés következik a két csapat számára.
17: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban sem várható csapadék, ugyanakkor a szél sem fog erősen fújni. A hőmérsékleti értékek 18 és 20 fok között mozognak, majd éjszaka, bár fagypont közeli értékekre számíthatunk, nem lesz olyan hideg, mint tegnap. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
2: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szidóni, a György Dávid Csaba. A mikrofonnál elkezdődött az államfő és a politikai pártok közötti egyeztetés sorozat, most már negyedjére keresik a potenciális miniszterelnök jelöltet.
0: Ahogy jön továbbokat, pedig nagyon-nagyon figyeljük, közben pedig jókat zenélünk. Nyitjuk az órát Kygo, Khalid és Griffin közösével, ez a Save My Life.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
16: interjúk,
2: játékok
16: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: George Ezra és a Green Green Grass. Romániában legalább 233 parlamenti képviselő támogatására van szükség ahhoz, hogy az új kormány megkapja a bizalmat. Hány hónapja várunk erre?
1: 4-5, és még fogunk várni egy
0: picit. Eddig 3 jelöltnek ez nem sikerült. Hogy minek kell történnie, hogy valahogy az atyafiak jobb belátásra kerüljenek, vagy térjenek, azt mi nem tudjuk. Lényeg az, hogy a PSD továbbra is Sorin Grindelnut javasolja. Penélé azt mondja, hogy azért komolyabban meg kéne vizsgálni ezt az új jelöltet. Az USZERÉ nem akar olyan kormányban részt venni, amelyben PSD-s miniszterek vannak, az AUR pedig olyan kormányt akar megszavazni, amelynek ő is tagja. Vagyis mindenki szeretne valamit, de teljesen más dolgot. Ezek mind eltérnek egymástól.
1: Igen, és azon gondolkodom, hogy ilyen fél órákra vannak beosztva a pártok, kezd a Szociáldemokrata párt, aztán jön az AUR, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az RMDSZ, és így tovább, és van minden pártnak fél órája beszélni az elnökkel, de már annyi ilyen fél óra lement, hogy most milyen újat tudnak mondani a pártok, miután már 3-szor, ez ugye a 4. találkozó, ilyen célból ott ülnek Nikosor Dánnal szemben. Tehát, hogy milyenkor mit tudsz mondani az elnöknek, hogy milyen újat tudsz mondani, inkább ezt akarom mondani. Érted, ez a fél
0: hogy
1: óra
0: hogy milyen... Milyen kompromisszumos megegyezések történtek a háttérben, amelyekről mi ugye kis emberek nem tudunk, amelynek következtében egy-egy pártagot jobb belátásra lehet bírni. De most azért még mindig ott a kérdés, és egyre komolyabban ott az a kérdés, hogy kell-e tartanunk jelen helyzetben az előrehozott választásoktól. Azt hiszem, hogy azért most még nem kéne pánikba esni, de tényleg komolyan kell venni ezt a lehetőséget, mert hogy az előrehozott választás már nem pusztán egy politikai fenyegetés, a feltételei azok teljesültek, hogyha a 4. miniszterelnök jelölt sem tud többséget szerezni, hát akkor azt kell mondani, hogy egyre nehezebb lesz elkerülni az új választásokat.
1: Így van, és szerintem most olyan belpolitikai szelek fújnak, hogy a szélsőséges pártoknak kedvezne egy előrehozott választás, és lehet, hogy nem nekünk magyarok. Meg hát ez megint idő. Most ha most feloszlatja a parlamentet az elnök, és kiírják a választás napját, az is ugye legalább 2-3 hét, ugye ott még a kormányalakítás eltelik még 2-3 hét, és ez az esztendő el is szaladt, és december vége előtt nem lesz kormánya az országnak. Lehet, hogy így sem, de az előrehozott választással sem. És akkor mi lesz a jövő évi költségvetés tervezetével? Mert hát amíg nincs kormány, addig hogy tervezel?
0: Az elmúlt néhány hónapra nem lehet azt mondani, hogy jobban vagy sokkal rosszabbul telt el, mint az elmúlt egy év, amikor az országnak volt kormánya, ezért kormány nélkül is tengi-lengibe el voltunk, pont mint az eddigiekben.
1: Na jó, én azt mondom, áll jó, mert jön a tankcsapda dala.

0: Amíg itt arra várunk, hogy a parlamentben egyöntetően, vagyis pontosabban 233 személy azt mondja, hogy igen, ez az a jelölt, akit támogatni fogunk, addig gyorsan ránézünk arra is, hogy milyen sportközvetítések lesznek a mai napon, mert Csaba azt mondta, hogy valami van, amiért muszáj leülni a tévéképernyői elé.
1: Több minden is ez a valami. A Nemzetek Ligája meccset játszik Románia, Svédország, Ukrajna, Magyarország, pályán Franciaország, Belgiummal néznek farkas szemet, az olaszok a törökökkel, aztán Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Észak-Írország, Grúzia. Izgalmas mérkőzések várnak ránk.
0: Mostanában lesz Messi búcsú meccse is,
1: az
0: nem?
1: Az 7-én itteni idő szerint hajnal 2-kor, így van. Na, de én az ukrán-magyar mérkőzést fogom nézni természetesen, és a szurkolok Szoboszlaiéknak, hogy hozzák ezt a meccset. Az ukránok azért elég jók fociban, tehát papíron az edző nyilatkozat alapján is jobb az ukrán válogatott, de hát a focit góra játsszák, majd meglátjuk.
0: Hánykor kell szurkolni? Nézni nem fogom, 21.45. De azért gondolatban ott leszek.
1: 21.45-kor.
0: Jó, miközben olvasom az esti mesét, akkor azt mondogatom magamba, hogy hajrá, Szoboszlai!
1: Hajrá, magyarok, ezt szokták mondani.
0: Hajrá, magyarok. Jó. Ria, ria, Hungária.
1: De szurkolhatsz Romániának is, ők a svédeket látják vendégül. Robin Schulz most, ez a Young Right Now.

0: Tóth Abigail és az Accent közöse, ez volt a Sugar Daddy. Péntek, szombat, vasárnap némi kis csapadékra van kilátás, előtte, utána semmi. Ezt látom most.
1: Egyelőre pedig az állás azt mutatja, hogy a kora reggeli órákban megfagyunk, délután megfövünk, este pedig ismételten vacogunk.
0: Így van. De ilyen az ősz, egyelőre szép, egy kicsi eső azért mégiscsak kéne.
2: Reklám. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare Lazac és Tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Becks üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro
4: 0771 689 283.
5: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen.

0: Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt a Pangus Service szomszédságában, vagy hívd őket 0771 689 283.
1: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
4: ismét lágere!

0: Igen, itt egy újabb hétfő, közben a gyerekek nem mentek iskolába, hosszú hétvégéznek, jaj, de jó nekik, és miért nem volt ma oktatás, mert ma van kérem szépen a pedagógusok világnapja. Világszerte nagyjából amúgy 94 millió tanár dolgozik alap- és középfokú oktatásban, legalábbis a legutóbbi UNESCO adatok ezt mutatják, és állítólag 2030-ig további 44 millió pedagógusra lenne szükség ahhoz, hogy minden gyerek megfelelő oktatáshoz jusson.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy ez a... mondom én úgy, hogy közel 100 millió nem elég. Elsőre próbáltam ezt belülni, hogy ez most sok kevés, de ezek szerint, ha még egy ennyi kellene, akkor nyilván ez a szám nem túl magas, bár mi, ahol élünk, itt azt gondolom, hogy pedagógusokból nincs hiány, de a világnak valószínűleg vannak olyan részei, ahol ez komoly problémát okoz. Itt most gondolok az elmaradottabb világrészekre. Ez a világnap amúgy jó régóta, 1994 óta létezik, ráadásul különleges év, 60 éve fogadták el a nemzetközi ajánlást, amely a pedagógusok jogairól, képzéseiről és a munkakörülményekről szól, és most itt mindenki szerintem picit visszagondol a kedvenc pedagógusára, és reméljük, hogy több név is ott van a fejetekben, hogy ki volt a kedveltétek a tanítónénit, aztán utána melyik tanár volt a kedvenc.
0: És a tanárt nem kell feltétlenül összekötni a tantárgyal, mert lehet, hogy pont nem a kedvenc tantárgyatokat tanította a kedvenc tanárotok, de biztos vagyok benne, hogy a ti életetekben is. Lehet, mi sem ma voltunk azért iskolások, de megmaradt egy-egy olyan tanár, aki adott valami

0: Rózsa Magdi, elmegyek. Én elkísérem Magdit, jó? Szia, Szidónia!
1: Mennél te vele, tudom én. Hát rajtam nem újon akkor.
0: Oké, rendben. Holnap találkozunk. Sziasztok!
1: Nem Rózsa Magdival sajnos, de én is búcsúzom közben. György Dávid, Csaba, István, Szidónia vagyunk. A holnapi viszonthallásra. Sziasztok!
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
12: Stressz?
13: Megvan.
12: Fáradtság?
13: Az is.
12: Akkor mi hiányzik?
13: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
12: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
13: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
12: Mert néha nem szabadság kell.
13: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
14: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
16: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
17: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: A szociáldemokrata párt készen áll a kormányzásra, és Szorin Grindianu vezetésével alakítanak kabinetet. Elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a Krisztián Tudor Popescu újságíró elleni támadásokat Nikus Ordan államfő. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, ugyanakkor holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Kitilthatják az elektromos rollereket Síkszereda gyalogos övezeteiből, számol be a Székelyhon. Az önkormányzat a lakossági panaszok és a baleset veszély miatt döntött a szigorítás mellett, mivel a rolleresek gyakran száguldoztak a sétáló utcákon és a központi parkban. A helyi szabályzat előkészítése egyéb határidős beruházások miatt csúszott, de a városvezetés a tél folyamán véglegesíti a tervezetet, így tehát a tavaszi szezon kezdetétől életbe léphet, és ekkortól majd táblák jelzik a tilalmat, a szabályszegőkre pedig szigorú büntetés vár. A Szociáldemokrata Párt készen áll a kormányzásra, és Soring Grindianu vezetésével alakítan a kabinetet, jelentette be Claudio Manda, a PSD főtitkára. A politikus szerint elérkezett az idő az irányváltásra, mert a lakosság döntő többsége úgy érzi, hogy az ország rossz irányba halad. Claudio Manda ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a politikai számítások és a személyeskedő csatározások helyett most kommunikációra, egy erős kormányra, stabil költségvetésre és a gazdaság újraindítására van szükség. Az elnöki hivatalban ma került sor az újabb egyeztetése a parlamenti pártok képviselői és Nikus Ordán államfő között, ennek eredményeképpen pedig várhatóan hamarosan bejelenti az elnök az új miniszterelnök jelölt nevét. Az egyeztetésekre azután kerül sor, hogy a múlt héten a liberális Siegfried Morassán, aki már a harmadik kijelölt kormányfő volt egyébként 5 hónap alatt, elbukott a parlamenti bizalmi szavazáson. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség munkatársai ma közel 100 házkutatást tartottak 6 megyében egy olyan korrupciós ügyben, amelyben több határrendész és vámtisztviselő is érintett. Az Ager Press tájékoztatása szerint többek között Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyében is vizsgálódnak. A házkutatások két közintézmény székhelyét, valamint magánszemélyek otthonait is érintik. A gyanú szerint ugyanis egyes határrendőrök és vámtisztviselők kenőpénzt fogadtak el a Szatmár megyei Halmi határátkelőnél. A vizsgálat egyébként két közintézményt és több magáningatlant is érint az akcióban, a csendőrség és a rendőrség különleges egységei is részt vesznek egyébként. Enyhe földrengést jelentettek ma reggel Vráncsa megye környékéről. A Richter skála szerinti 3,8-as erősségű földrengés több mint 133 kilométeres mélységben keletkezett, az epicentruma pedig Sepsiszentgyörgytől mintegy 67, Brassótól pedig 77 kilométerre volt. Októberben egyébként ez volt az eddigi leghevesebb mozgás a térségben, az idei év legerősebb földrengése pedig február végén következett be, és 4,5-ös erősségű volt. Elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a Krisztián Tudor Popescu újságíró elleni támadásokat Nikus Ordán államfő. Románia elnöke azután állt ki a sajtószabadság mellett, hogy a közösségi médiában egy olyan videó kezdett terjedni, amelyben gyertyákból kirakott betűkkel gúnyos gyászszertartást szimulálva fenyegették meg az ismert újságírót. Nikus Ordán kihangsúlyozta, hogy a sajtószabadságot az alkotmány garantálja, és egyetlen újságírót sem szabad megfélemlíteni vagy megfenyegetni a véleménye miatt, mert a politikai vita nem alakul hatát gyűlöletkeltéssé. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is nagyjából a mostanihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Éjszaka ugyanakkor már nem lesz olyan hideg, mint tegnap volt. Nagyjából 3 és 5 fok közötti minimumokra készülhetünk. Holnap pedig körülbelül a maihoz hasonló időjárás várható, és a hét további részében sem lesznek nagyobb kilengések. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
4: Hey, micsoda hétfő van! Hát vagány-vágányos hétfőt kívánunk mindenkinek. Sinem vagyunk, mint a román gazdaság. Mint az új miniszterelnök jelölt. Van-e?
17: Igen, igen. Ma este, hát ma este kiderül, hogy el lesz-e ismét miniszterelnök jelöltünk egyelőre.
4: Az X-faktor, valaki kiesik.
17: Igen. Itt van Kis Bence mentor és Horváth Gábor mentor. Kezdődik a vagány-vágány. 0730 54 88 88, ide írjatok. Kezdünk Dua Lipával.
19: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
20: Vagány Vágány.
19: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: If you don't like the way I talk, then why am I on your mind?
1: Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
2: A Vagány Vágás.
1: Sírja tesszük a délutánokat.

0: kis hazai szatirában élünk. Van néhány szatír is, de most nem erről beszélünk. De engem már nem engednek iskolák környéke. Ja, nem, az más sztori. Kérlek szépen, Gábor, tudod, hogy milyen nap van ma?
1: Kormányalakítási nap? Vagy miniszterelnök jelölt?
0: Én egész biztos vagyok benne, hogy itt max. Novemberre lesz nekünk kormányunk. Hogy aztán az az új kormány, mikor fogad el egy költségvetést, az szerintem...
1: Figyelj, jó, de egyáltalán milyen pénzből fog elfogadni egy költségvetést, ez is kérdés lehet. Plusz a másik az, hogy rosszul fogalmaztam, nem kormányalakítási nap van ma, hanem miniszterelnök jelölti nap van ma.
0: De hogy aztán... Parlamentben Mikusor... vigyázzál, ne, hogy eltátod a szád rád, mondod, hogy te vagy a miniszterelnök. Nem erről van szó, Gábor.
1: Hanem miről van szó, gyere mondd el.
0: Ma az oktatás világnapja van.
1: Ja, igen, és hát a tanügyben dolgozók ma szabadnaposak.
0: De ez az, neked is feltűnt ez a kis ellenmondás.
1: Hát ne.
0: Hogyan ünnepeljük a tanulás világnapját? Hát nem tanulás, teljesen logikus.
1: Hát figyelj, hogyha reformokat szeretnénk a tanügyben is, akkor talán ezzel kell kezdeni, hogy a tanügyben dolgozóknak minél több szünnapot, vagy hát ilyen szabadnapot adjanak. Én már ezt pénteken tudtam, mert a feleségem bejelentette, hogy hétfőn szabadnapos vagyok, nem mondom.
0: Ja, hát a feleséget tanár igaz, ezt elfelejtette, hogy így könnyű. De az a helyzet, hogy ebben azért látok egy olyat, tudod, hogy ez olyan, mint az oktatásért szabadnapot adni az iskolában, olyan, mint harcolni a békéért, vagy szeretkezni a szüzességért. De lehet, hogy csak én látom ezeket a kis abszurdokat. Magyarázd el nekem, de tényleg, hogy tehát én értem azt, de miért nem lehet ilyenkor csinálni ezt a bizonyos iskola másképp? Mondják azt a tanárnak, hogy tudod-e mit? Te ma azt tanítasz, amit akarsz. Rád van bízva. Valamit találj ki. Lehet, hogy volt, akinek úgy bepótolandó anyaga lenne, volt, akinek eszébe jut, hogy na, ezeknek az osztálynak megmutatok valamit, mert nagyon vagány. Én azt gondolom, hogy minden tanárban van valami ott tudott háttúr, amit elő tudna venni, és minden, pont
1: gondolod
0: ezt látom,
1: te,
0: hogy nem
1: de
0: akarják.
1: Figyelj, akkor most leszek az ördög ügyvédje, jó?
0: Már megint?
1: Hát, hogyha valamit ünneplünk, akkor nem munkával ünnepeljük azt a napot, nem?
0: Tehát szorgos
1: nem
0: jogos, ember hogy... munkával ünnepel, ez elvtárs május 1-én nem tanultad meg.
1: Hát jó, május 1-én hányan dolgoznak az országban, senki. Azt mondom meg. Úgyhogy én el tudom fogadni ezt, hogy ma szabadnapot kaptak a tanügyben dolgozók, mert hát ünneplik az oktatás világnapját. Világnapja, ugye?
0: A gyerekek azok otthon ünnepelnek, csak úgy szólok.
1: Igen. Uh-huh. Nem tüntikéznek a gyerekek most már? A fiatalok az egyenruha
0: viselésre? Hát nem tudom, hogy tüntikéznek-e. De figyelj, az a helyzet, hogy az idén ráadásul mondjuk nem is baj, mert nagyjából szabadnapokból kifogytunk. Van a Szent András, ugye, az november 30-a, ami hétfőre esik, papa.
1: Hová? Akkor lesz egy hosszú hétvégénk.
0: Van egy december 1-e, ami kedre esik. Ajjajjaj.
1: Öcsi.
0: Ott lesz izé móka, jól van. Ahhoz képest minden, ami utána. És december 25-26-a, na, talált ki, milyen napra esnek? Péntek, szombat. Úgyhogy ez szívás. Az idén az... tudod, hát kiegyensőzze magát. De legalább...
1: Jó, de a péntek az még oké, mert akkor ott is egy hosszabb hétvégénk lesz.
0: Kíváncsi vagyok, hogy akkor így megy tovább a következő évekre, és hogy most a 2027 decemberben, illetve november 30-ig, igen, kedre esik. A jövő évben lesz az jó. Hétfőn bejössz dolgozni, azt tud, milyen lesz ott valami maszatolás. De a munka morál, úgy érzem, Romániába jön meghalni.
1: Hát én alig várom évvégét, érted, és semmi szabad napom nincs. Nem, hogy jövő évben bejönni hétfői napon, hát tényleg ott masszatolás lesz.
0: Te tényleg az a kategória vagy, aki ma a jövő évi szabad napokat veszik ki lassan, szerintem.
1: Igen, igen. Alig várom, hogy legyek hétvégén is a rádión, ám akkor tudom, hogy jár egy szabad nap.
0: Jó van, srácok, hallgatók, figyeljetek egy kicsit. Mit szóltak ahhoz, hogy az oktatási világnapon szabad nap van, és nem tanítanak az iskolában. Nagyon viccesnek találom. Semmi bajom.
1: Szép üzeneteket várunk, persze.
0: Így van. 0730548888. Ugyanitt lehet regisztrálni arra a játékra, amit holnap kezdünk.
1: Így van, holnap kezdődik a születésnapi játékunk, úgyhogy regisztráljátok el, teljes név, telefonszám és annak a megyének a neve, honnan hallgatjátok a Rádió Gagát. Lehet az applikációnkon keresztül is regisztrálni. Itt a Maroon 5 is a This Love.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

0: Na jól van. Egy kicsit úgy maradtunk el, hogy beszélgettünk arról, hogy az oktatás világnapján pont nem oktatnak, de értem én, az oktatók.
1: Hát jó, de figyelj rám. Most utána nézem, a hatályos kollektív munkaszerződés értelmében ez a nap hivatalos munkaszüneti napnak számít az oktatási rendszerben.
0: De hadd legyek már annyira, most tényleg akkor legyek én az ördög ügyvédje, mi a nyavajáért? Pedagógusi jogok világnapja, ezt így hívják tulajdonképp a mai napot, akkor is a pedagógusi jogokból én nem a szabad napot adnám ebből, hogy miért kellett ezt pont így módosítani, nem tudom, adjanak előtte egy napot, utána egy napot, de ne pont azt a napot, én úgy gondolom, hogy egy igazi oktató oktatni akar.
1: Ja, persze, szerintem az oktatók is alig várják, hogy legyen egy plusz szabad napja.
0: Persze, hogy örvendenek neki, csak ne aznap. Tehát tényleg, hogy akkor ne csináljunk ebből. Tehát én úgy érzem, hogy 60 éve ünnepelik ezt az eseményt.
1: Ha már igazad van, mert akkor felhozhatjuk azt a példát is, mikor van? December 1-én van a rádiózás világnapja?
0: Igen, mondjuk mi nem azért hát nem dolgozunk, hanem azért, mert amúgy még van valami ünnep december 1-én, úgy tudom. Hát előfordul az ilyesmi.
1: Tehát a rádiózás világnapján akkor nekünk sem kellene dolgoznunk.
0: Én pedig pont a rádiózás világnapján inkább akarnék dolgozni. Na mindegy.
1: Tudod, még egy érdekes szállat azért még behoznék, mert Romániában az oktatás világnapját 2013 óta ünneplik, elkülönítve a tanítók napjától, amelyet június 5-én tartanak.
0: A tanítók akkor kell-e dolgoznak?
1: Ez az. Csak úgy tudom, hogy nem. De hogyha valaki dolgozik a tanügyben, írja már meg, mert nem tudom én sem. Hű, milyen magyarországiasan beszél. Írja már meg.
0: Értem, hogy miről van szó. Ajajaj. No, kérem szépen. Sok mindent lehetne mondani, de azt hiszem, hogy annyit beszéltünk oktatási rendszerről, hogy nincs értelme, vagy legalábbis nem kellene nekünk ezt... Egyébként apropó, még van a Székelyhonnan egy cikk, ami tetszett nekem, hogy a tanárok ma már nem általános, hanem szakirányú képzést keresnek. És ezt fontosnak tartom egyébként, hogyha már itt tartunk, de erről nem tudom, akarjuk ezt ragozni, hogy miért fontos, vagy beszéljünk inkább, van egy másik téma a farzsebünkbe.
1: Gyere azzal.
0: Azt előveszem. Hadd kezdjem egy Szabó Magda idézettel, úgy is jó lenne egyébként, milyen jó lenne, szóval. Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Ez egy olyan fontos dolog lenne az utóbbi időben, mert egy olyan társadalomban élünk, ugye a múltkor forgalom kapcsán írta le ezt a közlekedési szakértő, vagy mondta el a közlekedési szakértő, hogy az a baj, hogy mindenki csak úgy csinál, mint hogy ő lenne a világban. Ilyen kis burokban élünk, amit valahol értek, mert az embert annyi minden hatás éri egy nap, annyi minden mérgesíti fel, hogyha ezt így akarjuk megfogalmazni, hogy tényleg egy kicsit körbe akarod magad venni egy védőzónával, na de ennyire.
1: Jó, de az, hogy érted ezt a helyzetet, az egy dolog, de hogy meg kell-e érteni ezt a helyzetet, és el kell-e fogadni ezt a helyzetet, az megint egy másik dolog, mert gondolom, hogy itt a szomszédi viszonyokról is diskurálhatunk akkor.
0: Hát, ugye ez megint ugyanaz a történet a szomszédi viszonyokkal is, hogy ha van egy rossz szomszédod, van akinek van rossz szomszédja, és ennek nem kell panaszkodjak.
1: Én
0: de
1: sem.
0: Voltam rossz szomszéd, én is, nekem is volt rossz szomszédom az életem során. Hogy nem mindig, csak néha, az rendben. Tulajdonképpen néha az még azt mondod, hogy elcsúszik, mert na, egy születésnapja van az embernek egy évben, mit tudom én, egy esküvőt tartanak, nem fogsz semmit mondani, bármi van.
1: Jaj, de hogy is.
0: De persze. Amikor úgy éled az életet, hogy vannak tényleg ilyen szomszédok, akik terrorizálnak egy tömbházat, egy egész tömbházat, mert ők úgy gondolják, mert ő megmondja, nem tudjuk, hogy milyen Istentől való jognál fogva, de tényleg vannak ilyenek.
1: De itt a lépcsőház felelősökre gondolsz, vagy bármelyik szomszéd? Mármint minden tömbházban lehetnek olyan személyek, olyan családok, akik terrorizálják a többi szomszédot?
0: Hát, vagy mit tudom én, egy-két személy, aki egyénisége olyan kellemes, tudod, mint a sav. Na de mindegy, mindjárt megtárgyaljuk.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na jól van. Kattanjunk csak vissza itt a jó szomszédi viszonyra. Tudod mi a furcsa? Nézegettem a statisztikát a tavalyról, ez pont Sepsiszentgyörgyre vonatkozik, és a legtöbb bejelentés a helyi rendőrséghez tudod miért érkezett? Na, azt gondoltam volna, egy parkolás. Nem, csendháborítás. Az a legrutinosabb dolog. Szerintem elég gyakran előfordul, hogy van valaki. Persze, ez megint olyan, tudod, hogy mit tudsz. Tehát a jó szomszédság az mennyire átnyalt. Mert benne van az, hogy vannak gyerekek. Nyilván úgy gondolom, hogy kisgyereknél mit tudsz csinálni, hogyha a szomszédban a kisgyerek sír?
1: Semmit nem tudsz csinálni. Főleg a régi építésű tömbházaknál, tehát ott mindent hallasz, fentről, lentről, oldalról, tehát egyszerűen nem tudod megoldani, és a gyerekkel most mit csinálj? Megkötöd a gyereket ahhoz, hogy ne futkározzon?
0: De nem is az, hogy futkározik, hanem azért hívják ki a rendőrséget, mert sír a gyerek. Szerintem a szülő lenne a legboldogabb.
1: Nem hiszem el, tényleg van ilyen.
0: Igen, a szülő lenne a legboldogabb, ha nem sírna a gyereket, hogy próbálja megnyugtatni.
1: Nem, hogy a szomszéd, igen.
0: Nyilván, na, ez megint ez a kategória. Barátomék jöttek Los Angelesből, és hát a gyerek elkezdett sírni az óceán fölött. Azért azt tudta, hogy nem egy rövid táv. Hát, hogy Párizsban abba hagyta. Mondta, hogy úgy szégyelték magukat, mint a franc.
1: Nem az van, hogy az óceán fölött szépen megállunk és kiszállunk a repülőből, mert nincs, amit csinálni.
0: Ki lehet, csak kellemetlen. Na, tehát, hogy itt ezeket a dolgokat például a csendháborításnak is tényleg, tehát, hogy annak is van az a része, amikor arra gondolsz, hogy itt a szomszéd a hülye, lásd, amikor a gyerek szaladgál. Hát a gyerek persze, hogy szalad, mit csináljon a gyerek? Meg mit tudom én, amikor tanul járkálni, van az, amikor tudod még olyan menümanók. Tehát nem tudod leállítani őket. Rászólsz, most nem köthetettél nek hozzá az ágyhoz, jól fogalmaztál. Nyilván az nem. Vagy a másik, amit nagyon élveztem, valakit zavart, hogy hát hogy is mondjam rádióbarátul, hogy a szomszédban nagy volt a szerelem. Az hagyjám, hogy nagy volt, de hangos is. Hát mert beleírték magukat.
1: Jó, de hát azt el lehet fogadni, sőt, lehet egy kicsit hallgatózni is. Lehet azt kívánni akár.
0: Ezt úgy kell csinálni, Gábor, hogy ilyenkor megváltoztatod a wifi nevet, hogy csináltok már halkabban. Ez a rádióbarát megfogalmazása, hát bébetű szavakat nem akartam mondani.
1: Jó, de például, hogyha a csendháborításról beszélünk, ugye este 10-ig lehet úgymond hangoskodni, relatív. Nem feltétlenül relatív, igen, viszont akkor én úgy gondolom, hogy tömbházakban házi bulikat már nem lehet szervezni. Régebb sem nagyon lehetett szervezni, mondjuk a 80-as években, de mindig megtették, legalábbis a szüleimre hivatkozok. Amikor ők még fiatalok voltak, akkor rengeteg volt a házi buli a tömbházakban.
0: De most is
1: de
0: van.
1: Most már de most már kikopó, inkább kimennek az erdőre, nem?
0: Hát nem, menjék ki januárba az erdőbe, tehát hogy az nem úgy működik, de figyelj, a házi bulit is lehet úgy szervezni, vagy szólsz a szomszédoknak, hogy né, az a baj, hogy tudom, volt olyan szomszéd az egyik havernál, akinek kellett vinni egy láda sört, csak akkor az öreg az csendben volt, őt nem izgatta.
1: Gondoltam.
0: Nem tudom, hogy az üveg, a láda sörből mennyit ivott meg, de az le volt pakolva hozzá, akkor ő köszönte
1: hát
0: szépen.
1: Akkor az öreg is bulizott, úgymond. Igen, csak a saját lakásában
0: ilyen egy láda sört. A szomszédokat, és ők is ott voltak, nyilván akkor most hazamész a buliból kicsit fáradtan, akkor már nem fogsz cirkuszolni, miért van a szomszédban zaj. És nyilván volt, de ott is lehet azért nyilván most, hogyha nálad van 20 ember, az zajt fog csinálni. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Még akkor is, hogyha egy ilyen délután ilyen szoárét tudod, kis teával, meg kis báhot játszanak zongorán, meg ilyesmi.
1: Jaj, te burzsúj, hagyjál már végül.
0: Még sosem voltam ilyen bulin. De egyszer Kolozsváron egy csendháborítást.
1: Honnan jut ez eszedbe?
0: Kolozsváron megtámadtunk egy csendháborítást.
1: És? Nyertetek végül?
0: Igen, mert a rendőrségtől nem jut oda senki. Úgyhogy más volt.
1: Ez könnyű.
0: Igen, figyelj, tehát azért működik a dolog, ha a rendőrök is ott vannak. Jó. Egyébként a szomszédi viszonyban talán az is benne lenne, hogy segítesz a szomszédoknak. Na, de erről később.

0: Hogyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infó a Facebookon.
3: Ködös hegyek, színes erdők.

0: csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
1: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
3: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
6: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét lágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: megvan az, amikor WhatsApp-en jön az üzi, hogy van néhány pillanat, hogy beszéljünk a mi urunk megváltókról, Jézus Krisztustól?
1: Miről van szó?
0: Nem szomszéd visszaír egy kérdőjét. Jézus szent nevére kérlek, hogy hagyd abba a fúrást, este 10 van, te paraszt! Úgyhogy működnek ezek a dolgok néha napján. Ez a jó szomszédi viszony, egyébként valószínűleg ez a megoldás, hogyha ilyen házi buli van fölötted, a jó szomszédi iszony jegyében másnap reggel fúsz 3 lyukat a falba valahova, mindegy hova, de megcsinálod. A lényeg az, hogy jó hangos legyen.
1: Most ma meg őszintén, hogy ki képes este 10 óra után nekiállni fúrni, akár egy képet felkalapálni a falra, mármint a szöget beütni a falba. Én szerintem este 10 után senki nem áll neki fúrni. Vagy van ilyen eset, ilyesmiről is hallottál, mert ez nálam kiverni a biztosítékot.
0: Volt jaj, rá példa. Az egyik barátunk megkért, neki álltunk fúrni, az volt, hogy...
1: Este 10 után, hát mi a jó Isten, tudtok után... este 10... Azelőtt nem lehetett befúrni azt a dolgot.
0: Későn jutott eszébe, illetve nem, aha, későn jelentették be, hogy muszáj egy csövet megcsinálni, egy csőnek a helyet megcsinálni másnap, és akkor kell átfúrni. Bekopogott az összes szomszéd, az elmondta, hogy bocsánatot kérünk, tudom, hogy 10 óra van, az elkövetkező fél órában fúrunk, és be fogjuk fejezni. És tényleg egy fél órát sikerült befejezni, aztán egy kicsivel hamarabb is.
1: De figyelj, ez is sokkal korrektebb, tehát hogyha átkopogtatsz a szomszédhoz és azt mondod, hogy elnézést kérek, de most fogunk egy kicsit fúrni, az sokkal korrektebb, mint hogyha csak simán nekiálltuk fúrni, mert rengeteg olyan példa volt, hogy senki nem szól senkinek a tömbházban, és akkor csodálkozol, hogy este 10 után valamilyen csörömpel is kezdődik.
0: A kedvencem az volt, hogy ki egy adag ilyen csoki felragasztva egy papírra, az bocsi, zajongani fogunk, fúrni fogunk, vegyél el egy csokit.
1: Na,
0: erre tudod mondom, azt, hogy legalább akkor most azt mondod, hogy jó, hát a szomszéd is megpróbálta, és érted, úgy is fúrni fog, de legalább jó arc volt hozzá. Nem, tényleg vannak dolgok, amit nem tudsz elkerülni, na ez egyértelmű.
1: Oké, okay, csak arra vagyok kíváncsi, hogy azok a személyek, akiket említettünk ebben az órában, hogy csendháborításért feljelentést tettek azért, mert a gyerek este 10 után sírt a tömbházlakásban, azokat le tudnád-e kenyerezni akár egy rekesz sörrel, vagy mondjuk egy csokival, mert én nem vagyok abban.
0: Hát figyelj, biztos. Szerintem ott már az üvegvodka kell, hogy ne hallja a gyerek sírást. Az nem tudom neked azt mondani, tudod, hogy van erre egy univerzális megoldás, de megint arról van szó, ugye ez a gondolat jó volt, hogy kicsit legyünk a másikra is tekintete. Nyilván, hogyha úgy érzed, hogy túllépett a jó érzés határán, akkor ott lehet onnan valami egyebet csinálni. Sőt, akkor érdemes is. Én még azzal is egyetértek, hogy olyankor kihívod a rendőrt, persze.
1: Én pedig azt mondom, hogy még a szomszédoknak is szóljatok, hogy holnap kezdődik a rádiógagás szülinapi játék, lehet regisztrálni rám, megyünk tovább slágerekkel és új zenikkel, aztán jövünk is vissza.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádiógaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Mindjárt 16 óra, úgyhogy egy kicsit megpihenünk, és majd meglátjuk, hogy hát az is lehet, hogy még a szomszédokról tudunk beszélni, mert rengeteg olyan sztori van, akár a 80-as, 90-es vagy 2000-es évekből, amiből jókora a téma kerekedhet ki. Írjatok nekünk!
1: Vagy pedig a viselkedésről, mert van egy olyan fiatal emberünk, aki nem viselkedett a legszebben, na de erről majd később beszélünk. Egyelőre legfrissebb hírről szállításunk következik itt a Rádió Vagán. Maradjatok velünk, a Vagányvágány nem sokára folytatódik.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Megtem a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Stressz?
7: Megvan.
6: Fáradtság?
7: Az is.
6: Akkor mi hiányzik?
7: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
6: Pattanyautóba és irány tusnádfürdő.
7: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
6: Mert néha nem szabadság kell.
7: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Szeretnél egy Smart TV-t?
9: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
11: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
9: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren, a román felségvizeken kívül. A fény által vezérelt idegsejtek felfedezéséért 3 kutató kapta meg az idei orvosi Nobel-díjat. A következő napokban nem sokat fog változni a maihoz képest az időjárás. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Nem tudja és nem is fogja tovább növelni az ukrán gabona tranzitját Románia és Lengyelország. A két állam a Fekete-tengeri blokkád ellenére sem vállal több szállítást, mivel a túlterhelt kikötők és az infrastruktúra hiánya miatt a saját gazdáik érdekeit helyezik előtérbe. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy a romániai gazdák érdekei élveznek elsőbséget, így az ország nem tud több ukrán gabonát átvenni. Kijev közben 1 milliárd eurós támogatást kért az Uniótól, érvelésük szerint ugyanis segítség nélkül globális élelmiszerválság jöhet. Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren, a román felségvizeken kívül. A román tengerészeti hatóság délelőtt kapta a riasztást a súlyos balesetről. Az első információk szerint a Royad Mamadov nevű hajó kapitánya megsérült, a legénység 13 tagja pedig eltűnt. A konstancai mentőközpont azonnal mozgósította az életmentőket, és több hajó is elindult a helyszínre, hogy keresse a tengerészeket. Két ember meghalt, egy harmadikat pedig még keresnek Katalóniában, ahol súlyos áradásokat okoztak a heves esőzések. A spanyol tartományban utcák, utak és szántóföldek kerültek víz alá, miután a hétvégén felhőszakadás csapott le Barcelona és Girona térségére. Az Euronews szerint a tűzoltókhoz több mint 1500 riasztás érkezett, folyamatosan szivattyúzzák a vizet az elöntött lakóvezetekből, miközben a mentőcsapatok a megrongálódott utakon próbálnak előre jutni. A fény által vezérelt idegsejtek felfedezéséért három kutató kapta meg az idei orvosi Nobel-díjat, az amerikai Carl Dieseroth, valamint a német Peter Hegemann és George Nagel az optogenetika nevű úttörő eljárás kifejlesztéséért részesült a legrangosabb tudományos elismerésben. A tudósok az algából származó különleges fehérje segítségével elérték ugyanis, hogy kékfénnyel irányíthassák a sejtek működését. A módszer áttörést hozott az agykutatásban, segítségével ma már pontosabban megérthetők a neurológiai betegségek, sőt, a látássérültek gyógyításában is új kapukat nyitott meg.
4: Edi Iordanescu lehet Gyika Hágyi utódja a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztján, ha Hágyi távozik. A Digisport szerint a Román Labdarúgó Szövetség egyelőre nem tervezi meneszteni Hágyit, de lemondása esetén Iordanescu az egyetlen számításba vett jelölt. A korábbi kapitány egy évvel ezelőtt távozott a Legia Varsótól, azóta nincs klubja. Iordanescu közben a Svédország elleni mérkőzés előtt támogatásáról biztosította Hágyit és a válogatott játékos, és azt mondta, személyesen is ott lesz a mérkőzésem. Háromoldalú egyeztetésen rendezné Cristiano Ronaldo ügyét a Portugál Labdarúgó Szövetség. Az elnök, a szövetségi kapitány és a 41 éves támadó a következő napokban ülhet tárgyalóasztalhoz, miután Ronaldo a dánok elleni mérkőzés előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát. A Labdarúgó Szövetség elnöke szerint félreértésről van szó, amelyet házon belül kell rendezni. Hangsúlyozta, hogy Ronaldo a portugál futball szimbóluma és sportérdemei alapján továbbra is számítanak rá. Ronaldo korábban azt írta, a megfelelő időben elmondja, miért távozott.
13: Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 13 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor éjszaka legkevesebb 4 fok lesz, ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt, és holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás, és majd a következő napokban sem lesz ennél melegebb vagy hidegebb. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig. 4 óra múlt néhány perccel. Köszönjük a híreket, ez a Vagány-vágány a Rádió Gagán, és a mai napon ketten vagyunk, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Hát egy trapperre fogunk rátérni, mert olyasmit csinálta a színpadon, Jan nevezetű, művész nevű trapper, hogy az valamilyen.
1: Nem összetévesztendő a trapper és a rapper. Megtudod a trapper.
0: Nem, mindegy,
1: hagyjunk békét. Mielőtt nagyon besétálok az erdőbe, Coldplay-jal, Beyoncé-val fogunk sétálni tovább. Hint for the Weekend, himnusz a hétvégére, 4 hétfőn meredek.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
15: Vagány Vágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Mit szeretnél, édes Gáborom?
1: Olvasni egy üzenetet.
0: Akkor tedd.
1: Ugye az előző órában beszélgettünk az oktatás világnapjáról is, mármint arról, hogy a tanügyben dolgozók a mai napra szabadnapot kaptak ez alkalomból. Azt írja a hallgató: sziasztok, visszatérve az oktatás világnapjára, nagyon is érthető, hogy szabad nap, a pedagógus otthon is folytatja a feladatát, felmérőket javít, készülnie is kell másnapra, az iskolán kívüli tevékenységek is legtöbbször délután zajlanak. A pedagógusi pálya hivatás, tehát szívvel lélekkel végzik munkájukat, természetesen a mai napon szabadabban, de méltóképpen ünnepelhetnek. Felmerült a kérdés, hogy június 5-e a tanítók napja, akkor ők ma nem ünnepelnek? Ajaj, ez nem kérdés. Mi az, hogy? A tanító nem pedagógus? Bizony, teljes mértékben tisztelet minden pedagógusnak, akik tanítanak, oktatnak, de a gyermeki lelket is táplálják, az életre is nevelnek.
0: Egyébként így értem ezt a dolgot, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor én a tanítónak sokkal nagyobb tekintélyt adnék, illetve sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék a tanítók munkájára, és ők készítik elő a diákokat a továbbiakra. Hogyha van egy gyenge tanító, és tanítóképzőből sajnos nagyon sokan kerültek ki elég gyengén az utóbbi időbe, az nagyon-nagyon keresztbe tud tenni a későbbi fejlődésnek. Igen, nyilván én is így gondolom ezt a dolgot. Na, azon kívül van nekünk egy águnk, aki azt írja, hogy sziasztok, falunk kertes házban lakunk, szülinapi kerti partit tartottunk este 9-ig, nem voltunk nagyon hangosak. Reggel 6-kor a szomszéd hálószoba ablak alatt vágta a vasárnapi húslevesből való szerencsétlen baromfit. Szép kis üzenet volt.
1: Hát most az a kérdés, hogy este 9-ig, hogyha bulisztok, az nagyobb ricsajt jelente, vagy az, hogy reggel 6-kor a szomszéd a hálószoba ablak alatt vágta le a húslevesből való
0: baromfit. Hát igen, érted, de most... Na... Ez megint az a kategória, most születésnap van, akkor érted, 10 óra után azt mondod, hogy most már be kéne fejezni, fiúk, de 9 órakor abba hagyták. Van egy ilyen dolog, tetszik, nem tetszik, most meg egyébként én elhiszem azt, hogy azt mondja, hogy nem voltak nagyon hangosak, persze jó hangulat van, van kacagás, biztos volt éneklés, zene, mit, ez nem probléma, vagy legalábbis nem kéne probléma legyen. Jaj, a szomszéddal az a baj, összeveszel, még mellette fogsz évekig lakni, úgyhogy ne kell ezen gondolkozni. Ezt tudom, hogy az előző óra végére még oda kellett volna vigyesz.
1: Mert amiután összevesztetek, utána olyan nehéz kibékülni, nem tapasztalatból mondom, mert nekem szerencsére nem volt ilyen problémám az életben, hogy bármelyik szomszéddal is rossz viszonyt ápoljunk, de talán az a legjobb, hogyha nem veszek össze.
0: Figyelj,
1: megelőzitek akkor a problémát.
0: Menjünk egy gondolattal arrébb.
1: Igen.
0: Volt valami fesztivál.
1: Nem is tudom, hogy fesztivál volt-e, vagy koncert volt, igen.
0: Mi az ezt az embert Roman nem ismertük, de ha média hacket akar csinálni, akkor összejött neki. Mondjuk csak el nagy vonalakban, miről van szó.
1: Arról van szó, hogy egy Ján nevezetű trapper, ez ugye már mondtuk a beköszönőben, hogy a rapperrel nem kell összetéveszteni, a trap stílus az egy kicsit másabb stílus, mint a rap. Ez a trapper, hát fogta magát, és én láttam a videófelvételt is, ezen a koncerten egyszerűen megfordult a színpadon, egy kicsit hátrébb ment, és a díszlet mellett, vagy előtt, hát,
0: nem kimondottan szubtilisen vizelt egyet, igen.
1: Igen.
0: Hát pisilt egyet különösebben. Tehát érted, kiállsz a színpadra és pisilsz egyet. Merlin Manson normális nem ez volt, az hogy az első sort megöntözte, de ő egy külön kategóriás előadó. Tehát, hogy ő...
1: jó, de az sem elfogadható.
0: Figyelj, direkt élvezték a rajongók egy része legalábbis.
1: Édes jó Isten.
0: Na, szóval láttunk már ilyeneket. Csávókát el is vitte a rendőrség. Mindjárt többet erről.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled

0: Zsidenyi Adriánt hallgatuk itt a Rádió Gagán 0730548888. Várjuk a véleményeiteket, és egész nyugodtan írhatok az alkalmazásunkba is, ha még nem töltöttétek le, akkor Androidra és iOS-ra is le lehet tölteni. Arról beszélünk, hogy megbotránkoztató viselkedése miatt közszemérem sértés miatt indult eljárás a Jan néven ismert Angel Bogdan Georgian ellen.
1: Hát
0: na most
1: innen.
0: Már
1: eddig se
0: a színneve is kiderült.
1: És eztán hát sem. Csávókámat szokták mondani, mert elvisz a rendőrség. Na hát elvitte a rendőrség. Őszintén, ugye volt már ilyen téma, erről beszélgettünk a múlt héten, amikor a nagyváradi esetben ugye a tömbháztetőn az ifjak egymásnak estek és szerették egymást.
0: Hát ami... jó, de az egy magánakció volt.
1: Hát
0: tehát
1: figyelj,
0: nem egy koncert.
1: Nem egy koncert. Az, tehát egyébként azt röhögöm, hogy azokat ki is engedték a rendőrségről. Csórót elvitték, de úgy elvitték, hogy még 60 napra előzetes letartóztatásba helyezték, hogy mondják ennek magyarul, hatósági felügyelet alá helyezték.
0: Igen.
1: Hát figyelj, valószínűleg, hogy utána szélnek keresztik, mert na, mégiscsak nem ölt meg senki, csak pisilt egyet, de tényleg, mi vagy bunkó? De tényleg erre azt tudom.
0: De mi a cél, vagy mi a szándék ilyenkor? Az, hogy felhívja magára a figyelmet, és így szerezzen hírnevet magának.
1: De nekem mindig erre eszembe
0: jut. Nem tudom elképzelni, hogy...
1: Tudod, amikor az orosz avantgárd művészeket már meglehetősen betintázva hajnali órában, azért megszól, hogy te, Szása, gyere, pisíjunk bele a zongorába. Hagyjad, Iván, ezeknek úgy se értenék. De körülbelül lehet így vagyunk. Mi is. Olyan magas művészi megnyilvánulás, de nem tudjuk értelmezni.
0: Persze.
1: Figyelj, tehát mire gondolhat, hogy ahogy jön, hogy úgy tudod, így a világnak a haladása, azon kívül a romlása, hogy itt már minden ilyen, hogy már nincs, amit se... Igen, hát az a baj, tudod, hogy ahhoz, hogy ezt megöntözze a... Jó, hogy nem ütötte meg az áram egyébként, azért színpadon szokott.
0: 220 megcsaptam.
1: A helyét egy kicsit megcsípi. Na mindegy, szóval ilyenkor arra gondolok, hogy ez így jó, de igen, hát a közszemérem sértés, ugye, mert ha előveszi az ember a pisztolyt, akkor azt fogják látni.
0: Pisztoléro.
1: És hányan voltak? Az Arenere Romano egyébként nekem így valamiért sose voltam bent, kívülről láttam, de nem tudom, mekkora színpad, de na mindegy, tehát az úgy nem tudom értelmezni ezt a helyzetet.
0: Norbert írja közben nekünk WhatsAppon, hogy legalja, amit ez a neves valaki csinált, a neves az idézőjelben, elfogadhatatlan, kár ezzel emlékezetésé válni, és nem a zenéjével. Hát igen, mi is ezt mondjuk, hogy egyszerűen szerintem az van a háttérben, hogy a trapperek, vagy mint akár a rapperek valamivel próbálják felhívni magukra a figyelmet, de hogy ezzel, hogy a színpadon egyet vizelünk, hát menjen a francba, érted?
1: Nézd, én úgy érzem, tehát tényleg akkor már inkább Paris Hiltonik, akik azzal...
0: Mit akarsz te Paris Hiltonnak?
1: Hát Paris Hilton is gyakorlatilag közszemérem sértéssel került be a köztudatba, ugye ő
0: hát,
1: szállt ki az autóból, hogy nagyon mini szoknyában, ami alatt nem viselt bugyit, és
0: ja,
1: ezt
0: jó.
1: Azért igyekezett megosztani minél szélesebb közönséggel, de mégiscsak.
0: Azt hittem, a Paris Hiltonos videókra gondolsz, akkor igen, itt
1: na,
0: a
1: az mondjuk az nem rajta múlott, hogy kikerült az internetekre,
0: igen.
1: Vagy ki tudja, de hát amúgy Kim Kardashian is ugye ilyen házi videóból került ki, meg szegény Pamela is, Tommy Lee-vel ezt azért nem volt egy szép húzás.
0: De ott Tommy Lee volt a ludas.
1: Hát ő töltötte fel az internetekbe,
0: igen,
1: aztán
0: igen.
1: Onnan megkapták, mai percig ott az interneten nem tud
0: lesételj, barátom.
1: Én egyszer megkerestem, megnéztem, nem volt olyan nagy dolog, de kicsit sajnáltam szegény Pamelát, mekkora egy bunkót fogott ki magának. Na, hát biztos, hogy a csávónak is van valami csaja.
0: Igen.
1: Hát büszke lehet rá. Képzeld, anyukáik. Jó, az én kicsi angélem.
0: Kicsi Jánó.
1: Rásul, angélusul, mert jó. Önkárcás férit sírjál. Jó, na mindjárt.
0: Csai sáv, te eldekászol, igen.
1: Hát igen, most anyukáikat is elő kéne venni. Jó, Tate McRae és a She's All I Wanna Be szól.

0: Na jól van, hogyha ez így van. Igen, szóval két van, amikor híres vagy, van, amikor hírhet vagy. A magyarban azért ez nagyon elválasztható, ez a két kijelentés. A fiatal ember, akinek eddig a nevét nem hallottuk, az a sorban, hogy ezután se fogjuk. Ez a, igaziból még a trap formája, még a trap zenét se tudom, Isten igaziból. Valami padolós zene, én ezt magamnak így szoktam megfogalmazni, azonosítani, de tisztában vagyok azzal, hogy ilyenkor én vadul boomer vagyok. Ez nem is baj. Meg eleve attól kapok agyzsibbadást, amikor tizenéves gyerekek ugyanazt a vackot hallgatják, amit mi hallgattunk. Nem jó. Hallgassanak olyat, ami engem kiborít. Nagyon jó. Ez a része rendben van. Ha a fiatal embernek pisilnie kellett, akkor én tudom, hogy azért ekkora rendezvény helyszíneken szokott WC lenni.
1: Ja, hogy ne.
0: Nem tudjuk, persze, hogy mire. Figyelj, amekkora arca volt a színpadon, hát ahogy így teszik be az autóba, hogy is mondjam, nem igazán őszinte a mosolya, meg nincs is neki, de hasonlít a frizurája a Zsoltéhoz és a bizbosz sapkája is.
1: Ne, az egész fizimiskája, nem tudtam, hogy
0: Zsolt, te
1: elmerjem mondani. Zsolt, mit keresel te?
0: Miért pisiltél a színpadon Bukarestben?
1: Ez így, mondjuk, Zoltán, igen?
0: Semmi, nem vagyunk jó arcok, mert nincs itt, hogy védekezzen. Vagy holnap.
1: Zoltán írja, Gábor, én egy kicsit másképp látom ezt, nem akarom védeni a srácot, mert szerintem is gusztustalan volt, amit csinált. De azért azt sem szeretném, hogy most mindenki úgy csináljon, mintha ez lenne a világ legnagyobb bűncselekménye. Rengeteg koncerten vannak ennél durvább dolgok, csak azokat nem kapja fel ennyire az internet. Dehogy ne. És azt írja még Zoltán, hogy a közönség egy része valószínűleg pont az ilyen botrányos viselkedés miatt ment oda. Az internet korában pedig lassan az a kérdés, hogy mi az, amit még nem csináltak meg, ettől függetlenül én sem mennék el egy olyan koncertre, ahol az előadó a színpadra vizel. Nekem ez nem vagányság, hanem egyszerűen igénytelenség.
0: Figyelj, mondjuk én nem hiszem... olyanon, ahol az előadó nem tudott beszélni, hogy be volt rúgva.
1: Ó, nem egy olyan koncerten voltam.
0: Hát ugye szegény Paksi Endre azért benne maradt a világban. De, na, legalább lehet azt mondani.
1: Én egy Fiesta koncerten voltam így Gyergyó Szent Miklóson még annak idején, amikor még a srácok működtek. Szent Miklós napokra voltak, talán meghívva, de nem akarok hülyeséget mondani. És hát a vendégvárók, pontosabban a szervezők, azok hát sörre, pálinkával fogadták a Fiesta együttest. Hát, hallottad volna, hogy jött veled a nyár, hogy szólt a színpad. De hát nem volt egy kirívó eset, vagy nem volt olyan nagyon problémás az eset. Jó.
0: Azt figyelj, nézem, ezt arra fel igen? volt ez a megnyilvánulása neki, hogy a román válogatott amúgy 5-6 óra kapott ki az írektől?
1: Jó.
0: Hát, hogy, mert akkor még azt mondanám, tudod, hogy hát nem értek egyet a gesztussal, de...
1: Ez nem az írektől kaptak ki.
0: Nem az írektől? Ki a nyavajában játszottak? Nem. Én valamiért Írországra emlékszem. Nem, csak utána láttam, hogy...
1: Várj, mindjárt megnézem, de...
0: Svédország?
1: Hát most nem mondom meg neked. Majd na,
0: valaki írja meg, hát miért akarunk okosabbak lenni? Annyi hallgatónk van, akik nézik a meccseket. Én az igazság, hogy focit tényleg akkor szoktam nézni, a VB van, és akkor is úgy kevésbé. 0-30.
1: A lengyelektől.
0: Lengyelektől?
1: Lengyelektől 6-0-ra kapott ki a román
0: vállalatot. Hát az szép, otthon ültek volna, ugyanennyi lett volna, és mennyi pénzt megspóroltak volna. Meg
1: de azt láttad, hogy a horvátok az angoloktól otthon kaptak ki 7-0-ra, úgyhogy ez valamennyire nyugtathatja a román válogatottat.
0: Érted, de azért az angolok az angolok, de ezek a lengyelek nem olyan jó focisták a lengyelek, de mindegy.
1: László meg is írta, igen.
0: Ha mondjuk, köszönjük szépen, hogyha

0: Bármiféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma-Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma-Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre. Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
4: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálói, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
5: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
6: Rádió Gaga.

0: Én megnéztem, hogy Marilyn Manson mit csinált, és vannak ilyenek. Ő az első sorban, úgy nagyjából az első három sort, ez a minimum. Tehát, hogy láttunk azért színpadon, de...
1: De az is botrányos, tehát elfogadhatatlan, hiába
0: világszárról beszélek. És élvezik a közönség, amit én nem értettem. Hát most már gondolom, hogy öregszik Marilyn Manson, már nála sem tevődik fel, mert tudod, a prostata már nem olyan, már nem úgy jön, már nem lehet annyira megnyilvánulni.
1: Levente ír egy üzenetet, szerintem ez az egész történet nagyon jól megmutatja, hogy manapság mennyire összekeverjük a polgárpukasztást a tehetséggel. Ha valaki normális zenét csinál, azzal nehéz egyik napról a másikra több millió megtekintést szerezni, de ha csinál valami teljesen vállalhatatlant, arról két óra múlva mindenki beszél. Én ezért azt sem tartom kizártnak, hogy egyes előadók tudatosan keresik az ilyen botrányokat. Hát lehet. Jó, te tudod, mióta teszem be? Wiz Khalifát már lecsukták Romániába.
0: Szerinted jött-e vizelős Khalifa? Bocsánat, ő nem vizelt. Ez csak a másik. Lehet ez is átkérni. De egyébként vicces, még angol is a viz, az egy kicsit let wizard, és lehet az, hogy take a viz. Tehát lehetne így is értelmezni. Mindegy. Nem tudom. Megint olyan tudod, hogy nyugaton az, hogy valaki füvet szív, ez már olyan... Te érted? Tehát nem egy nagy dolog Romániában az, sajnos egy országgal. Ha a törvényeket még esetleg félváról vesszük is, akkor is a törvények törvények.
1: Hát erre akartam rátérni, csak ettől függetlenül lehet, hogy Wiz Khalifa nem tudta, hogy milyen törvények uralkodnak Romániában, hogy nem szívhat el egy füves cigit a színpadon. De ez a Ján, ez az Angel gyerek, vagy milyen Bogdán gyerek, ez csak tudta a román törvénykezést, hogy azért nem lenne illedelmes a színpadra vizelni, sőt, nem, hogy nem lenne illedelmes, hanem nem szabad ilyesmit csinálni.
0: Hát az a helyzet ugye, hogy nem együtt léptek fel, valamint, hogy nem egyedül lépett fel, hanem Ján és Azteca címszó alatt, és ez az Azteca nem összetévesztendő szerintem azzal a DJ-vel, akit mi ismerünk, odaszólt, hogy baj és prost, tehát ez hülye vagy. Egyébként a válasz, miután a rendőrség őrizetbe vette 60 napra, igen, az. Tehát, hogy erre nem tudok mit mondani. Nem értem, hogy ez honnan jött. Tehát a csávó mondhatna azt, hogy be volt drogozva. Véletlenül eltévesztette a cigarettát, ezt nem gondolta, hogy a furcsa szagú cigarettába, nem tudom.
1: Na de hogyha már Aztékáról beszéltél, akkor ő az Instagram oldalán úgy reagált az egészre, hogy mit vártatok, ez az Occult Records. Tehát akkor végső soron megvédte Ján barátját?
0: Hát nem tudom, hogy ez meg van-e védve. Én nem szeretném ezt a dolgot ennél tovább kommentálni. Nem. Úgy gondolom, hogy jó kemény pénzbírság, úgyis az ország büdzséjébe lyukak vannak. Alkasszanak a nyakába, itt egy 100 000-et fizessen. Van, áre báltápest, de ahogy az öreg Székely mondta, ugye.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Mindjárt megállunk, viszont van még egy üzenetünk, Melinda írja, hogy én azt nem értem, hogy miért kell mindig azzal védekezni, hogy ez művészet. Ha valaki egy festmény előtt áll és azt mondja, hogy én nem értem, mi van rajta, attól még lehet művészet, de ha valaki oda megy és összefirkálja a festményt, az már nem ugyanaz. Hát...
1: Én erre csak azt tudom mondani, amit Laci ír, hogy sziasztok, és amikor Ozzy Osbourne a nevér fejét leharapta, na igen, helyzetek, és
0: ez rég volt.
1: Még állatkínzás is volt, úgyhogy nem tudom. Hát figyelj, majd aztán beszélj meg a hatósági közeggel.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
6: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
7: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
6: Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
8: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
9: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
10: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
11: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
12: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
13: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
14: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
15: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
16: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás!
15: És figyelj, két főn, két saorma, 30 lej.
16: Én kettőt kérek.
17: Nekem is jöhet.
16: Ez brutál.
15: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
9: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba, a fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: A szociáldemokrata párt készen áll a kormányzásra, és Sorin Grindianu vezetésével alakítanak kabinetet. Elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a Krisztián Tudor Popescu újságíró elleni támadásokat Nikus Ordan államfő. A következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, ugyanakkor holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Kitilthatják az elektromos rollereket Síkszereda gyalogos övezeteiből, számol be a Székelyhon. Az önkormányzat a lakossági panaszok és a baleset veszély miatt döntött a szigorítás mellett, mivel a rolleresek gyakran száguldoztak a sétáló utcákon és a központi parkban. A helyi szabályzat előkészítése egyéb határidős beruházások miatt csúszott, de a városvezetés a tél folyamán véglegesíti a tervezetet, így tehát a tavaszi szezon kezdetétől életbe léphet, és ekkortól majd táblák jelzik a tilalmat, a szabályszegőkre pedig szigorú büntetés vár. A szociáldemokrata párt készen áll a kormányzásra, és Sorin Grindianu vezetésével alakítanak kabinetet, jelentette be Claudio Manda, a PSD főtitkára. A politikus szerint elérkezett az idő az irányváltásra, mert a lakosság döntő többsége úgy érzi, hogy az ország rossz irányba halad. Claudio Manda ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a politikai számítások és a személyeskedő csatározások helyett most kommunikációra, egy erős kormányra, stabil költségvetésre és a gazdaság újraindítására van szükség. Az elnöki hivatalban ma került sor az újabb egyeztetése a parlamenti pártok képviselői és Nikus Ordan államfő között, ennek eredményeképpen pedig várhatóan hamarosan bejelenti az elnök az új miniszterelnök jelölt nevét. Az egyeztetésekre azután kerül sor, hogy a múlt héten a liberális Siegfried Moresán, aki már a harmadik kijelölt kormányfő volt egyébként 5 hónap alatt, elbukott a parlamenti bizalmi szavazáson. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség munkatársai ma közel 100 házkutatást tartottak 6 megyében egy olyan korrupciós ügyben, amelyben több határrendész és vámtisztviselő is érintett. Az Ager Press tájékoztatása szerint többek között Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyében is vizsgálódnak. A házkutatások két közintézmény székhelyét, valamint magánszemélyek otthonait is érintik. A gyanú szerint ugyanis egyes határrendőrök és vámtisztviselők kenőpénzt fogadtak el a Szatmár megyei Halmi határátkelőnél. A vizsgálat egyébként két közintézményt és több magáningatlant is érint az akcióban, a csendőrség és a rendőrség különleges egységei is részt vesznek egyébként. Enyhe földrengést jelentettek ma reggel Vráncsa megye környékéről. A Richter skála szerinti 3,8-as erősségű földrengés több mint 133 kilométeres mélységben keletkezett, az epicentruma pedig Sepsiszentgyörgytől mintegy 67, Brassótól pedig 77 kilométerre volt. Októberben egyébként ez volt az eddigi leghevesebb mozgás a térségben, az idei év legerősebb földrengése pedig február végén következett be, és 4,5-ös erősségű volt. Elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a Krisztián Tudor Popescu újságíró elleni támadásokat Nikus Ordan államfő. Románia elnöke azután állt ki a sajtószabadság mellett, hogy a közösségi médiában egy olyan videó kezdett terjedni, amelyben gyertyákból kirakott betűkkel gúnyos gyászszertartást szimulálva fenyegették meg az ismert újságírót. Nikus Ordan kihangsúlyozta, hogy a sajtószabadságot az alkotmány garantálja, és egyetlen újságírót sem szabad megfélemlíteni vagy megfenyegetni a véleménye miatt, mert a politikai vita nem alakul hatát gyűlöletkeltéssé. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is nagyjából a mostanihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Éjszaka ugyanakkor már nem lesz olyan hideg, mint tegnap volt. Nagyjából 3 és 5 fok közötti minimumokra készülhetünk. Holnap pedig körülbelül a maihoz hasonló időjárás várható, és a hét további részében sem lesznek nagyobb kilengések. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig.
1: Ez az te, lassacskán jön az őszi vakáció. Hát én is
0: el se kezdődött a suli, is már jön az őszi vakáció.
1: Gábor, figyelj, én a magam részéről már most mennék, tehát ezen nem újon. Ha azt mondanák, hogy el kell menni Spanyolországba szangriát inni, és mit tudom én, tapaszt tenni.
0: Ott vagyok.
1: Ott vagyunk az első helyen a repülőgépen, ezen nem újon.
0: Ti készültek-e az őszi vakációra? Írjátok meg nekünk a 0730548888-ra. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Slágerekkel is új zenékkel folytatjuk. Smash Into Pieces, na meg Within Temptation, itt a Somebody Like You.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
5: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Serény Eduard. Rájöttem, hogy le kell fordítsuk.
1: Hát ezt a Sheeran... Mi ez a Serény Eduard?
0: Hát figyelj, ez az Ed Sheeran magyarul.
1: Hát nem értem én, de
0: csak hát Serényke, iparkodja.
1: Iparkodja. Gábor,
0: most mit tudjak csinálni, érted? Hétfő van, józan vagyok, mit vártál? Láttál volna péntek este, milyen vicces voltam. Nem, de aludtam, úgyhogy nyálam folyt a nyakamon, de ez egy másik.
1: Ez már az a kor, érted, nem, amikor pénteken nem bulizni készülsz, hanem szépen
0: nem szokott a nyakamon folyni a nyálam, van szakállam, felfogja. De valamelyik este tényleg előtte és nézni, hú, basszus, meg kellett gyorsan mossam, miért lefeküdtem, idegesített a dolog.
1: Biztos ennyire bele szerettél volna menni a magán dolgaidba?
0: Hát figyelj.
1: Hogy hol folyik annyi?
0: Amerre lejt a terem természetesen, semmi más irányba.
1: Ja, Istenem. Jó. Na, készülünk-e az őszi vakációra? Mert úgy néz ki, hogy a szállásadók már nagyon készülnek. Én nem is tudtam, hogy van egyáltalán őszi vakáció, már mint ilyen hamar.
0: De. Gábor, hallod, de kinek? Tehát én értem, csak nem vagyunk iskolásak. Az a baj, hogy az elmúlt akárhány évtizedben ez már így nem tevődik fel. Tehát én nagyon készülök az őszi vakációra. Csak
1: nekünk nincs.
0: Hát így van.
1: Igen. Jó, azon hallgatókat kérdezzük, akiknek vannak gyerekeik, hogy ők már készülnek erre az őszi vakációra, mert október 24 és november 1-e között lesz az őszi vakáció, és azt mondják, hogy a hazai szállásadók már nagyon készülnek, és a tavalyihoz képest általánosságban 10-15%-os áremeléssel számolnak.
0: Hát az apróság, azóta minden
1: apróság.
0: Drága. Há, hogy ne, hát a motorina mennyi?
1: Érdekel is engem, hogy mennyi a motorina.
0: De ez most így van, tudod bármilyen.
1: Mennyi az euró. Az érdekel inkább. Oh,
0: de és hallod, olcsóbb, mint a motorina, azt tudom erre mondani neked. Jaj, az a baj, kacagunk, de Isten igaziból sírni kellene. Nem fog minket ez a dolog megvigasztalni. De őszintén nézegettem, hogy milyen szállások jönnek ilyenkor számításban. Mert ugye Romániában a tengerparton, hogy hát ilyenkor olcsó a szállás a tengerparton, de lehet azért, mert nem kell annyira feredezni. Szeretnéd tudni?
1: Hát figyelj, én azt nézem, hogy a piaci szereplők tájékoztatása szerint az ajánlatok 544 lejtől indulnak egy kétfős szoba esetében 3 éjszakára. És nagyjából 1000 lejig terjednek ellátás, felára szolgáltatások, vagy a gyermekek után fizetendő pótdíjak nélkül.
0: Te, ha szeretnéd tudni, akkor október 24-ére a Mamájában, a Hotel Malibu-ban, a Miltán Híres Hotel Malibu-ban két személynek 378 lej a szállás, az a legjobb ár.
1: Egy éjszakára?
0: Így van. Ez most attól
1: hát az még nem is olyan sok.
0: Igen. Hát mondjuk egy kicsit az van, tudod, hogy bármennyire is gondolsz a dolgokat Bamájáról, októberben azért, hát maradjunk abban, hogy a csajok nem nagyon fürdőruhában fogják riszálni magukat a parton. Ezt most már kimerem jelenteni. Mit mondanak még? Hogy tehát, hogy ez az iskolásoknak ilyenkor nem valami tábort szoktak szervezni, vagy ilyesmit?
1: Milyen táborra gondolsz ilyenkor? Tehát őszi vakációban még elküldenéd valamilyen táborba a gyereket, hogy ne legyen otthon? Addig sem?
0: Hát például, igen. De, mert csak hadd dugoljak egy kicsit visszább, volt itt egy SMS. Hol volt az? Igen, azt mondja. Igen. Ugye arról volt szó, hogy ma a tanulás világnapja van, és akkor erre ezzel kapcsolatban jött.
1: Az oktatás világnapja van.
0: Lopikul, Cintányi, francia ugyanaz.
1: Hát nem, mert a tanítóknak ugye van június 5-én, vagy mikor.
0: Azt írja a hallgatónk, aki egyébként szakácskodik, azt még hadd lüljem ide, hogy respekt a tanítóknak és a pedagógusoknak, de valaki arra gondol, hogy mi van azokkal a gyerekeknek, akik a szüleik nem szabadok és dolgozniuk kell. Na, így vagyunk az őszi vakációval, hogy mit csinálnak azok a szülők, akik ilyenkor nem tudnak otthon ülni egy gyerekkel. Jó kérdés. Írjátok meg 01 30 54 88 88.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Follow the Flow és a Szélcsend szólt itt a Rádió Gagán, miután a turisztikai szektor szereplői azt tapasztalják, hogy a hétvégi látogatások, különösen a hegyvidékeken nagyrészt egynapos kirándulásokra korlátozódnak, ami nem hoz bevételt a szállásadóknak. A vállalkozások most hát ilyen csomagokkal próbálják legalább 3 éjszakás maradásra bírni a vendégeket. Erről beszélgetünk itt most a Vagányvágányban, mert ugye jön az őszi vakáció nem máskor, mint október 24-e és november 1-e között. Úgyhogy jó, itt mi mamáját emlegettük fel, legalábbis te, Bence, de a hegyvidékre nem gondoltunk. Én is mamáján kutakodok, úgymond, és néztem, hogy 8 éjszakára, tehát te október 24-től november 1-ig ott szeretnél lenni mamáján, hát vannak ilyen apartmanok, és 2 felnőtt és 2 gyerek számára 1360 lej a csomag. Az nem, abszolút nem sok.
1: Hát, igen,
0: csak a kérdés az, hogy mamáján ilyenkor mit csinálsz?
1: Azt akartam mondani, hogy nem valószínű, hogy kimész csajokat nézni a strandra, mert te leszel egyedül. Tehát,
0: hogy... Hát főleg, hogyha gyerekekkel vagyok.
1: Attól még a csajokat
0: apa ellép egy pár pillanatra.
1: De figyelj, apa bámulhatja a csajokat, de nem lesznek. Apu senkit nem fog bámulni, mert nincs a strandon a franc se. Mert miért menjél? Őszintén, tehát októberben tenger az egy ilyen nyári műfaj, nagyon sajnálom. Ezzel nincs amit kezdeni ennél különösebben. Te Gábor, én értem, de láttál te olyat, hogy a szállásadók, mint tudom én, valami tényleg gyerekeknek szóló aktivitást kitaláltak volna? Mert úgy érzem, hogy ahhoz, hogy plusz embereket hozzál be, valamit oda kell tenni. Én nem láttam ilyen dedikált, direkt gyerekeknek szóló tevékenységet. Biztos léteznek. Az úgy vettem észre, hogy például Ausztria ezt jól csinálja. Mit tudom én, lehet menni lovazni, biciklizni, babánfüle. Nálunk ebben a plusz, tehát érted, megvan a szállásai, megvan a kaja, megvan a helyszín, a tevékenység részén azzal évek óta rosszul állunk.
0: De mindig rosszul álltunk, és akkor itt feltevődhet az a kérdés is, hogy ezek a turisztikai célpontok, majdnem turisztikait mondtam, tehát a turisztikai célpontok, mint Mamaja, Konstanca, Eforia Nord, Eforia Sud, Vámáveike, télire miért nem tudnak valamit kitalálni? Vagy legalábbis az őszi téli időszakra, amivel odavonzák a turistákat.
1: Én még megkockáztatnám, hogy még akár az is működne, nem tudom, hogy mennyire működnek, hogy szilveszteri bulikat tartanak, vagy érte? Mert a nyár, a tengerre az egy ilyen nyári műfaj, Gábor. Tehát nem szeretsz a tengerpartra kifeküdni bugyikában, hogyha közben jégcsapok lógnak rajta.
0: Hát értem, de valami téli vidámparkot találjanak ki, vagy valami olyasmi, ami nem kötődik feltétlenül a tengerhez, de mégis a turistákat odavonzza.
1: Hát még megkockáztatnám egyébként azt, hogy ott, ahol van tenger, ott azért hőszivattyúkkal egészen jó melegvizet lehet előállítani a tengerből kiszedve, és lehetne csinálni egy olyasmit, mint Bukarestben a terme, valami hasonlót. Nyilván ebből elég sok kellene, és Romániának úgy nézem, hogy a magánszektornak erre nincsen elég pénze, vagy nem látnak fantáziát benne. Valószínűleg inkább a másik oldalról kéne megfogni. Nem tudom, jó lenne elővenni az 1 millió dolláros vállalkozási ötletet, de még nincs meg.
0: Attila írja, nálunk az a probléma, hogy a gyerekek nagyon szeretnének menni, mi meg próbáljuk kiszámolni, hogy mire futja. 3 gyerekünk van, tehát nálunk nem úgy működik, hogy 2 embernek lefoglalunk egy szobát. Sok helyen már az alapárnál külön számolnak a gyerekekkel, és mire mindent összeadunk, egyszerűen elmegy a kedvünk. Én azt szeretném, ha a szálláshelyek inkább családi csomagokat adnának, mondják meg, hogy 2 felnőtt és 3 gyerek 3 éjszakára, ennyi is kész. Ne kelljen 20 percet számolgatni, hogy a 6 éves gyerek ennyibe kerül, a 10 éves annyiba, a reggeli külön, a parkolás külön, a wellness külön.
1: Igen, na ez a másik dolog egyébként, itt a wellness szó elhangzott, úgy érzem, hogy a wellness szolgáltatások, azok nálunk furcsa mód hegyvidéken inkább ki vannak építve, mint tengerparton, ezt hozzátenném. Bánjuk azt, hogy nem mennek az emberek tengerpartra? Én nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Én már több értelme van a dolognak. Na mindegy, jó. Figyelj, ilyenkor még az a bajtott, hogy nincsen elég hó ahhoz, vagy elég hó, nincs elég hideg ahhoz, hogy hó legyen. Kérdés, hogy egyáltalán tényleg
0: lesz. Hát az majd csak január-februárban, igen.
1: Na de minden a maga idejében. Addig hadd szóljon Post Malone.

0: Du-du-du. Jó van, hát próbáltam ötleteket én is. Egyébként amerikai vonalból kiindulva csináljátok halloweeni vakációt, kezdi csokolom, hogyha hát, ha már vendéglátásban gondolkodnak. Gyerekek fogják élvezni.
1: Mindjárt jönnek a hagyományőrzők, hogy mennyire nem szép, hogy a Halloween-t tartunk az őszi vakáció során.
0: Nem azt mondtam, hogy ezzel hagyományt akarok őrizni, azt mondtam, hogy a gyerekeknek akarok valami ilyesmit adni, amit esetleg élveznek. Nem kell ennyire elzárkózni. Nyilván, figyelj, bármi, ami buli, az buli. Nem kell ennél többet belelátni a helyzetbe.
1: Réka ír Marosvásárhelyről, azt írja, én egyébként megértem a 10-15%-os drágulást, szerintem sokan csak a vendég oldaláról nézik a dolgot, de egy szálláshelyet fenntartani nem olcsó. Fűtés, villany, víz, alkalmazottak, mosás, takarítás, adó, karbantartás, minden pénzbe kerül. Mi is kiadtuk korábban a nyaralónkat, és pontosan tudom, hogy egy vendég által kifizetett összegnek nem az egészen maradott tulajdon a zsebében, viszont azt is gondolom, hogy ha emelnek az áron, akkor adjanak érte valamit. Ha tavaly 800 lej volt, idén 920, akkor legyen benne valami plusz. Egy reggeli, egy gyerekprogram, vagy egy későbbi kijelentkezés, így a vendég sem érzi azt, hogy csak egyszerűen lehúzták.
0: De figyelj,
1: igazad lehet, Réka.
0: Az a helyzet, hogy a gyerekprogramokon azon még fogunk lovagolni, de tényleg az van, hogy nyilván egy tizenévest már annyira az, szerintem otthon ülnek kész, a gyerek otthon ülő happy, odaadod a villanypásztort a kezébe, messze fiam, internetezzél. Ha amíg az orrod vére folyik, azt jó lesz. Csak hát, én kicsit azért még hiszek abban, hogy nálunk ezzel a dologgal kéne foglalkozni, és nem azt mondom, nem akarom azt mondani, hogy rosszak a vendéglátósok, és nem akarják.
1: Egyáltalán.
0: Nem csak, hogy még nem éreztek rá arra, hogy mi az, ami működne. Mert hidd el, hogyha neki visszahozza a pénzt, senki nem hülye, azt mondja, akkor azt belerakom, hogy figyelj, ha beleteszek 1000 lejt, visszajön 1200, az egy bolt.
1: Azt nézem, hogy több szálloda olyan szolgáltatásokat épített be az alapárba, amelyekért korábban külön kellett fizetni, például a wellness részleg használatát, vagy a gyerekek ingyenes elszállásolását, így kínálva több értéket a vendégeknek. Én itt a Rikának az üzenetére reagálnék, mert a híradások ezt mondják, hogy ugye nyaranta, tehát amikor a nyári főszezon van, vakációs főszezon, akkor a gyerekeket nem ingyen tudod elszállásolni, hogyha mondjuk a szállodaszobát szeretnél kibérelni a teljes család részére, hanem megvan, hogy 6 éves korig ingyenes, vagy 5 éves korig ingyenes a gyerekeknek a szállás, de hogyha és már elmúlt 7 éves, akkor már onnan fizetős, igen.
0: Jó, nyilván tehát van különbség a között, hogy tényleg egy csecsemőt hoznak, vagy egy 16 éves kamaszt, ezt én is így gondolom. Ezen nincs is semmi baj. Azt látom viszont, hogy a vendéglátás egyébként mindenütt ugye nyög, és akkor hát most próbálnak kitalálni dolgokat. Az, hogy csomagokat állítanak össze, az mindenképp jó. Én úgy gondolom, hogy az, akiben van némi hajlam, hallotta ezt az információt, az utána azt fogja mondani, hogy jó, nézzük meg, van olyan csomag, ami érdekel. Ha van, megy. Ha nincs, nem. De akinek nincs pénze, úgyse fog menni. Nem ezen múlott.
1: Ha nem?
0: Hát mondom, nem ezen múlott eddig, hogy a csomag nem volt vonzó, hanem az, hogy nem volt pénze. Pénz nélkül kicsit nehéz lesz.
1: Közben nézem Levente üzenetét, mi idén úgy döntöttünk, hogy nem megyünk messzire. Régen mindig azt gondoltuk, hogy ha már vakáció, őszi vakáció, akkor legalább 3-4 órát utazzunk, legyen valami nagy élmény. Most meg rájöttünk, hogy a saját környékünkön is annyi szép hely van, amit még nem láttunk így ősszel. Elmegyünk egy napra valahová, eszünk egy jó, túrázunk, aztán este hazajövünk a családdal. Így nem kell szállás fizetni, és a gyerekeknek meg is élmény. Hát így is lehet, persze.
0: Van még egy üzünk, Sanyi írja. Sziasztok! Nézegettem a repülőjegyeket, persze, hogy pont ebben az időszakban drágák. Igen, értem én. Tehát azt jelenti, hogy akkor nem fog elrepülni valahova nyaralni. Ősszül? Hogy mondják ezt? Ha az őszi vakát, ha nyáron nyaralok, télen telelek, mit csinálok ősszel?
1: Hát ez egy költői kérdés.
0: Köszönöm, Gábor.
1: Őszülök?
2: Informálunk, eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
0: Melegre tervezve.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
4: Haladás utca 18.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötéseket.

0: intézkedések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét slágerek.

0: szolgáltatások terén mindenképp lehetne nyitani. Egyébként az ilyen balú jellegű parkokat, most mondhatjuk már, mert sajnos nincs balú park, tehát hogy azokat lehetne, azok egész későig használhatók, ha engem kérdezel, bár biztos nem a legkellemesebb októberben valami hideget fogdosni, de hát tudod, hogyha van egy kis adrenalin, akkor miért ne, működik a dolog. Vagy legalábbis úgy gondolom, hogy működhet a dolog. Nem tudom, hogy más mennyire látja ebben a kanyart, én határozottan igen.
1: Rokmala írja, családosként mondom, én kifizetem azt a családi csomagot akár 1500 leért is, de csak akkor, ha olyan szolgáltatást nyújtanak, hogy elviszem a kölyköket, vigyázzanak rájuk, mi meg az asszonnyal hazamegyünk és pihenünk. Van az a pénz, jó ötlet a hotelezés, jó ötlet a gyors kölcsön.
0: Igen, igen, aztán utána majd a veséddel fogod kifizetni, de hát apróságokon már nem akadunk fent. Nézd, 2026-ban úgy érzem, hogy vannak lehetőségek, és még mindig itt van akkor az ingyen opció, és Margónak köszönjük, nagyon szép képeket küldött, úgy nézem, hogy csipkebogyót, pecset szednek, attól függ. Hogy nálatok is pecsnek mondják?
1: Nem hallottam még ezt.
0: Na mindegy, jó. Akkor, jó. Szóval, hogy ezzel is lehet, igen, a kirándulás is benne van. Figyelj, én azt mondanám a szülőknek, hogyha tehetik, akkor ebben az őszi vakációban, tényleg, ha egyebet nem, egy nap kirándulás a gyerekekkel, vagy a gyerekkel, ha együtt
1: hátra vagytok, kertbe, és aztán vissza.
0: Nem a kertbe, valahova lehet tényleg kimenni, egyet járkotolni, jó lesz.
1: Egy hallgatónk kérdést tesz fel, azt írja, hogy értem, hogy valami plusz, de az üzemanyag mennyi drágult, és mi benne a plusz?
0: Hát, jó, ezt most értem én, igen. De most... Tehát az a baj, hogy nem erről beszélünk. Nagyon sokszor látom, hogy az emberek elégedetlenek ezzel a dologgal is. Nyilván mindannyian azok vagyunk, amikor elmegyünk tankolni. Ez most megint arról szól, tudod, hogy belefér-e, nem fér-e. Vagy erre szokták azt, hogy nem drága, csak én vagyok szegény. Van ebben is valami.
1: Emese ír még egy üzenetet nálunk. Az a furcsa, hogy amikor kiszámoljuk a szállás árát, még azt mondjuk, hogy rendben van, belefér, aztán elkezdjük hozzáadni a többit, benzin, oda-vissza, étterem, kávé, fagyi a gyerekeknek esetenként, belépő a fürdőbe, egy múzeum, egy boppája, vagy akármi más, és a végén a szállás már csak egy része az egésznek szerintem. Ezért is kellene a turizmust úgy nézni, hogy mennyibe kerül egy teljes családi vakáció, egy őszi szünet, nem csak az, hogy mennyi egy szoba.
0: Még van egy Robitól, sziasztok, nem tudom, hogy vagytok vele, nekünk a nyári belefér. Elvinném a gyerekeket sízni, az már nem biztos, hogy bele fog férni. Azt viszont 100%-osan kimerem jelenteni, nem csak nekem, sok másnak is, nem csak a pénzbe, hanem még az időbe se fér vele egy ilyen őszi vakáció. Nyilván értem én, hogy pénzt akarnak keresni a vendéglátósok.
2: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vagány. Ez is olyan.

0: haza a könnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Sziasztok, írja nekünk a Saci. Nekem az a célom, vessző, hogy a gyerekek... Miért olvasom a vesszőt? Azt kérde, az az én kérdésem, de mindegy. Jó, oké, rendben. Szóval az a célom, hogy a gyerekekkel elmenjek ilyenkor egy nagyvárosba. Hát nem biztos, hogy összejön. Sok sikert kívánunk hozzá.
1: 0730 kötőjel 54 kötőjel 88 kötőjel 88, ide iratok a továbbiakban is nekünk, és lehet regisztrálni még játékunkra. Most megyünk tovább a hírekkel, aztán jönjünk vissza.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, megjelenni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta, a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Akadémia gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren a román felségvizeken kívül. A fény által vezérelt idegsejtek felfedezéséért 3 kutató kapta meg az idei orvosi Nobel-díjat. A következő napokban nem sokat fog változni a maihoz képest az időjárás. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Nem tudja és nem is fogja tovább növelni az ukrán gabona tranzitját Románia és Lengyelország. A két állam a Fekete-tengeri blokkád ellenére sem vállal több szállítást, mivel a túlterhelt kikötők és az infrastruktúra hiánya miatt a saját gazdáik érdekeit helyezik előtérbe. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy a romániai gazdák érdekei élveznek elsőbséget, így az ország nem tud több ukrán gabonát átvenni. Kijev közben 1 milliárd eurós támogatást kért az uniótól, érvelésük szerint ugyanis segítség nélkül globális élelmiszerválság jöhet. tűzütött ki egy hajón a Fekete-tengeren a román felségvizeken kívül. A román tengerészeti hatóság délelőtt kapta a riasztást a súlyos balesetről. Az első információk szerint a Royad Mamadov nevű hajó kapitánya megsérült, a legénység 13 tagja pedig eltűnt. A konstancai mentőközpont azonnal mozgósította az életmentőket, és több hajó is elindult a helyszínre, hogy keresse a tengerészeket. Két ember meghalt, egy harmadikat pedig még keresnek Katalóniában, ahol súlyos áradásokat okoztak a heves esőzések. A spanyol tartományban utcák, utak és szántóföldek kerültek víz alá, miután a hétvégén felhőszakadás csapott le Barcelona és Girona térségére. Az Euronews szerint a tűzoltókhoz több mint 1500 riasztás érkezett, folyamatosan szivattyúzzák a vizet az elöntött lakóvezetekből, miközben a mentőcsapatok a megrongálódott utakon próbálnak előrejutni. A fény által vezérelt idegsejtek felfedezéséért három kutató kapta meg az idei orvosi Nobel-díjat. Az amerikai Karl Deiserot, valamint a német Peter Hegemann és George Nagel az optogenetika nevű úttörő eljárás kifejlesztéséért részesült a legrangosabb tudományos elismerésben. A tudósok az algából származó különleges fehérje segítségével elérték ugyanis, hogy kékfénnyel irányíthassák a sejtek működését. A módszer áttörést hozott az agykutatásban, segítségével ma már pontosabban megérthetők a neurológiai betegségek, sőt, a látássérültek gyógyításában is új kapukat nyitott meg.
4: A súlyos 6-0-ás lengyelországi vereség után ma este ismét pályára lép a román labdarúgó válogatott. Gyorgy Hadzsi együttese a bukaresti nemzeti arénában Svédországot fogadja a Nemzetek Ligájában. A románok három forduló után továbbra is pont nélkül állnak. A lengyelek elleni mérkőzésen Radu Dragusin már a 22. percben piros lapot kapott, Robert Lewandowski pedig három gólt szerzett. Románia számára a mai mérkőzésen nem csak a pontszerzés, hanem a megtépázott önbizalom helyre állítása is fontos feladat. Ma este ismét pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese a B-liga negyedik fordulójában Ukrajna vendége lesz a szlovákiai Nagyszombaton. A mérkőzés 21 óra 45 perckor kezdődik. A magyarok az első fordulóban 1-0-ra kikaptak az ukránoktól, majd Észak-Írországgal gól nélküli döntetlent játszottak, pénteken pedig 1-0-ra legyőzték Grúziát. Magyarország és Ukrajna egyaránt 4 ponttal áll a csoportban, így fontos mérkőzés következik a két csapat számára.
13: Csíkszeredában és környékén a következő órákban nagyjából 13 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor éjszaka legkevesebb 4 fok lesz, ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt, és holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás, és majd a következő napokban sem lesz ennél melegebb vagy hidegebb. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Most pedig. 18 óra múlt néhány perccel, van még egy óránk a mai vagányvágányból, itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Gábor? Nem tudom, miért Gábor, mi is sejpitek. És lehet regisztrálni a holnap kezdődő játékunkra, a telefonszámunkat tudjátok.
0: Figyelj, Poncius Pilátus a klasszikus lacsolásával, de nem baj, lacsolok én is. No, hogyha itt vagyunk, akkor hozzuk nektek a Benőzt és a Some One To You-t az elkövetkező órában. Úgy nézem, hogy megint felülünk a vonatra, de hát tudjuk, a vagányvágányon ez nem egy ritka dolog.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
15: Vagányvágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Halad a te, Bence. Elég rég beszéltünk a Cseferinek a ténykedéseiről, úgyhogy most már ideje egy újabb sztorit hozni, mert hát az történt az elmúlt napokban, hát ha jól tudom, akkor vasárnap történt délelőtt ez az eset. A nagyváradi Ady Endre Elméleti Liceum 50 diákja a diák tanács által Viharfélegyházán, tehát Rosi Orjon szervezett rendezvényről indult vissza vasárnap Nagyváradra, amikor a legnagyobb meglepetésükre a vonat nem állt meg az állomáson.
1: Egy kicsit azért így az ember elgondolkodik, hogy de mi van, olyan vonat volt, amit nem kellett volna nekünk megvárni, vagy mi van? Tehát, hogy ilyenkor az ember áll és könyököl. Egyébként ezt Mihály Bravunak hívják valamiért, ezt a megállót.
0: Megállót,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy ez, nem tudom, hogy ki ez a becsületes, büszke Mihály, de hogy miért nem áll meg arra fel a vonat, az megint nem érte. Mi volt a magyarázat rá?
0: Hát én egyelőre annyit látok, hogy azt mondják, hogy a szerelvény az lelassított, de tovább ment a diákok nélkül, tehát nem állt meg. Adott egy csalfa remény nekik.
1: Megnézte, hogy nem tudom, pattanásosak, kamaszok nem kellenek, adjuk a francba.
0: És a szülők szerint a vasútársaságot előre értesítették arról, hogy a nagyobb csoport ezzel a járattal utazik, és az az érdekes még, hogy a Nagyváradra tartó fiatalok hazajutását hát aztán a hozzátartozók oldották meg. De hogy mi a magyarázat? Hát én erre nagyon kíváncsi vagyok. Lássuk csak.
1: Különösebben szerintem nincs ez a... Hát tudod, kellett volna valaki szóljon a Józsinak, aki a vonatot vezette, és elfelejtettek szólni neki. Körülbelül ezt látom, ami reálisnak tűnik. Nem az első lenne. Mert ugye az úgy is működik, és ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy lehet ilyet kérni. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen hely, ha oda mész a célfelhez, meg tudod beszélni, hogy jó napot kívánok, eddig szeretnénk jegyet, van, mit tudom én, 300 emberünk, akkor vigyen oda. Tehát így szokott megmondani, mit tudom én, például Kolozsváron lejték Keszőre, Boncidára, nem kéne azok a vonatokat, mint megálljanak, mert ilyenkor megállnak.
0: Aha. És a szülők azért is tartják, és nem csak a szülők, hanem mi is érthetetlennek azt, ami történt, mert az ő elmondásuk szerint a vasútársaság személyszállító részlegét, tehát a Csefere-Kölötort értesítették arról, hogy egy mintegy 50 fős csoport utazik a járattal, és azt állítják, hogy korábban elküldték az utazók névsorát is, és jelezték, hogy a vonatnak a Mihály Bravo megállóban fel kell venni a diákokat, a fiataloknak menettérti jegyük volt. Tehát meg is vásárolták a jegyet. Úgyhogy a Csefere-Kölötör tudott a dologról, hogy meg kellett volna álljon, viszont lehet, hogy a mozdony vezetője az nem tudott a dologról, ezért csak lelassított, aztán tovább.
1: Nem tudom, az a helyzet, hogy sajtó is kért magyarázatot a CFR-től, tudod, milyen választ adtak?
0: Na, kíváncsi vagyok.
1: Nem.
0: Semmilyen.
1: Semmit nem válaszoltak. Hát tudod, van ennyi a törvény által előírt 10 munkanap, hát 10 munkanap alatt olyan kevés bőr van ma a CFR arcán. Biztos, hogy le akarják húzatni ezt is a maradékot is onnan, mert tényleg úgy érzem egyébként, hogy ez egy olyan szolgáltatás, aminek csomóan örvendenek, meg jó, ha jól működik, de nem értem, hogy miért nem működik jól. Tehát, hogy ebben a helyzetben miért?
0: Szerintem mondom, itt az lehet a kulcs, mármint a probléma megoldásának a kulcsa, hogy a mozdony vezetőt azt nem értesítették a dologról, mert az eset után a szülők a nagyváradi vasútállomáson próbáltak magyarázatot kérni, és elmondások szerint azt a választ kapták, hogy a vonat megállt Mihály Bravonál.
1: Igen, most ez egy probléma van, hogy a diákok azok készítettek. Ugye egy ilyen digitális világban élünk, hogy ezek mindent lefilmeznek. Hát látszik, hogy a vonat tovább megy, úgyhogy kellemetlen lesz innen elmagyarázni. Nem tudom. Meg egyébként is az, hogy ilyenkor mondod, hát a giséisztának becsületesen magyarul megfogalmazva, ami abszolút nem magyar és abszolút nem becsületes.
0: Kasszásné?
1: Igen, kasszásné nem fogja azt mondani, hát mit tudom, hogy azért nem, hát nem az ő dolga.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: közben jó hírem van, vannak az új mozdonyok, az Ásztomok, amik kéne jöjjenek.
1: Jaj, de jó.
0: Nem jönnek.
1: De ezek még nem érkeztek meg?
0: Nem.
1: Vagy nem jönnek?
0: Nem, mert tesztelik őket.
1: Én ezzel egyetértek, inkább teszteljék előre, mielőtt Romániába
0: küldenék. Mint hogy elindulnak, és megállnak valahol.
1: Azok a szerelvények, amit megvásárolt Románia, és meg is érkeztek, és el is indították, és az első nap lerobbantak, azok is Ásztom szerelvények
0: voltak? De amúgy jelzem, hogy nagyon sok helyen van, tehát az Ásztom az egy jó gyártó, ezért nem értem, hogy mi a probléma.
1: Hát szerintem a selejtet ide küldték Romániába.
0: Nem tudnám ezt neked megmondani.
1: Egyébként... Na mindegy, a lényeg az, hogy már meg kellett volna érkezzenek Romániába, de inkább még nem küldték el, hanem egyszer tesztelik a gyártelepen őket, vagy nem tudom milyen telepen őket, és utána fogják elküldeni. Jól érte?
0: Valami hasonló.
1: És erre már kifizettük a pénzt? Vagy...
0: Ez izéből van, Penerrel és pénzből.
1: Hát jó, de az is pénzért.
0: Igen, de egyébként jól állunk, mert azt mondják, hogy 8 hónapra van még... vagy 8 hónapja már nincsen a CFR-nek költségvetése. Jó van, figyelj, így nehéz lesz bármit is csinálni. Mindenesetre egyértelmű, ugye augusztus 20-án volt egy meglehetősen hosszú cirkusz, még ha jól tudom, tüntetéssel is, amikor kiderült, hogy a vasútnál olyan állapotok uralkodnak, hogy az emberek idegesek, és várják a pénzüket. Egyébként hozzátenném, hogy nem a vasúti alkalmazottakkal van nekünk bajunk. Tehát az az ember, aki egy
1: egyáltalán vezet,
0: aki kalauz, aki egyáltalán dolgozik, azzal semmi bajunk nincs, azokkal van bajunk, akiket hát azt hiszem, hogy politikai úton oda neveznek, menesztenek, aztán nem értenek hozzá. Tehát ilyen alapon mondjuk, ha holnap kineveznének minket is vasúti igazgatónak, azért, hogy komoly problémában lennénk. Talán egy különbség, hogy ha megpróbálnánk.
1: Jó, de nem biztos, hogy nagy... Jó, de nem biztos, hogy nagyobb problémában lennénk, mint most, amikor nem vagyunk igazgatók a vasúttársaságnál. De hát akkor beszéljünk egy kicsit a vasút állomások állapotáról is, mert én nem tudom, lehet, hogy felétek azért jobb a helyzet, de mi felénk, így
0: erőszemikusan... holnap vonattal is, nem?
1: Igen.
0: Majd nézd meg. De figyelj, nem rossz az állomás állapota leszámítva, hogy ugye az is most már úgy kevésbé állomás, hogy próbálják mindenfélére használni az ingatlanokat, onnan abból akarják fenntartani, ami racionális, csak hát.
1: Jó, csak nekem az a problémám, hogyha bármelyik önkormányzat szeretne valamit tenni annak érdekében, hogy a vasútállomások állapota feljavuljon, vagy akár a váró peron felújítását elvégezik, az önkormányzatok ezt nem tehetik meg, mert ugye a Csefere kötelékébe tartozik minden felújítás és minden munkálat, és sőt, hogyha bármilyen munkálatot elvégeznél te, mint önkormányzat, még meg is büntetek.
0: Hát ne hülyeskedj el vissza, de ne áll.
1: De akkor mi nem változtatják meg a törvényt, hogyha egy önkormányzatnak van valamennyi pénze arra, hogy felújítassa, vagy felújítsa az adott vasútállomást, akkor miért nem engedik Romániában a törvények ezt? Mi az, hogy a DNA elvisz?
0: Mert a törvény úgy van. Tehát figyelj, az automatikusan korrupciónak minősül, hogyha nem arra költöd a pénzed, amire költheted. Teljesen mindegy, hogy a városnak az érdeke az lenne, hogy mondjuk az állomás pöpecőgatyával legyen rázva. Gondolok itt például arra, hogy hány városban van olyan vasúti átkelő, ahol az autónak a kereke kitörik. Nem csinálhatod meg, mert nem a városé. Tehát te városként, te önkormányzatként, lehet ez a megyei önkormányzat, és nem költhetsz olyasmire, ami nem a tiéd.
1: Mert jó, akkor oké, rendben van. De például, akkor mondok egy másik esetet. A vasúti sínek mellett lévő gazt, amikor főleg nyáron felnő nagyon magasra, annyira, hogy például nem is látod, hiába, hogy nincs a sorompó leengedve, nem látod, hogy esetleg a vonat jön-e, az sem végezheti el, nem nyírhatja le a füvet az önkormányzat.
0: Így van.
1: Mert hát ezt nem hiszem.
0: Pedig egy ilyen országban vagyunk.
1: Oké, értem.
0: Max annyit lehet csinálni, hogy odamész te, Horváth Gábor, és levágod, mint jó állampolgár.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Dandungacsú megvan neked?
1: Nincs, abszolút nincs. Őszintén mondom.
0: Dandungacsú, ő a Románok Egyesüléséért Szövetség, népszerűbb nevén AUR-nak az első alelnöke, ezek szerint van második is, és kijelentette, hogy a jelenlegi politikai válságból az előrehozott választások jelentik a kiutat, az elnöki hivatal pedig szerinte inkább akadályozza a megoldást. Gyakorlatilag nekik az lenne ugye a kényelmes, hogyha be lehetne Szimeont ültetni az államelnöki pozícióba, és igen, előrehozott választást lenne, mert akkor az AUR hülyére nyerné magát. Mert most teljesen el kell mondani, hogy a Bolozsán kormány után szerintem sokan fel vannak háborodva, csak arról nem vagyok meggyőződve, sőt, újra fogalmazom, egyáltalán nem gondolom azt, hogy az AUR bármivel is jobb lenne. Azt látom, hogy rosszabb lenne, nem csak magyar szempontból, amúgy is.
1: Na de szerintem egy kicsit azt is ecseteljük, vagy bontsuk ki, hogy hogyan jutottunk ide. Egy nagyon jó összeállítást olvastam nemrég a székelyhon.ron. Május 5-én a parlament ugye bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilija Bolozsán vezette kormányt. Ebből kifolyólag 5 hónapja Romániának ülívő kormánya van, és jelen helyzetben szinte senki nem mer jóslatokba bocsátkozni, írja a Székelyhon. Aztán a kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt, ő azonban visszaadta a megbízást. 10 nappal később az államfő Adrián Vesteát bízta meg a kormányalakítással, és az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította. Aztán azóta Nikos Ordán elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy hát közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök jelölt személyét illetően. És az őszelei egyeztetések után szeptember 17-én, erre már emlékszünk, Siegfried Muresan európai parlamenti képviselőt javasolt a miniszterelnöknek az államfő. És hétfőre, október 5-ére Nikos Ordán államfő újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit, azzal az ígérettel, hogy még a nap folyamán délután előáll a negyedik miniszterelnök jelöltel, tehát a mai napon. Itt tartunk most.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy vannak találgatások, és mondom neked, olyan emberek vannak, akinek nem hallottad a nevét. Leonardo Badea megvan?
1: Nincs.
0: Ő egyébként hát egy technokrata kormányban lenne valaki, a Román Nemzeti Bank első alelnöke. Uh-huh. Nem egy elvetendő figura, azt mondják róla. Ő egyébként volt, tehát ő szociáldemokrata, ezt kell tudni. Ő lenne a... Lehet egyébként, hogy a technokrata felé fogunk elmozdulni. Felmerült ugye a Nazare neve. Hát őt eléggé sokan tartják reális esélynek. Elvileg ugye PSZ, de PNL és RMDS sorakozna fel mögötte, viszont Uszere nélkül. Egyelőre kevesebb nyilvános konfliktusnak volt az okozója, mint bárki más a listán. Luca Niculescu, nekem ő nem ismerős.
1: Ő sem.
0: Igen, tehát Nikusor többször elmondta, hogy szeretne egy független jelöltet állítani. Niculescu, hát pont azt mondják, hogy a párt háttér nélkül ugye nehezen tudna jutni. Ő egyébként az összeférhetetlenségi Miamanónak a valamie. Nem tudom. Egyébként az RFI Romániának volt a főszerkesztője. Kolléga, hogyha így akarod hallani egy kicsit. Na igen, és még ki van itt a listában? Ja, igen, van Grindeanu természetesen. Most nem olyan rég nyilatkozta, olvastam a portálon, hogy kandidátul szönt jó.
1: Bejelentkezett. Igen.
0: Így van. Én pedig azt hittem, hogy ő nem fogja vállalni azért, mert államelnöknek készül. Hát kiderül.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány Vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már

0: Romániában is elérhető digitális bankja és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: 0771 689 283.
2: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 percés szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek,

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: az a helyzet, hogy ahhoz képest, hogy ma váltunk egy nevet, a név az nincs. Tehát olyan csend van, de hát ne hülyeskedj, mert két órától tárgyalnak, értem én, hogy tehát itt szerintem tényleg azt kell csinálni, hogy bezárkoznak egy terembe, és akkor lehet innentől tovább haladni, hogyha mindenki megnyugodott és el van döntve, hogy van egy Józsink, akkor a Józsit megszavazzuk. Addig be kell őket zárni egy terembe, minden pártelnököt, mit szólsz hozzá?
1: Hát én ezzel egyetértek, tényleg zárjuk be őket, és akkor már mint egy tanácsterembe is, akkor szavazzák meg, vagy döntsék el, hogy végre ki lesz a jelölt, habár ugye a végső soron az államfő fogja majd megjelölni, de nem tudom, nem érezhet én azt, hogy most már Nikus Ordán is belefáradt ebbe az egészbe, és
0: azt
1: fogja, felemeli a kezeit, és azt mondja, jó, akkor legyen Grindeanu.
0: Az a helyzet, hogy azért nem akarja, mert akkor ő gyakorlatilag ebben az országban nem tud semmibe beleszólni. Tehát meg kell védje a saját pozícióját.
1: Jó, és eddig mibe tudott beleszólni? Mibe szólt bele?
0: Nem tudnám neked megmondani, mert nem látom a tevékenységét. Kicsit mindig úgy volt, hogy szittuk a bakszáz, de az is még olyan volt, hogy na, nem mindegy, szóval nem tudom, hogy a jobb volt-e Isten igaziból. Kelemen Hunortól van egy nyilatkozatunk, és nekem tetszik valamelyest, amit mondott, azt mondja, hogy kit fog jelölni az elnök, azt nem tudjuk, hogy Szorin Grindeanu lesz-e, vagy valaki más, nem akarok találgatni, mindezt románul nyilatkozta, azért hümmögök itt fölöttem, próbálom élőben fordítani. Pletykákat nem akarok kommentálni, amíg az elnök nem ejti meg a jelölést, nincs amit kommentálni, a következő kormánynak 100%-ban nem leszünk részei. Hát különösen, hogyha Peszedéről van szó, és elmagyarázza azt is, hogy miért a múlt héten ugye a parlamentben elbukott Siegfried Murjesán kormány, nem léphettünk be egy másik koalícióba, itt egy következetességről van szó, nem ugorhatsz egyik vonatról a másikra, amikor semmi sem változott. Egy Peszedé köré szervező kormányt viszont tudunk támogatni, még ha a PNL nem is rész ennek a kormánynak. Tehát lehet egy Peszedés kisebbségi kormány? Mert azt azért elég sokszor kijelentette Kelemen Hunor, hogyha az AOR benne van a kormányban, akkor RMD ezt biztos, hogy nem támogatja. Ami nem biztos azt jelenti, hogy nem szavazzák meg, ha engem kérdezel, csak azt jelenti, hogy nem támogatják.
1: Ezt ami érted? Számomra nagyon fura, mert ugye az elmúlt időszakban az AOR próbál minél jobban előre törni, és akár ő is kormányt alakítani, vagy jelölni, de amikor készültek a mai államfői egyeztetésre, Simeon azt mondta, hogy ma nem ér rá az államfővel tárgyalni. Más dolga van.
0: Hát figyelj, szerintem ez
1: mi
0: egy
1: lehet
0: ilyen...
1: Mi lett itt a háttérben?
0: Semmi, az, hogy ő meg akarja mutatni, hogy itt ő mondja meg, hogy hány óra van, és nem hajlandó szóba állni Nikusorral. Csak ebből megint egy olyan állapot lesz, ha netán Simeon miniszterelnök lesz ebben az országban, hogy amikor az államelnök és a miniszterelnök nem beszélnek, annak az ország fogja megszívni a következményeit.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk.
4: Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Ennyi volt a kettesben lévésből, holnap aztán, ha minden igaz, akkor itt leszünk mind a hárman, azaz Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Mára befejezzük a mondókánkat, mert mindjárt 7 óra, úgyhogy búcsúzunk tőletek.
1: Én azt mondom, hogy ez az a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon megköszönjük azt a sok figyelmet, amit ránk fordítottak, legyen kellemes az estétek, holnap pedig már teljes gőzzel csapunk bele az új játékunkba is, hiszen a születésnapi játékunk is kezdetét veszi. Ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg. Tali holnap. Sziasztok!
0: Hello!
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, meglepni. Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
13: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
12: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
13: Én kettőt kérek.
14: Nekem is jöhet.
13: Ez brutál.
12: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
15: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
2: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
16: Slágerek és új zenék.
2: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Rádió Gaga.
1: Would you go to bed with me?

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: szó. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Gaga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattolsz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.